Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
2: A igazi mai slágert hall.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy norvég EDM DJ producer Kygo és egy amerikai pop-rock csapat a War Republic, az énekessel Ryan Tedder, napjaink egyik legbrilliánsabb dalszerzője, producere. Hát mondhatnánk, hogy világok találkozása, ez mégsem így van, mert hogy Ryan Tedder az elmúlt jó 10 évben bőven írt EDM slágereket. Ellie Goulding, Burn, Tiesto, Tate McRae, 1035, Alesso, If I Lose Myself, és még sorolhatnánk, ez most a Chasing Paradise.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Bizony, kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez, hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egyszer gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Shakira például a legstabilabb dolog a futballvilágában az elmúlt 20 évből. Focisták jönnek, mennek, kiöregszenek, új csillagok tündökölnek az égen, de egy valami tuti fix, ha jön a foci VB, akkor Shakira pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor Berlinben debütált a Hips Don't Lie-jal Wyclef Jean oldalán. Hát és aztán ugye utána jött a vakavakás korszak, aztán Brazíliában a La-La-La, és 2026-ban ismét tündökölt, és róla beszélünk még mindig. Ez a Die Die.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói, David Puentes és a Golden Summer, amikor a fiatal német lány megírta ezt a dalt, a Golden Summer-t, hát nem biztos, hogy erre a pusztító 41 fokos hőkupolára gondolt, kicsit kevesebbel is beérő majd, hát megjön majd az enyhülés pénteken, egy ilyen 7-8 fokot visszaesik a hőmérséklet, de olyan nagyon ne szokjuk meg, mert jövő héten visszatér a meleg, ha nem is ennyire, de azért ilyen 35-36 fokos csúcsok akkor is lesznek majd. Hozom Lói dalát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ariana Grande a folytatásban. A hét egyik nagy bejelentése az énekesnő színésznőhöz kapcsolódik, ugyanis bejelentette, hogy a külsejét ért folyamatos kritikák miatt visszavonul a nyilvánosságtól, hát legalábbis egy időre egészen biztosan. Például egy londoni musical szereplésétől is elállt, ezt jövő évben mutatták volna be. Most egyébként még turnézik, The Eternal Sunshine, ez a turnéjának a címe is hamarosan befejeződik, és azt hangsúlyozta az énekesnő képviselője, hogy nagyon-nagyon várja már Ariana Grande, hogy egészségesen is boldogan lezárja a turnéját. Hát, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor a Wicked című musical promóciós turnéja alatt kezdték el nagyon gyepálni a komment szekcióban szegény Ariana Grande-t, aki tényleg rettenetesen lefogyott Cynthia Erivo-val egyetemben. Hát akkor indult ez az Ozempic őrület is. Hát az ember azt gondolja, hogy hírességek állják a sarat, de hát végül is ők is csak emberek, nekik is van mentális egészségük, és Ariana Grande úgy döntött most az elmúlt időszakban, hogy arra fog összpontosítani, és egy kis időre visszavonul majd a nyilvánosságtól. Őt hozom a folytatásban, Lady Gaga-val együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Még ma is tikkasztó hőség vár ránk, fizetős lesz a parkolás szombaton, ismét akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még marad a forróság, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség mindenkit megviselhet, különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Kiemelik a folyadékfogyasztás fontosságát, és hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Kecskemét önkormányzata többféleképpen igyekszik felfrissülési lehetőséget biztosítani a hőség idején, közölte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Működnek a párakapuk, hűtött vizet kínálnak több helyen, továbbá az intézmények klimatizált helyiségeiben nyitva tartási időben lehetőség van pihenni. Ilyen a Hírös Agóra, a Városháza látogatóközpont, a közösségi házak nagy része vagy a Katona József könyvtár is. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton, ezen a napon a fizetős parkolókban díjköteles lesz a parkolás, hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városrendészet. Az ügyfélszolgálatuk viszont zárva tart, ezért pénteken hosszított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva augusztus 20-án és 21-én szintén zárva lesz az ügyfélszolgálat, ezeken a napokon ugyanakkor ingyenes lesz a parkolás. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiunkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Jön Ed Sheeran, hát ha így ránézünk Ed Sheeranre, nem az jut eszünkbe, hogy ő egy nyaraláson úgy reggeltől estig a parton sütetné magát, nagyon fehérbőre van, vörös haja, 70-es fényvédőt használ, és egy-két éve poénból úgy döntött, hogy elindít egy ilyen saját naptejet is. Rugyolt fel, hogyha valaki ránéz a dobozra és meglátja Ed Sheeran arcát, akkor azt gondolja majd, hogy na, hát igen, ez a srác valószínűleg tudja, hogy miről beszél. Hát nem tudom, hogy mennyire indult be ez az üzleti vállalkozása, de 70-es fényvédőt használ Ed Sheeran, gondolta, hogy elmesélem. Ja, már is az Azizám, a Rádió 1.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

0: heart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, akartok egy kicsit irigykedni, hogy milyen jól megy a Starbucks új vezérének? Olvastátok ezt, hogy milyen juttatásokat kap ő azért, hogy napi hány kilométert utazik? Mi a kafetéria? Csak hogy mindenki mérje meg, nézze meg, hogy mi a saját cégénél az, amit kap, amit adnak neki, és hasonlítsa össze azzal, hogy mennyit utazik a Starbucks új vezére, de mivel kárpotolják ezért. Hát gyerekek, azért ez nem Magyarország, azt kell, hogy mondjuk.
2: Na, jöhet, mondd a számokat.
1: 1600 kilométert ingázik magángépen, a Kalifornia otthona és a munkahelye között, vagyis minden nap ő 800 kilométert lerepül. Hát az egyébként magángépen nagyjából egy óra, tehát hogy annyi tömegközlekedsz is, vagy autóval nagyjából annyit motorozol, hogy beérje. Ő csak ő magángépre ül.
3: Na jó, egy órán keresztül érnék be.
1: Na de mondjuk motorozol, mit tudom én, 40 percet fölülsz a motorra, és kényelmesen bejössz. Ő egy órát megy nagyjából, és egy órát vissza, 1600 kilométert ingázik majd.
3: Oszta!
1: Három éve.
3: Egy saját gép, vagy kapott egy magángépet?
1: Ez Starbucks gép. Ez Starbucks,
3: ja, ez a Starbucksnak, tehát a gyönyörű zöld-fehér festése, rajta izé bongyos asszonyfej, mint a
2: ez a latte cappuccinóból jött össze, meg a mik vannak még ott?
3: A mi
2: mokacsinókból.
1: Figyeld, hogy mit kap a csávó egyébként. A cég igazgató tanácsának elnöke évi alapkeresete az ajánlat szerint 1,6 millió dollár, ami nagyjából olyan 560-600 millió forintnak felel meg. Emellett kérhet készpénzes bónusz, melynek értéke teljesítménytől függően 3,6 és 7,2 millió dollár között lehet. Jogosul további 23 millió dollár értékű részvényjuttatásra.
2: De mi után? Van? De ez csak akkor, hogyha ott maradt több, mint egy évig.
1: Valószínűleg, hogy valameddig ott kell maradni.
2: De nagy a fluktuáció, azt láttad?
1: Igen, nagyon sokat pörgettek ki, már egyébként ez a harmadik vagy negyedik elnökük így három év alatt, tehát nagyon pörögnek.
3: Én csak egy évig akarok itt elnök lenni.
2: Szerintem a bónuszrendszerük ennél fifikásabban van felépítve. Én azt tapasztalom, hogy amikor nagy számok vannak, akkor azért azt mondják, hogy három év, öt év, tíz év,
1: igen. Egy Newport Beach irodát is kap, választhat magának asszisztens, és a cég szóvője elmondta, hogy Nicole-nak azonban igazodnia kell a vállalat hibrid munka politikájához, heti három napot a Seattle irodában kell dolgoznia, viszont ehhez adunk neked egy magángépet, hogy te berepüljél egy magángéppel. Ez mennyire kemény azért, nem? És ugye hát kifejezetten gyengék a Starbucks üzleti eredményei, azon kell dolgoznia majd emberünknek, hogy hát legalább 10%-ot hozzon a Starbucks, és nőjön.
2: De emberek, most össze tudunk fogni, hogy ez ne így legyen.
1: Senki ne egyen Starbucksot Magyarországon, abban a 6 darab Starbucks van, ami van Budapesten körülbelül.
2: Csak nem egy hónapig kell bojkottálni, kirúgassunk egy embert a pozíciójából.
1: Azért ez mennyire durva, hogy ilyen szintű alaptárgyalásaid vannak, nem? 1600 kilométer magángép, 3,7 millió dolláros bónusz, plusz 23 millió dollár értékű részvényjuttatás, hogy ők azért így hol tartanak ebben a formában, nem?
2: Meg hogy milyen volt az előző képest... csomagja amúgy, engem az érdekelne.
1: Hogy honnan jön?
2: Igen,
1: hogy
2: hány százalékot emelkedett a fizetése az előzőhöz képest. Na?
3: Nem tudjuk, milyen pozícióban volt. Lehet, hogy ez most neki egy bukás.
2: Nem hiszem.
1: Mindig eszembe fog jutni, ebbe melyik a Starbucks, ja, és eszem egy csokis muffint, hogy a rohadjál meg te ott, hogy a magángépedet hozzáteszem, mégis eszem. 23 millió forintos bónusz. Bojkottáljuk a Starbucksot, gyerekek. Mondassuk le a vezérigazgatót egy éven belül, úgyhogy nem eszünk Starbucksot, nem iszunk kávét. Egyébként egyáltalán járok Starbucksba.
2: Meg kell nézni, szimpatikus-e. Most próbálj meg elnyerni a szimpátiánkat, hogy megérdemli-e, hogy ott dolgozzon. És majd mi eldöntjük. Miközben vagy ott, vagy a kosztában iszunk a kávét. Igen, de amúgy azt mondják, hogy amikor munkáját váltasz, akkor tudsz nagy fizetésemelést kérni, mert ugye amikor már valahol dolgozol, akkor azért ritkán van egy nagy előrelépés, mert már
3: hát
2: akkor fáj neki.
3: Ha elhívnak az újra, akkor tudsz, de
2: nem,
3: ha te jelentke, akkor is.
2: Persze, nem tudják, hogy mennyit kerestél, az már csak akkor derül ki, akkor beadod a kilépő papíraidat az előző munkahelyre.
1: Ezért ez milyen Jánusz arcú, nem? Hogy te adod, kaptél egy ide, vagy kapod a papírszívószálat, hogy ne szennyezd a környezetet, miközben 1600-ot ingázik a vezér fönt a levegőbe, hogy ő ellássa a Seattle irodájában a munkát. 1600 kilométert. Szóval hogy néz ki, hogy reggel bejön érted egy kocsi, fölülsz egy magángépre, repülsz egy órát másfelett, a laptoppal ott közben intézed az ügyeidet, kicsit dolgozol, majd este hazarepülsz. Azért ezt el tudnám viselni, nem?
2: Én sírnék minden nap.
1: Az örömtől? Hát,
3: nem, a repüléstől.
2: A repüléstől. Nem
1: ja, hát ez nekem nem munkád, igen.
2: Nem hiszem. Figyelj, gondolj bele.
1: 8 órát utaznál Seattle-be az otthonattól, és 8-at vissza.
2: Konkrétan lehet, hogy inkább az autópályán sínylődnék.
3: De miért nem költözik oda?
2: Mert hova? Már a Kaliforniából nem akar. Nem,
3: de miért nem adnak neki egy szolgálati lakást?
2: Mert ott az élete, ott a golfklubja, mit tudom én, micsoda.
3: Meg van golfklub nem... a másik helyen is, hát nem áll.
1: Ha 565 millió dollárt keresel egy évben, akkor az mennyi az, akkor, vagy forintot, akkor az mennyi az a havi 50 millió.
2: Havonta keresel itt.
1: 1,6 millió dollár nagyjából évi alapkereset az ajánlat szerint, de várj, csak 565 millió forint per év. Az
3: fél milliárd forint? Hát
2: nem fél milliárd? Havonta keresel?
1: Nem, ez évente. Készpénzes bónusz még egyébként 367,2 millió dollár, tehát 565 millió forintnak megfelelőszek, az havi 50. Az havi 50 mondjuk, hogy havi 40
2: ez
1: millió.
2: Ez szegény ember, Balázs.
3: Mit kérhetne még a Diri? Erzsébet utalvány.
1: Én szerintem ilyen szinten bármit. Tehát ilyen, ezen a szinten tulajdonképpen nem tudsz olyat kérni. Gondolod, de magángéppel naponta hoznak visznek. Tehát milyen díleket köthetsz.
2: Jó, de magángépet ezt le tudják írni, mint költség.
1: Valószínűleg leírják, mint költség. Persze.
3: Igen, vagy igen. Áfa visszaigénye.
2: Azonnal vissza az áfa, azon a zsebbe. Tehát ugye az igazából a cégnek nem fáj. Tehát az végül csak ugye még a munkavégzésnek így. Ugye most választottak egy luxus cikket, egy nem ott élő embert, ezért ezt kifizetik, oké, rendben. Mennyi nálunk most a bejárás támogatás Magyarországon?
1: Bejárás támogatás már hova? Tehát, hogy van munkahelyben? Ja, hogyha te
3: ilyen, és én hülye nem kértem ezt még tőled.
1: Van bejárási támogatás?
2: Hát, figyelj, egy jó HR-es meg kellett megkeresni, itt ülsz.
3: Hát de itt ülsz fél éve is.
1: Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Nem, tehát, annyira jó, olyan emberekkel, akik soha egy napot nem dolgoztak az életükben.
3: Dolgoztunk, csak nem olyan munkahely.
1: Sose volt a rendes munkahely. Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Hát rengeteg visszaélés ad lehetőséget, mert például vannak ugye olyan cégek, amúgy most nem tudom pontosan a jogszabály most hogy van, de hogyha felveszel valakit, aki ugye nem a városban lakik, ahol a munkavégzés történik, akkor ugye támogatnod kell a bejárását. Ez amúgy az egyességnek a részét is képezi. Most már nem.
1: És akkor fizeted a MÁV bérletét,
2: vagy pedig a kilométer, vagy a benzinköltségét, vagy
1: azt a mindenit. Nem ám aztán itt öntudatra ébredünk, halló.
3: Hát
1: azért vannak, akik a Vizafogóról, vannak, akik Velencéről, vannak, akik nem tudom honnan jönnek, érted? Nem ám aztán itt. 30 forint per kilométer te kérhetnél elvileg.
3: Napi 3000 forinttal jössz, haver.
2: 30 forinttal tartunk mi.
1: Hát tulajdonképpen akkor benzinpénz mondhatni?
3: Igen. Napi 3000 forinttal jössz.
1: Bejárási támogatás. De megkapod a fizetésedet. Miért támogassak? Kelj, föl, gyere be, azt dolgozzál.
2: Hát pontosan ezért, hogy be is akarjál jönni. Nehogy azt mondta, hogy szét home office-olom magam. Ájulásig home office-olok, csak hogy nekem
1: mondjuk a 18 forint vagy 30 forint per kilométerben azért olyan nagyon sok nem vagy. Mondjuk a 10 kilométer, akkor 300 forint.
2: Nem, tudod, milyen visszaélések voltak ezzel?
3: 100 kilométerre nekem 3000-et fizetsz naponta, 20 napot jövünk dolgozni, 60 000 forinttal lóksz havonta.
1: Havonta, az 12-szer. Az...
3: 15 éve dolgozunk. 15
1: éve szer 12.
2: Hogy előbb kapta a zsebkalkulátorát?
3: Én nyomok, szorozva 15-tel, azt mondja, 10 millió 800 ezer forinttal tartozom.
2: Hoppa tartozás, hoppa, tart szívesebben.
1: Rohadjon meg a Starbucks új vezére, hogy ezt a helyébe hozta.
2: Ha még ebből nekem adsz 3 milliót, elmondom, hogy tudod behajtani.
3: Már a tiéd, jó? Ezt most odaadom.
2: De a visszaélés maga az úgy szokott zajlani, hogy bejelentik magukat gyorsan állandó lakcímre az anyóshoz, vagy valahova, mit tudom én, Nyírt Bátorba, Nyíri Bronyba.
1: Ja, és akkor onnan, azt írják, hogy onnan jönnek.
2: Igen, miközben Zuglóból bejársz a kis trolli, de közben pedig ugye adod le a számlákat a brutál.
1: Igen. Hallom a Starbucksot, én meg vigyem vissza az 50 forintos palackokat, írja valaki, mi?
2: Hát konkrétan. Abból mondjuk lehetne csinálni egy ilyen ízléset, ezt a aeroplánt palackokból.
1: Egyébként tényleg igen. Bejárási támogatás, amikor ezt jönnek fizeted a taxit, az például egy bejárási támogatás.
2: Ez már elmúlt.
1: De már nincsen, mert egyébként már kapott parkolóhelyet, igen. Pécsi cég, vidékről járok be, 30 forint kilométerenként, napi 50 kilométert ingázok, így napi 1500 forintot adnak, nem valami sok, de több, mint
3: hát
1: a semmi.
3: Valami, persze.
1: Ez jó, hát ezt egy csomóan nem tudták, akkor most oda mehetnek a főnökük, és azt mondták, hogy hallottam a rádióban, bejárási támogatást
2: mondjak
1: szeretnék kérni. Mondjak még
2: durvábbat, amikor mondjak nem tudsz. Azt hiszem, azt sem tudod, hogy amikor, ha úgy van, hogy mész dolgozni, vagy pedig jössz az a munkából, és közben balesetet szenvedsz, az munkahi baleset.
1: Ha munkába megyek, és én munkai balesetet szenvedek az...
2: Nem, tehát, hogy közlekedési balesetet van, miközben
1: akkor
2: mész dolgozni,
1: munkahelyi balesetnek az
2: munkahelyi balesetnek számít.
1: Miközben a munkahelyemnek ahhoz, hogy engem elült a hetes busz a
3: Károly mentél. Hát oda munkahelyedre mentél. Ha nem lett volna ott a munkahelyed, akkor nem mész arra.
1: És ez munkahelyi balesetnek az számít. Munkahelyi balesetnek és mit tudok számít. Csinálni? Kifizetik hát, a gipszemet? Vagy?
2: Nem, hanem 100%-os táppénzt kapsz. Ugye? Mert ugye az alapból ugye nem jár csak úgy.
1: Jóba kell lenni a HRS-sel, gyerekek, ez a megoldás. Egy jó HRS, és meg is vagy. Ma mindenki elütteti magát, figyeld meg a Károly téren. Ma csoportosan ugranak az Erzsébet hídon az ott közlekedő taxik és autóbuszok elé az emberek. Tehát megyek a munkahelyemre, valami történik, az munkai baleset.
2: Igen. És ha hazafelé mész a munkád helyedről, de haza, tehát nem nincs kitérő, akkor az is az.
1: Jó, senkitől nem fogadom el, hogy hétfő reggel nem tud bejönni, mert elütötte a metró, beesett a busz alá, jó? Tehát ezt értem,
2: igen,
1: de ezt mi nem játszunk ki.
2: Stimmelnie kell. Tehát az, hogy ez a házad és a
1: ja, értem.
2: Munkahelyet.
1: Tehát ha mondjuk kell. Zuglóban lakom, és mondjuk a hegyaljára járok dolgozni,
2: és de Balaton-Almádiban.
1: De Balaton-Almádiban, Mambóbárban elüt egy tuk-tuk, akkor azt nem tudom azt mondani, hogy munkahelyben.
2: Egy testes prostituált rádesik.
1: Nagy darab szőke prosti rámesik Balaton-Almádiban, munkahelyben esetnek számít.
2: Attól függ, hogy milyen irányból esett rád. Igen, és akkor ott már lehet igényeket benyújtani, ugye? Ott már más a leányzó fekvése.
1: Júj, gyerekek, te miket tudsz? Én soha nem dolgoztam munkahelyen, tehát igen, én ezeket nem tudom. Életemben nem volt még egy normális munkahelyem idén, ez is normális, de hogy egy olyan hagyományos munkahely nem volt.
2: Na, de lifehackeket nem osztunk meg? Szóval a hallgatók is biztos egy csomót tudnak,
1: amiről
2: nem tudnak.
1: Hogy mi az, amit még el tudsz számolni?
2: Szerintetek mi az, amiről az emberek nem tudnak, de amúgy tudjátok érvényesíteni esetleg a munkáltatókkal szemben?
1: Az a baj, a 90% nem tudja meginni, hogy miről nem tud, mert nem tud róla.
2: Igen, de volt még a néhány ember.
1: Van olyan támogatás is, a vidéki bejelentett lakcímed van, de Budapesten laksz például albérlet, akkor hetente fizetik a hazautadat családtámogatás címen. Nem véletlen, hogy a fél önkormányzatnak vidéki lakcíme van, ahol dolgozom. Borsod megyei nagyvállalatnál kapok bejárás támogatás, magánegészségügyi csomag, 13. havi jutalom, éves teljesítményjutalom, 14. havi szépkártya, bruttó 500 környéke, egyszeri pályakezdő támogatás, nettó 1 millió, vagy lakhatási támogatás 3 millió vissza nem térítendő. Havi 2+4% magánnyugdíj. Legnagyobb telekommunikációs cég, céges teló, csúcskategória, laptop, tablet, korlátlan nethívás, dolgozói családi flotta, olcsó mobil csomag, havi keretösszeg, amiből a család telekommunikációs szolgáltatás fizetett, nagyon magas kafetéria, szépkártya, szabadság, készpénzen fizetési kiegészítés, üdülési támogatás, munkába járási támogatás, bónuszok, gyors segély vissza nem térítendő, egészségügyi támogatás. Azt a mindenit. Mm-hmm. Ez a legnagyobb telekommunikációs cég.
2: Milyen durva, hogyha így emellett veled szembe ül egy embereknek rettenetes büdös szája van.
1: Tessék, egy dolgot kérhettek, igen. Nem KP, valamilyen hozzárulás, szolgáltatás, bármi, amit jó, itt vezessünk tudom. Be, mindenki személyre szabottan egy dolgot kérhettek, mi lenne az?
2: Jeff Goldblum, egy hétvége.
1: Oké, Jeff Goldblum, nem tudom elintézni, a magyar Jeff Goldblum.
2: Nincs olyan, hogy magyar Jeff Goldblum, Balázs.
1: Nem tudom, Tihanyító Csaba, a magyar Jeff Goldblum.
3: Közelít,
1: de nem az igazi. Igen, Bódi Gusztia vagy a Jeff Goldblum, nem, semmi nem jó.
2: A Temus Jeff Goldblum.
1: Igen, a nem jó. Tessék, ki milyen szolgáltatást kérne, vagy ki mit venne igénybe?
2: Annál már felsorakozott.
1: De lehet bármi.
3: Például a heti masszázs, az simán járhatna, hogy egy napra bejön egy...
4: Pontosan. Lacival ezt mi nagyon támogatjuk.
1: Ti masszázs lennétek igénybe.
3: Hozná a kis ágyacskáját, beosztva lennénk, és akkor...
4: Én azt nagyon adnám.
1: Nekem ez a munkai masszázs, ez mindig egy kicsit ilyen csóroskodás.
4: Szóval,
1: nem úgy értem, hanem tudod, hogy gyorsan egy ebédszünet, meg egy meeting között gyorsot valaki kettőt ropogtat a nyakadon. Nem tudsz úgy nagyon úgy elengedni magad, mert tudod, hogy kettőkor már meetinget van.
3: Okay, tehát,
1: hogy...
3: akkor kérünk szépen a balatoni nyaralót kulcsát elosztva hétvégére.
2: Nem,
3: most hétvégén mennek annáig, de akkor tessék, munkai nyaralót.
1: Rotációban forognátok.
3: Így van.
1: Szóval csak egy masszázs, ennyi lenne masszázs?
4: Kevésnek érzed.
2: Kevés. Szerintem
3: alapból... Ez jó, hogy olyat kérsz, amit nem lehet teljesíteni, a Jeffet.
2: Igen, mert legalább kapacitálom rá, hogy próbálkozzon.
1: Teljesen mindegy.
4: Egyébként ilyen menedzser szűrés is jó lenne. Soha nem dolgoztam olyan cégnél, mindent tudját az ember elmegy és kifizeti magán, akkor még lett volna egy olyan lehetőség, hogy nézzük meg mindenkinek az életkorához egy ilyen komplett szűrő csomag. Az mennyire jó lenne, mennyire menő lenne. Soha nem dolgoztam ilyen helyen.
3: Szinten egy soha. Nagy. Mely, az olyan 400 ezerből kijön fejenként, mennyi, vagy 3,2 milliót bánja. Hát az,
1: tehát szeretnétek egyszer leszűrni magatokat?
2: Mindenre.
4: Mindenre. 2025-re elfogadnám. Én most én ezen túl vagyok ezen.
1: Mennyi egy ilyen?
2: Nekem még a prostatámat is nézzék meg. Mindent. Van egy havarom fiú, aki annyira ki volt akadva, hogy nem tudták, hogy mi baja van, hogy elment menopauza szűrésre.
1: Jaj.
2: Azt mondod, hogy mindegy, most már is nézzék meg.
1: Azért az jó hülyének kell lenni. Elmaradt a menstruációja, föltűnt neki, hogy ideje nem menstruál.
2: Óriási.
1: Igen, egy ideje nem menstruálok. Na jól van, gyerekek.
2: Jöhet akkor menedzser szűrés, most megbeszéltük.
4: Én annak örülnék. Igen, egy ilyen lehetőség.
2: Én hétfőn nekem az oké. Nekem felé.
1: Bocsánat, elindultunk heti egy thai masszázs 9000, és megérkeztünk egy 4 kilós menedzser szűrés.
3: Na, de az csak éves.
1: Azért nagyon nagyot ugrottunk, bejön ide valami fáradt Marika egy fotellal, és kicsit ott ropogtatta a nyakadat. Egy ilyen titkos ilonka, itt haktuázik egyet. Eljutunk egy 6,5-600 menedzser szűréshez.
3: A mi óriási ézénket, fogyókúránkat is megkérem, most támogasd, mert attól neked lesz jobb,
2: mint
3: munkáltató, hogy két egészséges, jókedvű ember ül itt veled reggelente.
2: Plusz, én nem
1: láttam
2: egy
1: még egészséges, jókedvű fogyókúrázott. Tehát, hogy
3: hát a végén az eredmény a web.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Fontos határidő jár le holnap, óvjuk kedvenceinket a hőségben, ingyenesen strandolhatnak a kecskemétiek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fontos határidő jár le. Holnap éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a pótfelvételi keretében. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket. A magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű, alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek az intézmény tájékoztatása szerint. A jelentkezéseket a pótfelvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. Azok előtt elnyitva ez a lehetőség, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Kecskeméti Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állat. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ingyenes strandolási lehetőséget biztosítanak a kecskemétieknek. A tartós hőség miatt augusztus 14-ig díjmentesen látogathatják a Széktói strandot és a Dombícset is a helyiek minden hétköznap délután. A kedvezmény kizárólag kecskeméti lakcímmel, érvényes lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, írja a Baon. Dolgoznak az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás zajlik. A leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom, írja az Útinform. Még ma is sikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nincsen érzés, hogy átokül rajtunk, Feri. Nem érzed azt, hogy ez egy átok, ez az egész?
1: Hogy már mindent megteszünk, és mégse.
2: Az adventi body?
0: Én tegnap feküdtem az ágyba, és azt éreztem, hogy figyelj, olyan sok éven keresztül annyi mindent kipróbáltam, hogy nem lehet, hogy van rajtam egy ilyen rontás, egy ilyen zsírrontás.
2: Tehát valaki egyszer azt mondta hozzád ért, és azt mondta, hogy átkot teszek rád, ráteszem a zsírátkot. És akkor onnantól kezdett, hogy
1: a levegőt veszünk, érted?
2: És elkezdtetek nőni, és csak nőttetek?
0: Szerintem nem ezt mondták, ne legyen olyan elasztikus ruha, ami ne szorítan a derékba.
2: Igen.
0: Amelyet elémáltál a kólaautomatánál.
2: És egy kis varázsló lány megátkozott benneteket, és azt mondta az általános iskolában, hogy igen, a csokimat megettétek, ezért örökké zsírátkot teszek rátok.
0: Sóvárogjatok egy életen át. Nem, nincs ilyen életet? Nekem mikor romlott az életed, Feri? Mikor volt, amikor egyszer csak egy ilyen...
1: Hát 6 éves koromban, azt hiszem. Nem, hat. Akkor még szép slanggyerek voltam. Mm-hmm.
2: De hol puffadtál meg?
1: 9.
2: 9 évesen egyszer csak az a puff!
0: Rálépett egy kaposóaknál.
1: Mert ott nagyon megnyúltam, és próbáltam utána menni testbe, de azt túltoltam.
2: De ez hogy néz? Emlékszel arra fél évre, amikor ez megjönni? És így megjött, vagy ez ilyen rendszeres?
1: Ez rakodott.
2: Igen. Te nem úgy, mint a gömb hal,
1: hogy fölfújtam magam.
0: Összefújós
2: skaláját, hadd az átokat.
1: Nem ér le a lábam, mi a háj?
2: Ne fújj tovább, neki soha nincs. Elkaplak, ha leeresztesz egyszer.
0: De ez milyen szimpatikus hozzáállás, nem, amikor egy gyerek elkezdi érezni, hogy magasodik, és azt mondja, hát álljunk már meg, nehogy azt higgyék, hogy itt egy cerka vagyok. Na, akkor ennyi. Mit tudunk ez hozzátenni?
1: Rádobtam, de nem izmot, hanem zsírt. Tehát nekem már ezek egy egész korai átok volt. De 6 éves képen van, ahogy a kis mesekönyvemmel állok, Lelősiné Ábrahám Éva fotókamerája előtt, az új kígyós mindenkitől fotózott, Ábrahám Éva néni, és akkor a kis könyvemmel, és ott egy slank kisfiú áll 6 évesen.
0: Mm-hmm. De tényleg? A könyvet?
1: Eskü.
2: De akkor ez egy doboz zselészalon cukor karácsonykor?
1: De egy doboz tehát, nem okoz ennyit.
2: De hogy mit vakvágájna? 10? Ez csak azt mondta, hogy ügye nekem a karácsonyfát.
0: De hogy azt beszéltük meg, hogy minden segítséget igénybe veszünk. Vért vetettünk, felrakatjuk a...
2: Kiborgok vagytok.
0: Igen, kibor Zuckerberget. És minden. És akkor pont erre nem megyünk rá, a spirituális vonalra, hogy nem tudjuk meg, hogy nincs valami másik síkon, valami pokoli pusztító átok a pajzsmirigyünkön.
1: Tehát mi vagyunk azok, akik egy fej salátától is? Buf.
0: Nem, azt gondolom, hogy ez valami külső erő, hogy ez már nem rajtunk múlik, ez valami más. Vagy, szóval vagy papot, amit most nem annyira szoktam.
2: Tudunk intézni. Tehát ha úgy gondolod, meg vagytok átkozva.
0: Szerintem úgy gondolom. Szerintem utána kéne járnunk ennek, hogy lehetne ezeket levenni rólunk.
2: Van ilyen, hogy zsírátok?
0: Vagy egy zsírsámán.
1: Szerelmi átok van. Szerelmi kötés is van, átok is van.
2: Igen.
1: Akkor viszont lehet, hogy nekünk zsírkötés. A bennünket a zsírral annak idején összekötöttek.
0: Zsírrontás. Én mondom, zsírrontás. Vagy valami sokkal rosszabb, amit nem is tudunk megfogalmazni.
1: Pénzrontás is van, pénzáldás is van, pénzátok. Akkor, ha van szerelmi, pénz kell lenni zsírnak is. Mm. És aki, ha van, aki fölteszi a zsírátkot,
2: akkor van, aki leveszi a zsírátkot.
1: Akkor kell ember, aki le is tudja
0: szerintem
1: venni.
0: Szerintem induljunk el minden vonalon, ami létezik, az összes vallás, az összes spirituális vonal, minden érdekel. Tehát először 50 Mária Pócsi asszonyt keresünk, aki imádkozna értünk egy héten keresztül.
1: Sírat és imádkozik.
0: Imádkozik, igen. Utána pedig akkor jöhetnek az indiánok, nem? Itt mondasz?
1: Így van, füst jelekkel is.
2: Azt se fog segíteni.
0: Vagy ez vagy Tóth Gabi a zenekarával.
1: Inkább az indiánok.
0: Jó, akkor jöttek az indiánok? Oké. És akkor hát ezen kívül pedig akkor kell egy spiritisztára van szükségünk. Balázs ebben
2: spiritista
0: csak...
2: vagy spiritista?
0: Bármelyik elő ebben a helyzetben.
2: Spuri nagyon jó, mert akkor kevesebbet esztek.
1: Így van.
2: Elmegy az étvágy. Megnő a húzus. Ferit az itt a vakvág, majd akkor megkapta az első bicskáját.
1: Haver, az 6 évesen már megvolt náluk, az nem várt 9 évig.
0: A testvérek az oldalába húzta ki.
2: Igen, meg azt mondta, ezt a kenyeret még leszelem, ezt a kis bicskával, ezt a kis szalonkát még megeszel. Igen, de nem emlékeztek egy ilyen osztálytársatokra, aki a mutatójával hozzátok ért, és mint a Stephen King filmben, aki azt mondta, hogy sor vagy el, de nem azt mondta, hogy sor vagy el.
1: Nem hisz.
2: Nem volt ilyen? Nem volt
0: tudom,
2: ilyen osztálytársatok?
0: De a Vatikában nincsen valaki, aki ezzel foglalkozik.
1: Zsírűző?
0: Igen.
1: Van az ördögűző, akkor kell lenni
0: hát de nem, ez egy sokkal gyakori probléma, mint az ördög, ne haragudjatok meg. Az ördöggel az ember már megtanult együtt élni. Balázsra az eszembe ülök már 8 hónapja, semmi belőle. De hogy zsír? De hogy azzal nincs, nem? Senki?
2: Egyébként de van, de a Robika nagyon jót ír, azt mondja, nem zsírátok, hanem össze-vissza zabátok. De jó vagy, Robika. Ez az össze-vissza zabát. zabátok.
0: Ez zabátok?
2: Jó, zabátok. Hát akkor kérdezzük meg Frabátot, van-e ilyen? Mit szóltok hozzá? Hála, hozok nektek egy igazi spiritisztát.
0: Úristen,
2: 80 mester. Plusz áfájra intézem nektek, hogy legyen 40 plusz
0: áfa. Ő az igazi Frabátó.
2: Ő az igazi Frabátó, és mondja meg, van-e ilyen, hogy zsírátok? Van-e ilyen, hogy hatodikos korodban oda hozzád ért a kis karcsika,
0: jó.
2: És azt mondta Eszternek, hogy
1: na most én viszont,

0: egy hónapos futókaland volt, nem voltunk többet együtt. Nem tudom, de lehet, hogy tud nektek mesélni, hogy van rajtatok valami átok, amit majd ő levez, mint zsírátok.
1: A zsírátok, azt nagyon...
0: A zsírátok, igen, de az egy jó átok.
1: Nagyon kíváncsi, egyrészt, hogy mit lát mindenféleképpen, másrészt pedig, hát akkor elkezdjük felszámolni ezeket a titkos vonalakat is, Feri.
2: Jó.
1: Kitakarítjuk.
2: Jó. Most itt a mi küzdelmünkben mindenre szükség van.
1: Jó. Auraporszívózás, jól
2: aura értem. Auraporszívózás, ha kell, ha segít, én benne vagyok.
0: Jó. Na mindjárt, úristen, de rossz ez a vonal. Visszahívjuk a másikon, mert ezzel nem is tudunk beszélni. Haló? Nem, ez nem fog menni, ezt meghalunk olyan rossz. Visszahívjuk a másikon. Jó, és akkor megkérdezzük tőle.
1: Ez egy másik sík volt, Balázs, és neked ez se tetszik.
0: Ja, egyébként lehet, hogy valami asztrál síkom, vagy valami más.
1: Az asztrál síkon
2: hívtuk. Nem asztrál van neki, valami más autója.
0: Korzás, ő korzás. Nem asztrál
1: sík. A korzás sík.
0: Igen. De hogy van-e ilyen, hogy valaki például elmegy egy átoklevevőhöz, hogy ő kövér, vagy pufi, és szeretné levetetni magáról az átkot?
2: Biztos.
0: Felfoghatjuk ezt akár egy átoknak is? Igen? Dr. Balogh Illés Gyula, endokrinológus rólam leszette az átkot. Tehát vannak, akik a tudományos dolgokban hisznek, mint endokrinológia.
1: Ugye, ha nincs neki olyan weboldal, ahol vannak ilyenek, hogy állathoroszkóp, akkor nem érdekel. Itt van, tessék, rontáslevétel, mágia, szerelem, és kutyamacska, állathoroszkóp.
2: Rontáslevétel, azt kell.
0: Mondjuk a kutya rontást levetni rólam, mert az egy hete rajtam van. Tehát, hogy,
1: ahogy lehet, hogy az ugatás csak a fejedben
0: és
1: van.
0: És csak mondom, hogy tegnap, igen, egyébként lehet, hogy hangokat adok, tegnap a kutya, na mindegy, nem mondom, mit csinált. Már sztorit akartam lecsinálni, hogy 20 óra 40, 21 óra 40, csak aztán elmentem aludni. Tehát, hogy be kell szereznem valamit, ha értitek.
1: Ez mekkora, tehát valaki ráküldözni egy kutyát, hogy nem, semmi nem történik, csak ő egyedül hall egy ugatást folyamatosan.
0: De tegnap csak mondtam a gyerek, hogy te is hallod, és mondta, hogy igen, mondom, jó, akkor megnyugodtam. Tehát ez így rendben van.
1: Jó, itt egy 20-as.
0: Amit ezzel is szól. Na, itt van velünk Frábátó. Hello, Frábátó, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello. Mi van,
3: edzőteremben vagy? Olyan érdekes. Nem, én gondolkoztam, mert hallgattam a műsort, és annyira beleéreztek néha, hogy ez hogy működik. Tehát ez az egész az úgy működik, hogy valaki,
1: nyomon vagyunk,
3: valakinek Feri. Nem tetszel. Jók vagytok. Valakinek nem tetszel. Akár gyerekkor vagy valahogy, és tesztel egy átkot. Most ilyen zsírátok az szerencsésebb, mert igazából, hogy ne tudj rendesen öltözni, hízzál el. Ne az, hogy halljál meg, vagy valamilyen ilyen komolyabb dolgot. És elkezd a szervezeted egy ellentétes energiát termelni, ami úgy szokták mondani, hogy még a levegőt is bekötöd. Elkezdesz hízni, menekel.
1: Milyen egyetértek
3: ezzel? Még a meleg levegőtől is elkezdesz hízni. Ennyi.
0: És ezt tehették akkor rájuk törni, hogy ott volt a kis hatodikus Katika, aki hozzájött a Feri, és azt mondta, hogy átveszem a zsírátkot.
2: Ez az, tehát, hogy én 9 éves koromban...
1: Én tudom, ki volt az.
0: Szerelem!
2: Katika azóta szerelmes belém. Lehet, hogy a Katikával összejönnék, akkor levenné az átkot, nem?
1: Leszívná rólad.
3: Ez a lényege, hogyha velem nem jön össze, akkor mással se, ezért hízzon meg, legyen mindenféle problémája, és így tovább, és így tovább.
0: Tehát akkor mind a kettőt,
3: hogy életében volt. Tehát ha visszamegy a múltba.
0: Igen?
3: Hogyne, mindenki. Ha visszamész a múltba és megtaláld azt a szemét, van egy ilyen film is volt, és aki gyerekkorában, hát, de egyébként nem hülyeség, tehát a Sorvagyja az erről szól. Visszamész a múltba, és az, aki rád, tudom, én féltem azt volna, hogy akkor kezdtem el a mágia fele fordulni, hogy kivédjem az egészet.
2: A felsorvadást.
1: Na igen,
3: nem. Ha megtalálod a múltból azt az embert, akire gondolsz, aki ezt elindította, akkor feloldod ezt a rontást, ezt a mágiát. De igen, nem ez a jó módszer, mert nem az, hogy megszüntetünk valamit, hanem nehogy ránk tegyék még egyszer, csinálsz valami olyan védelmi mechanizmus, ami megóv utána bármilyen mágiától, rossz indulatú mágiától.
2: Na, de attól várjál, a zsírmágia azért még rajtunk marad.
3: Nem, mert az lebomlik.
2: Ja, az lebomlik, ha nem eszünk.
1: Ja, ez a lebomlás, ez egy
3: erős szó. De hát ez igen, nehogy sokáig bomboljon, mert akkor vége van.
0: De akkor arra gondolsz, itt kérdezi egy hallgató, hogy az ország egyik fele megátkozta a másik felét? Tehát hogy akkor itt az történt, hogy vannak
1: egy a... Budapest konfliktus.
0: Akkor a fele megátkozta a másik felét.
3: Rengeteg ilyen van, tehát hozzám személy szerint én több olyan sztorit tudok mondani, ennél sokkal rosszabbakat, ahol kimondottan azért jöttek, hát ez a zsír igazából azért jönnek, hogy lefogjon. Tehát azt lehet befolyásolni. Az, hogy most ez rontás miatt van, ez egy új fogalom. Igazából az a baj, aki megront valakit, az ilyen egyszerű dolgoknál nem áll meg.
0: Na jó, de Peti, azt írja, hogy akkor nekem már 200 kilónak kéne lennem.
1: És tehát ez hogy, meg a másik kérdés, Balázs, miért nem 350 kiló?
2: Annyian utálják én.
0: Nekem 350 kilónak kéne lennem, annyian voltak belém szerelmesek. Ja, ha mindenki megátkozott volna.
1: Neked a mikropénisz volt a büntetés.
0: Frábátó, el kell hozzád mennem, azon tud segíteni?
3: Nekem... Az olyan, hogy egyre ahhoz tudok segíteni.
0: Ami ezt erről lejön, az nekem oda jó lesz.
4: A zsír pénisz.

0: Hatott a zsírpénisz.
1: Zsírpénisz? Jézus Mária.
2: Ugye, na jó, de most ne tereljük el a figyelmet a problémáról, Frabato. Hogy fogunk megszabadulni ettől az átoktól?
3: Valaki egy konkrét dolgot, amikor ezzel foglalkozol, ugye ez is mentális dolog, spiritizmus, amikor ezzel foglalkozol, akkor ahhoz fel foglalkozol, nem el vagyok hízva, hogy tudok megszabadulni, nem látod magad már lefogyva.
1: Szóval gyújtsunk egy gyertyát, oké.
3: Okay. Telehold utáni két hét, amikor fogy a holdnak az energiája, akkor a szervezetből is bontja az energiát. És ezt ügyesen fölhozol használni, hogy nálad a zsírt bontsa, akkor elindul egy folyamat. De az a lényeg, hogy ez egy 14 napos mágia, tovább nem szabad csinálni, mert akkor
0: lemész
3: nem
0: biztos,
3: hogy a folyamat.
0: El fogsz fogyni, és ha jön az új hold, akkor igen. Jó.
1: Tehát minden este ebben a 14 napban gyújtok egy gyertyát.
3: Gyújtasz egy gyertyát. Előtte van most egy kis időd, ha nincs annyira nem sokat forgod, lerajzolod.
0: Egy gyertya helyett a spangli... Nem így kérdezik valaki.
3: Csinálhat bármit, az a lényeg, hogy ezzel foglalkozzál.
2: Szóval, hogyha egy cigit elszív a Feri.
0: Igen.
3: Babát, ami te vagy. Tehát saját magadat próbálod megformálni, és minden este 8 és éjfél között gyújtasz egy gyertyát, a gyertyán a fölmegy egy tűz, beleszorod először a fejébe, azért, hogy a gondolat, azért, hogy infarktus kapjon meg a szívébe, meg a fejébe azért, hogy a gondolataidat tudjad, a saját gondolataidat tudjad befolyásolni, hogy nem vagy éhes. Gyomor, utána a két kezét.
2: Ezt kell dönteni először.
3: Igen, fel vagy gyomor, két kezét, nevet ki a hűtőből a kaját, a két lábát, hogy ne menj el a hűtő. Befolyásolod igazából a szervezetedet. Arra kell figyelni, hogy amikor a gyomor alatt szúrod a csí energiaközpontot, akkor ne menj egyel alá
2: az
3: ágyékhoz, mert akkor mást állítasz le.
0: Nagyon jó. Egyszer hihetetlen, hogy is ezt csak így fejből mondod, hát ez egészen
3: elgondolkodtató. Ja, én most találtam ki.
0: De hogy jön belőled a mágia? Azt mondom, hogy csak hihetetlen. Tehát két hét új volt, szurkáljuk
1: minden
0: a babát.
1: Este. Igen, minden este. Is
3: igen. Minden este meg sem lesz a hét folyamatot. Ha nem tudod szúrni, mert nem vagy úgy fölkészülve, nincs babád vagy, akkor lerajzolod. És ugyanavval a tollal vagy ceruzával mindig a pontokat ráteszed, mindig abban a sorrendben. Fej, gyomor, ez a középső, a csi energia, a köldök, a hatalit kell vigyázni, menj lejjebb, utána bal kéz, jobb kéz, bal láb, jobb láb.
0: És van valami mondat, amit mondogatni kell?
2: Ez egy csárdásnak hangzik amúgy.
0: Igen, csárdásáról. Valami mondat, amit mondogatni kell? Előző dalocska, bármi?
3: Nem, az a lényeg, hogy erre gondolj. Ha akarsz, akkor mondhatod, hogy lefogyok. A fogyás alá menjél legalább, ha fog akarsz fogni 20 kilót, akkor 40 kilóba gondolkozzál.
0: 40 kiló?
3: A duplájába menjél. Igen, és akkor csak 20 lesz.
0: Ja, értem.
3: Mindig duplázd a lefelemenést. Ezt megcsinálod 14 napon keresztül, érezni fogod, hogy nem eszel annyit, de ha eszel is, elkezdesz fogyni.
1: Bármit, és még fogyok is.
3: Elmondom, a Balázsra szoktunk találkozni, én ezt csinálom, elkezdtem csinálni egy-két napja. Aha. Találkozzunk, 3 hét, most 116 kiló vagyok.
0: Akkor téged is belátkoztak durván.
3: Főleg az étteremben. Mivel étteremnek vonzása van, oda mindig tartottam a Zsírmány nevű dolgot. De mindegy, ezeket lehet befolyásolni, és nézd meg, hogy 2-3 hét múlva legalább egy 8 kilóval kevesebb lesz, akkor 10-re. Többet tudsz fogyni.
0: Jó, én vizuális tesztelés alapján ezt 3 hét múlva tudom igazolni, ha összefutunk.
3: Jó? Így van.
0: Oké.
3: Hát, halál komolyan mondom, nevetgéltek, de tényleg, ezt ha egyszer látod működni, akkor utána már semmilyen fogyasztó tabletet nem fogsz bevenni.
0: Oké. Okay. Ciao. Frabato levette a fiúkról, a lányokról az átkot, hogy ki jelen pillanatban az életében most ki milyen átkot érez. Azt mondja, hogy az én átkom, hogy nem tudok nemet mondani másoknak, sajnos más előbb van, mint magam. Ez egy ilyen...
2: Csatlakozz a csoporthoz. Facebook csoportot fogok indítani ebben a témában.
0: Te is benne vagy?
2: Hát én nagyon sokszor.
0: Én olyan határozottan tapasztalom a te nemet mondásaidat pedig.
2: Mert ezt most találtam.
1: Hát a kitelepülésre, persze.
0: Most tegnap is megkerestelek valamivel, és én nagyon határozottan mondtad, hogy nem, tökre szeretem, mert továbbítottam a nemet. De olyan egyértelműen mondtad,
2: hát
0: úgy tetszett.
2: Dolgokra, mert ugye ők ismeretlen embereknek kell nemet mondani, akik ugye anyagi haszonszerzésből szeretnének tőlem szívességet kérni, az megy. Az a sajnál, hogy igen, de nem, hanem az van, hogy én nagyon sokszor csinálok olyan dolgokat, ami amúgy nekem effektíven nem tesz jót, de...
0: Mint a reggeli rádiózás.
2: Reggeli rádiózás.
0: Igen, tévéműsorokban valószínűleg.
2: Így van. Szóval hagyjuk is csak ezt a tavamat.
0: Igen, de most, hogy mondtad valójában, tényleg nem tudsz nemet mondani. Én ott ültem veled annál a húslevesnél, hamar befűztelek. Azt mondtam, nem kell korán kelned.
2: Kettő presszó kevés, egy húsleves, ez volt az ára.
0: Így van, egy nagyon jó húsleves és két kávé. Azt, hogy az Eszter ma itt ül. Értitek? Hát tényleg nem tud nemet mondani. Kit kell szurkálni azért, hogy levegyek egész Budapestről ezt a közlekedési dugóátkot? Nagyon jó. Egyébként tényleg benne vagyunk. Kérnék egy fosás levevést, mert már vége elgyengülök. Ha kell, mágiát gyújtok, nem gyertyát, csak valaki vegye le rólam a fosás. A motiválatlanság átkot venném le magamról. Egy fél éve minden csak kínlódás, megcsinálom, de már nem örömmel. Edzés munka. De lehet, hogy csak munkahelyet kéne váltanom. Wow.
2: Vagy depressziós vagy, csak még nem tudod, hogy van ilyen, hogy magasan funkcionáló depresszió.
0: Két hete értünk haza Bariról, 11 órát késett a gépünk odafelé, 3 napig szakadt az eső, 2-szer romáztunk, 6 órára bezártak minket, mint nyílt pályán egy vonatba a gázolás miatt, 5 órát késett a gépünk hazafelé. Megjöttünk és megbüntettek a rendőrök bíztővre. Majd az első munkanapon szétvágta a lemez az alkarom. Gyere rám, Frabátó!
1: Na ezzel csinálj valamit!
0: Na ezt
1: hozzád össze magad!
0: Igen.
2: De ilyen sokszor, amikor nem, hármasával jönnek ezek, nem tudom, van ez, amikor csak már el kell fogadnod, hogy most ez az időszak van, mellé állsz, megvárod, hogy elmúljon.
0: Igen, egyébként tényleg így van. A meddőség átkot vetném le, Roni küldte ezt nekünk, egy kicsit komolyabb.
2: Én ebben tudok segíteni neked, Sefcsik Annát keresd meg, van ennek egy alapítványa, akik ezzel foglalkoznak.
1: Ő azért nem átok levevő, ugye egyre komolyabban csinálja.
2: Ő nagyon komolyan
1: meg.
2: Csinálja, az a neve az alapítványnak élet.érzés, tehát így kell leírni, és rengeteg ismerősömnek segített levenni ezt a problémát a vállára, és most már gyereksírásban próbálják átviszteni az éjszakákat.
0: Na, de szép, de ez milyen jó.
1: De a sírás miatt, de...
0: Mi az alapítvány? Mondd még egyszer.
2: Élet.érzés alapítvány.
0: Ennek az egész frabátos megszólásnak ez kellett, hogy lőn a lényege.
2: Igen.
0: Ez ezért történt, hogy ez kijöjjön. Lehet. Hogy ennek legyen valami mélysége, hogy ez itt most megszülessen.
2: Igen, igen. És
0: köszönjük, frabátó, de tényleg. Levetném magamról a 20 milliós jelzálók hitelt, írta Dávid. Hát, ez is egy jó kérdés. Szeretném, hogy szeressen a feleségem, de úgy igazán szívből. Feri küldte nekünk. Ez is milyen szép SMS, nem?
1: Ez egy segélykiáltás inkább.
0: Rajtam csóróságátok van, bármennyit keresek, még sincs pénzem. Ahogy van egy kis tartalék, egyből jön valami baj, ami elviszi, küldjetek, please. Állandó pisilés átok írja valaki, az én átkom, hogy akármilyen nőnél próbálkozom, akárkivel próbálok köszönni, még ha össze is jön, nem sokára már mással van és mással házasodik, mástól lesz gyereke. Kapcsolati átok már évek óta tart sajnos. Peti Cseperről. Ja, és üzenném Viktoriának Erzsébetre, hogy puszi és jó randizást az újdonsült pasiával. De cuki.
1: Még egy szúrás, de...
0: Szegény, igen, Viktória elment, és már randizik egy új pasival, szegénykém. Pánikbeteg vagyok, jó lenne újra buszra ülni. Látjátok, hogy ki mivel küzd? Közben Jani küldte nekünk.
2: Igen, én a vonattól, amikor pánikbeteg volt, én a vonattól féltem, képzeld el.
1: Neked van bármi olyan, amit te nem voltál?
2: Között van hozzá, Feri.
1: Csak kérdezem, hogy készüljünk.
0: Voltál egy nap, amikor egészséges voltál?
1: Egy olyan. Melyik volt az út?
0: Voltál egy napig jól?
2: Nem hiszem, hogy volt ilyen nap, de nem is volt rá szükségem.
0: És nem is lesz.
2: Amíg én itt vagyok, amíg szolgálom a hazámat, különböző problémákat.
0: Az én szenvedés történetemet ti nem fogjátok átírni egy holmi reggeli műsorral. Nem leszek jól, és nem is akarok. Az élet szenvedés, az élet harc. Nincs olyan, hogy jó.
2: Mit nem értesz meg ezzel? A könnyedség,
1: ha jó, akkor is rossz.
0: Aki könnyedebb, annak miért? Nem ismerik a szenvedést. Azok csak ide lébe szólnak. Jól érzik magukat. Elpazarolt élet.
2: Kérdeznek, hogy félek-e a pokoltól? Nem. Mert abban élek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A szociális ellátórendszernél is nagy kihívás a hőség. Keresik a legfinomabb lekvárokat. Segíthet az edzés a csontritkulás megelőzésében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Városi Szociális Ellátórendszer Plusz feladatairól egyeztetett Kecskemét polgármestere a hőségriadó és az energiatakarékossági intézkedések kapcsán. Szemereiné Pataki Klaudia a Margaréta otthonba és a Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman utcai központjába látogatott el, derül ki a hírös.hu beszámolójából. Előbbi helyszínen 240 időskorút látnak el, a közösségi terekben klímák működnek, a lakók számára pedig hűtött italokat biztosítanak. A Máltai Szeretett Szolgálat központjában a hőségriadó alatt 30%-kal nőtt meg a látogatók száma. Naponta csaknem 100 rászoruló vesz igénybe a hűsölés, tusolás, mosás lehetőségét. A konyhán naponta 120 fő fordul meg, ők hűsítő limonádét és ételt kapnak. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén, még holnapig lehet nevezni az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület versenyére. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett a zöldségkrémek is külön kategória. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Turinform irodában lehet leadni, eredményt a Híros Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték az edzés típusokat. Ezek labdajátékok, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Gyerekek, sokszor beszéltünk már ugye albérlőkről, meg ingatlanosokról, de most nem őket akarjuk szapulni, hanem azokról akarunk egy kicsit beszélni, akik lakásokba jönnek lakást vásárolni. Ez még nem volt témánk, ugye? A lakás vásárlói téma, a fura vásárló, aki megjelenik az ingatlanodba, amit te el akarsz adni. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy mi történik a ingatlan bérelsz, meg milyen főbérlők vannak, meg milyen albérlők vannak, ez már sokszor volt. De hogy ugye itt arról szól a történet, és azt olyan SMS-eket várunk és hallgatunk, hogy milyen tapasztalataik vannak a hétvégi lakásnézőkről, a lakást vásárolni egyébként nem akarókról, a feng shui-ban hívőkről, a pálcával érkezőkről, és minden másról egy ismerősünk, mindegy is, hogy kicsoda lakásvásárlásban van, és összeszedett néhány gyanútlan érdeklődőt, aki megérkezett a lakásában. Volt olyan, aki megérkezett egy pálcával.
6: Pálcásom,
5: egy ilyen,
6: nekem is van.
5: Megérkezett pálcával, hogy ő beméri a lakást, hogy milyen, de hogy ez
6: igen,
5: igazából...
6: A vízereket,
5: megnézte a Hartmann és lejvonalakat, a földsugárzásokat, kutatott, keresett. Nem mondta, csóválta a fejét, eltűnt.
7: Ez nekem nem kell.
5: És azóta nem jelentkezett. Nyilván valami volt, ami nem stimmel. Nem úgy álltak a föld nagy naszka vonalai.
6: Az is jó egyébként, ha ezt a vonalas, vagy ezt a pálcás mérést arra használod, hogy lejjebb alkudd a lakás árát. De igen. Neki ugye nem tetszett.
5: De még értem is, hogy van benne valami, meg még működik, meg be lehet mérni egy csomó minden pálcával, fura volt. Volt egy másik vevőjelölt, aki jött és szélcsatornát keresett a házban. Szélcsatornát, megnézte, hogy hol milyen erősségű a szél, mert nem te fejtette ki teljesen, hát de hogy ő olyan lakást akar venni, ami szélcsatornában van kifejezetten.
7: Ez nem az a kis cső, amit bedugsz a kis
5: nem a szélcsatorna, a nem a szélcső, az már az nem. A szélcsatorna az olyan, ahol mondjuk állandóan fúj a szél, vannak Budapesten is olyan részek.
7: És ő ezt kereste, hogy...
5: Nem tudom, hogy azért, mert szélerőművet akar telepíteni, vagy esetleg hajat szárítani a húzatban, tehát nem tudod, hogy milyen okból, de hogy kereste a lakásban a húzatos részeket, és azt vizsgálta, szó szerint gyerekek, ez így elhangzott, hogy van-e szélcsatorna az ingatlanban. Nem volt.
7: Így ő se vette meg.
5: Néha az ismerősök befújtak hajszállítóval a másik szobából, hát a vevő megnézik, hogy itt fúj a szél. Szóval, hogy egyébként felfogadatlan. Van a következő kategória, ami szintén tapasztalat, az egyáltalán nem akarok lakást venni, de hétvégén eljárok, mert jó program, hogy mások intim zónájában nézelődöm. Családdal érkezik. Gyerekkel érkezik, diszkréten hízott.
6: Látod, hogy nincs annyi pénze, hogy ezt a lakást megvegye.
5: Nem akarja megvenni, apuka és anyuka finoman túlsúlyos, a gyerekek is. Ez egy típus, nem tudom, hogy ők miért nem jönnek soványan hétvégén lakást nézni, de ők hogy valószínűleg előtte esznek egyet, elmennek. Minden intim helyiségbe behatolnak, nagyon fumigálva végignézik a lakást, és angolosan távoznak, hogy nemhogy vételi ajánlatot nem tesznek, hanem...
6: Meg se köszönik.
5: Meg se köszönik.
6: Megmutattad.
5: A következő ötleteket gyűjt a saját konyhabútorához. Ugye? Ezeket így hallottam így az ismerőst, hogy elmondta, és így ezt nem hiszem el, adtam már el pár ingatlan, de hogy nem találkozom vevővel, de tényleg nem akar vásárolni, nem akar lakást venni, viszont azt mondja, hogy mama, ezt írt föl, tetszik a konyhabútor.
6: Nézd csak, miért ügyesen elrendezték.
5: Nézd meg, jó elrendezni, és ezt csináljuk
6: mama,
5: meg.
6: Mama, milyen kis pont ilyen? Már hogy a szoba?
7: Nekem nagyon friss emlékeim vannak erről az időszakról. Én mindig patikába vágtam a lakást, hogy gyönyörű szép tiszta legyen, és kívánatos legyen. Sőt, azt is olvastam valahol, hogy a friss sütemény illat,
5: Az kell. De az egyébként az, igen.
7: Mert hogy az csábító, egészen konkrétan az almás pite, én almás pitében annyira nem vagyok jó, viszont piskotában igen. Hát azt a zabálást.
6: Ja, hogy fölzabáltak minden.
5: Igen, mert azt mondják, hogyha jó illat van a lakásban, amikor jönnek,
7: hívogató, otthonos,
5: vásárlásra ösztönöz. Igen, hogy van egy illat.
7: Megkívánod a lakást. Na igen, most, hogyha van egy ilyen friss sütemény illat a lakásban, akkor azt mondod, hogy de jó ide belépni, szép, világos, tiszta, leülök az asztalhoz, jól érzem magam. Mindenki leült az asztalhoz, mindenki bezabálta a sütemény.
5: De várjad, ők szóltak, hogy érzem, hogy valami sül, hogy megkóstolhatjuk-e, vagy te meg is kínáltad
7: én
5: őket?
7: Én megkínáltam őket.
5: Hát ő Júli, édesem, hát te is tudod, hát persze. Sütemény sütevevőknek.
7: Hogyne,
6: persze. Hány kiló lisztet durrantottál el az akcióval?
5: Neki nem kell megetetni, nem erről szól, csak hogy legyen jó illat a lakásban. Aztán elmennek, és ti megeszitek.
7: Hát ha belép, akkor és elkezd csorogni a nyála, hát már csak megkínálom.
5: Hát azt mondom neki, hogy hölgyem, ha a vételjátok, nagyon vágyjuk, most viszont köszönjük szépen, mert megsült az
7: almásban. Ott volt az asztalon a sütemény, és akkor én megkínáltam, és akkor ők ventiláltak, meséltek az életükről. Ez egy-egy ilyen vizit alsó hangon egy óra volt, mert mindenki kiadta a lelkét. A másik, aki, és ezt így higgyétek el, belekulázott a vécébe. Már nem hittem el, hogy lehet valaki ekkora tahó.
5: Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
5: Karesz, hello, Dániából írtál nekünk, hogy Dániában ez kicsit máshogy van. Ott hogy működik a dolog?
8: Hát itt úgy működik, hogy tavaly eladtuk a kertesházunkat, és egy ingatlanoson keresztül, mert Dániában magánszemély nem vásárol lakást, házat, mert a bank nem ad hitelt egyszerűen, azt mondja, hogy figyelj, neki túl nagy rizikó az, hogy ő nem tud semmilyen garanciát felmutatni, semmilyen papír nincs a házról, csak egy adásvételi, az neki túl nagy rizikó, és így ingatlanosokon keresztül működik az egész. Mi, ahogy eladtuk, az ingatlanos jött, átnézte a lakást, és Dániában egy olyan szokás dívik az ingatlanosoknál, hogy a vevő az nem lehet otthon, miközben bemutatja a házat, vagy a lakást.
6: Eladó nem lehet.
8: Nem lehet ott a lakásban. Nem lehetünk otthon. Felhív minket, hogy figyelj, ez nap, jönnének délután 2-kor egy pár, megnézni a lakást, legyen a ház szép, tiszta, rendezett, a kert is legyen rendezett. Mert
5: csak nem lehet ott.
6: De mitől félnek, hogy kikerülöd az ingatlanost?
8: Ettől is, azért, hogy ne befolyásoljuk semmiben sem az eladást, sem a vásárlást. Tehát, hogy nekik ez egy ilyen iratlan szabály, mi sem voltunk otthon, mi is, akkor feljük a barátokat, hogy átmegyünk hozzátok egy órára, aha, semmi gond, hogy elmegyek a gyerekkel valahova.
5: Tehát amikor az ember ingatlan néz, és nincs ott egy ilyen zavarba lévő, igen, toporgó tulajdonos, aki kicsit ilyen kényszeredetten körbevisz a saját intim szférájában, igen, kifejezetten üdítő, hogy nincs ott, megbeszél az ingatlanosan.
8: A halottakat amiket elmondottak, az alapján én is teljesen megértem.
5: Abszolút, igen.
8: Mi is voltunk házat vásárolni, és mi sem találkoztunk a tulajjal, sőt, itt a tulajjal, a kulcsátadásig nem is semmilyen kontaktunk, és tudjuk, hogy
5: szerintem
8: vagy
5: utána
8: lány,
5: már jó mondjuk egy második fordulóban utána már a tulajjal beszélni. Tehát az csak, hogy csak a vételnél találkozol, az nekem picit fura, de az, hogy mondjuk az elsőnél nincs ott, az tök érthető, tök jó. Aztán tényleg komoly a szándék, akkor összejöttök.
8: Sem eladásnál, sem vásárlásnál nem találkoztunk a tulajjal. Csak amikor a kulcsot átadtuk, aláírtuk, leolvastuk a mérőórákat, aha, pár kérdés még volt a tulajnak, hogy figyelj, ez így, ez hogy, hogy működik a kazán, vagy van esetleg valami, amiről tudnunk kell, vagy
5: hát az okásos, ez tiszta. Oké, Karesz, igen.
8: Igen, úgyhogy tök vicces, de itt is voltak olyan formák, hogy például a szomszédunk most vett egy házat, egy utcával lejjebb, egy másik házat saját magának, és ő például simán átment a nénihez, bekapogott, hogy elnézést, eladó a ház, igen, jönnék megnézni. És akkor mondta néni, hogy persze, kívülről megnézheti a házat, de be nem jöhet, majd csak az ingatlanossal beszél. Tehát, hogy ez így ilyen nonsens volt.
5: Karesz, köszi, hogy elmondtam.
8: Nincs vét. Hello.
5: Halló, jó reggel.
9: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello, Marcel, ciao.
9: Marcel vagyok, sziasztok. Mi egy balatoni sorházat árultunk, én úgy jártam, hogy a fickó foglalt időpontot, meg is jelent a helyszínen, és kértem, hogy vegye le a cipőjét, amikor befárad az ingatlanba. Mondta, hogy csak abban az esetben veszi le a cipőjét, hogyha van padlófűtés. Hát mondtam neki, mivel a bejárati ajtó mellett volt egy ordinálé nagy radiátor, hát mondtam neki, hogy mivel a mellékelt ábra is mutatja, hát nálunk nem padlófűtés van, de hát a hirdetésben írtuk is, hogy gázcirkó a fűtés. Úgyhogy ebben a problémában így bele is ütköztünk, mondta, hogy hát akkor ő nem venné le a cipőjét. Hát mondom, de mondom, adok szívesen egy papucsot, mondom, abba is belebújhat. Nem, ő nem vesz fel másik papucsot. Hát mondom, akkor úgy látszik, hogy akkor itt megbukott az üzlet, mert mondom, ennél nem fogunk tovább jutni. Ő mondta, hogy ilyen hozzáállása nem lehet ingatlant eladni, pedig mondtam neki, hogy...
7: De miért nem vetted a hátadra?
9: Ilyen intelligenciával le se kellett volna születned, úgyhogy végül is nem kötöttünk üzletet, és barátok sem lettünk, úgyhogy így jártunk.
5: Ez kevés.
9: De ilyen időhúzó ügyfelekből rengeteg volt, tehát ilyen ezek, akik tényleg, akik elmennek egy vasárnap délután, azzal foglalkoznak, hogy megnézik más ingatlanok.
5: Van, ez a hétvégi háznéző, ez van. Abszolút.
6: De ez nálad volt, hogy az apuka beült a kanapéra? Azt is te
9: volt, igen, ezt is én értem, egy 4 éves kislánnyal érkeztek, 4 éves forma kislánnyal, apuk egy enyhén pocakos, ahogy Balázs mondta, egy kicsit ilyen köpcös bácsika, ő konkrétan a nappaliba leült és nézte a tévét, amíg a felesége körbe ment megnézni az ingatlan. Egyáltalán nem érdekelte az ingatlan. Közben a kislány ugye látszott, hogy egy kicsit úgy elhanyagolt, nem nagyon foglalkoztak vele, ő felfedezte a lakást, ő explorált. Ő körbejárta az ingatlant, és közben levelt a porcról egy nagyon kicsi kis kerámiát, ami össze is tört, de annyit nem mondtak volna, hogy elnézést.
5: Necsenes, a papa leült a tévét.
7: Sportcsatorna van.
9: Kényelmesen nézte a tévét, és váltogatta a csatornákat. Én azt vártam, hogy mikor kér egy kávét, hogy egy
6: csatornát. Papcsolgatott is!
5: Figyelj, felfoghatatlan.
9: Ezek olyan szituációk, amiket, hogyha nem látod a saját szemeddel, akkor nem hiszed el, pedig ez így van.
5: Ez tényleg durva. Tehát, hogy elvetök zavarba vagy, hogy ott vagy, körbe mész, megnézed, menekülnél, tetszik, oké, legyen, de hogy
9: lehetőségben, amikor el akarsz adni egy ingatlant, akkor mindig az van benned, hogy nem tudhatod, hogy ő potenciális vevő lesz-e vagy sem, és próbálod az ő igényeiket kiszolgálni, és nagyon próbálsz megfelelni nekik, mert abban bízol, hogy ebből lesz üzlet.
5: Igen.
9: De hát ilyenkor már szembesülsz az első 5 perc után.
5: A leült tévét néz, picit erős. Kapcsolgat a tájrejtől.
9: Kemény volt, igen. Utána én is ittam egy kávét, igen.
5: Marcel, köszi, hogy elmondtad, ciao.
9: Én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok.
5: Ciao. Ingatlanos voltam, volt, hogy mentem az eladóhoz, hogy szerződés kössek, vagy pólóban nyitott ajtót, alul semmi. Hát borzasztó kellemetlen volt. A feleségem 9 hónapos terhes volt, árultuk a lakást, jött egy vevő, mi egyeztettünk, 2 nap múlva lebeszéltük a szerződést, hajnalban beindult a szülés, reggel hívtuk a faszit, hogy sztornó szül a feleségem, várjon egy kicsit, erre a csávó, nem gond, beviszem a szerződést. De mondom, hidd el, mi van, hát szül a feleségem, de erősködött, beviszi, a nőgyógyász lett az egyik tanú, oda jött a szerződéssel. Mondta, hogy sok mindent látod, de ilyet még gyere, azért, ilyet még azért nem, igen. Azt, hogy nekem a leghülyebb ügyfelem hetente 6 lakást nézett meg, figyeld, hogy villogjon a friss hőkamerájával, és méregette a lakások hőkibocsátását. Babet küldte nekünk. Ő mennyire jó arc. Hozzánk erősfényű zseblámpával és gumikalapáccsal érkezett, minden sarokba bevilágított, és kopogtatta a falat és a plafont.
6: Hogy áll a vakolat?
5: A kopogtatást megértem, a sarokba világítás az mi?
6: Ahogy nedveselik-e, penészedik-e. A sötét sarokban jól látható.
7: Átlette esetleg festve. Ezt kellett volna nekünk is.
5: Nektek zseremlámpa kellett volna. Akkor ezt adom, ez egy jó vevő volt. 3 éve adtuk el egy házat, amikor egy hölgy a falat kezdte el tapizni kívülről, mert neki elmondja a ház, hogy van-e valami problémája. Úristen, de jó. Utána a kertik útra azt mondta, jaj, ez nagyon szép, olyan, mint egy sírhely. Neki elmondja a ház kívülről, hogy mi baja van.
6: Itt azért hátrébb lépsz egyet, nem?
5: Hogy azt gondolod, hogy nem biztos, hogy neki akarod eladni a lakást, igen. Amikor kertes házunkat akartuk eladni, jött egy nagy dumás köpcös faszi, aki kiment a kertbe telefonálni, és közben oda úgy hozott a fűzfa mögé. Az egyik kezében a telefon, a másik zsebre vágva, hogy ne legyen feltűnő. Hozzáteszem, fújt a szél, és amikor végzett, tiszta pisi volt. Az első lakásomat adtam el, csak ilyenek jöttek, amiről beszéltek. Magunknak sütöttem a húst, a néni csomagoltatott magának, mondván megéhezett fölfelé a negyedikre.
7: Látom.
5: Közben elmondta, hogy a krémszínű falas nassz egyébként, fessem zöldre vagy sárgára. A valódi vevő bejött, és 5 perc után letette az előleget. Sok az ostoba, írja Évi. De ez milyen, hogy megeszed a húst, és azt mondod, egyébként ez a krémszínű fal az... Letörlöd a zsírnos átműsre.
6: Egy kis fogsejme van. Csomagoljon már hozzá.
5: Felfoghatatlan emberek vannak. Sajnos van olyan ismerősöm, aki luxus ingatlanokat jár nézni. Kiöltöznek, hogy minél hihetőbb legyen, hogy ők gazdagok. Ezekben az ingatlanokban mindig pezsgővel és szendvicssel várják őket. Isznak, esznek, majd mennek tovább. Emberünk megérkezett, majd közölte, hogy előző nap indiai kaját evett. Nem így, az innét használ a mosdót. Megkérdezte, hogy van-e valami magazin, mert dolga közben szívesen olvasgatnak.
6: És egy óráskára adják már békén.
5: 1/4 órát ült a WC-n, megsenészte a lakást és elment.
7: Akkor bejutott az indiai.
5: Mondom, sem kell, legyalázta a fajanszót, hogy 1/2 órán át takarítottunk. Azt a mindenségét neki. Ez milyen durva. Volt egy olyan vevő, aki 15 percet volt a lakásban, fura volt, hogy 5 percig a szőnyeget simogatta. A végén közölte, hogy ne haragudjak, hogy zavart az időmet, ugyanez a szőnyeget nézte magának a neten, és meg akarta nézni, hogy milyen.
6: Hogy néz ki a lakásban?
7: Na ő a konyhaszekrényes, csak a szőnyeges
5: neki.
7: Volt.
5: Ezért az fura, amikor a vevő jelölt, az simogatja a szőnyegedet, nem? Árultunk egy családjázat, velünk szemben Szántóföld, jöttek megnézni, majd az érdeklődő feleségre közölte, hogy ez nem jó, mert a Szántóföldön sok a démon, és mindenre néz. Figyelj, volt egy ismerősöm, aki kizárólag bútorozott házakat keresett, de csak azért, hogy mindent kipróbáljon. Kanapé, ágy, fotel, az összes csapot végig nyitogatta, alvás szimulált a hálószobában.
7: Tehát akkor
5: befeküdt a hálószobába, alvás szimulált a hálószobába.
6: Hát, hogy jó lesz-e? Szépen tud csicsikálni, kivihenni magát reggel.
5: Aki az élakásomat vette meg, készfogásnál fingott egyet. Persze úgy tettem, mintha nem vettem
6: volna. Jó, hogy kicsusszan gyerekeket.
5: Nincs ezzel, hogy izgult. Hát izgult.
6: Meg belakta a lakást.
5: Igen, meg valószínűleg így pecsételte meg a szerződés. Kezet rá. Jézus Isten. Igen, a néni ingával érkezett, lehülyézett, hogy valami hartvanvonalban alszom, majd azt mondta, hogy sok a negatív szellem, és felháborodva elment.
7: Kikérte magának egy kicsit, hogy el akartad neki adni ezt a szarpetót.
5: Mi ez a szar egyébként?
7: Te akartál rásózni.
5: Igen. Ja, Istenem, Úristen.
6: Van egy olyan hallgatónk, aki viszont ezt csinálja.
5: Na, és vállalja, és elmondja? Hát meghallgatjuk. Dávid. Hello, Dávid, jó reggel, ciao.
10: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello, Dávid, ciao. Te is azt hittad, hogy pár évig ezt csináltad hétvégén, hogy hobbila ingatlan néző voltál?
10: Igen. Jó szórakozás volt mindig valakihez bemenni, megnézni a lakást, utána meg eljönni. Ugyanígy volt, népét használattok kezdve minden.
5: Miért csináltad ezt? Miért jó ez?
10: Unatkoztunk.
5: És kivel mentetek?
10: Hát volt egy haverokkal, volt egy párommal, mikor kivel.
6: Aki ráért, akkor erre te vagy rágyógyulva leginkább.
7: És volt valami, amire szakosodtatok, mondjuk nem tudom, csak panelre, vagy csak kertes házra?
10: Nem, minden.
7: Mami?
10: Volt, amikor ilyen kifejezett luxus ingatlanok, nagyon nagy értékek, volt egy panel, volt, amikor csak úgy bementünk, és elkezdtük lefikázni, hogy a konyhaszekrény, amit akkor vettek, ez nagyon csúnya, ezt úgyis ki fogjuk dobni.
7: Ja, tehát, hogy még ráadásul így lebegtetétek is, hogy ti potenciális vásárlók vagytok. Tehát, hogy itt a falakat majd átvestem, ezt a falat kiütöm. Aha.
5: És de azt, hogy aztán nem vetted, és meddig csináltátok?
10: Hú, nem tudom, vagy 3-4 évig.
5: 3-4 évig. És hát mennyi ingatlan néztetek meg körülbelül?
10: Hát, olyan 200-at.
5: 200 ingatlan. És most hol laktok, vagy most honnan telefonáltál?
7: Albérletben.
10: Igen, ahogy albérletben lakunk, de...
5: Mert nem véletlen kérdeztem. Igen. Igen. Kemény ez, amikor az ember vagy máshova. Igen. Egy kicsit. És mivel foglalkozol, Dávid? Mit csinálsz?
10: Étteremben dolgozom.
5: És még mai napig tart ez a dolog, hogy mentek lakást nézni?
10: Nem, most nincs időmre. Ja. De hogyha lesz, akkor újra elkezdem.
7: Aha. Eluntátok. Hát, már mindent láttatok.
5: Én értekelem, hogy te ezt ilyen bátran vállalod. Szerintem borzasztóan sutyó, de tökre örülök, hogy te ezt így elmondod egyébként, hogy elmész más lakásába, intim szférájába, és lefikáltod a konyhabútorát, hogy ez nektek örömet okoz.
7: Mi volt a legfurcsább dolog, amit láttál? 200 pecót végignéztetek, azért biztos voltak a nagy meglepetések. Mi az, ami nagyon megmaradt?
10: Hát talán az, amikor olyan ingatlanba mentünk be, hogy még a négy nagypapának a cuccait is ott őrizgették.
6: Uh-huh. Jó, hogy nem a négy nagypapát.
5: Ugye? Uh-huh. És miért nem lak saját lakásban?
10: Hát nemrég költöztünk vidékre, és másba kellett a pénzt fektetni.
5: Akkor mondhatni, ingatlan turisták vagytok, ahogy írja egy hallgató, nem? Ez az ingatlan turizmus. Igen, kemény, nem tudom, hogy jó-e. De biztos van egy csomó hétvégi program, nem? Egy mozi, egy séta.
6: Ha jó, de az pénzbe kerül a mozi.
5: Mondjuk az igaz egyébként.
10: Ezek meg ingyen voltak.
5: Igen.
7: Egyszer hirdesd meg a saját pecódat.
5: Igen, egyszer. Köszi, Dávid, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Nem bántjuk, gyerekek, ha már betelefonált és elmondta, nem ítélkezünk, de és oda menni, és még ráadásul bántod, és azt, ahova elmész megnézni, és beszólsz a konyhabútorára, azért ez így erős ebben a formában, nem? Hát ő az a típus, akit megtestesítettünk.
7: Igen. A hétvégi unatkozó, nincs jobb dolga, eljön megnézni a pecódat.
5: Igen, eljön megnézni a pecódat, és még be is szól, hogy milyen a konyhabútorod, hát felfogadatlan.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
17: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
18: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
17: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
19: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
20: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
21: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
22: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
20: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
0: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
14: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
13: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Még ma is tikkasztó hőség vár ránk, fizetős lesz a parkolás szombaton, ismét akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még marad a forróság, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség mindenkit megviselhet, különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Kiemelik a folyadékfogyasztás fontosságát, és hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Kecskemét önkormányzata többféleképpen igyekszik felfrissülési lehetőséget biztosítani a hőség idején, közölte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Működnek a párakapuk, hűtött vizet kínálnak több helyen, továbbá az intézmények klimatizált helyiségeiben nyitvatartási időben lehetőség van pihenni. Ilyen a Híres Agóra, a Városháza látogatóközpont, a közösségi házak nagy része vagy a Katona József könyvtár is. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton, ezen a napon a fizetős parkolókban díjköteles lesz a parkolás, hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városrendészet. Az ügyfélszolgálatuk viszont zárva tart, ezért pénteken hosszított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva augusztus 20-án és 21-én szintén zárva lesz az ügyfélszolgálat, ezeken a napokon ugyanakkor ingyenes lesz a parkolás. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiunkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülérzések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védi. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
25: Tegnap este fölmentem egy haveromhoz,
3: aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit tett, csinálok valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
4: Igen, tehát nem elsősök.
3: Nem elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
4: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
3: igen,
4: történt.
3: Igen, mellett aha, is ki volt, ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
4: Homofiszos szülői érte.
3: Homofiszos szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccset, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotel szobában fogunk aludni, reggeli és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
4: Viszonylag egy egyszerű sztori.
3: Egy egyszerű. Az első
4: küld be a pénzt, aztán várd a gyereket az iskolába. Igen.
3: Mondom az első szülői kérdést.
4: Ja, mert te hallottad.
3: Persze, közben. Hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
4: legjobb
3: keresztül.
4: Okos szülők a szülői nalcímmel. Nagyon jó.
3: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülők, még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, ha nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
5: Ne, tegyünk egy kísérletet. Hát, aki bírja.
3: Na.
4: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy-egy hülye szülő. Tehát ez tök jól hat a többi szülőre. Hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
3: Nem,
4: hogy
3: az a baj, hogy ez generálja a többit, mert folytat, itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
4: hát rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
3: Igen, azt
4: 17 évesen talán megtalálja a száját.
3: Így van, várjál, jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
4: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van, igen, azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy 2 óra múlva, nem tudom, anafilaxia sokot kak, akkor elgörcsöz. De hát a 17 évesen a gyerek már valószínűleg régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi 3-szor, 2-szer be kell szedni.
3: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
4: Jött a következő kérdés.
3: Egy másik kérdés, hogy abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
4: 17 évesen.
3: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson,
4: ja,
3: a Jézus gyerek.
4: Isten, de hova jár a haverodnak, hogy
3: ez egy tök normális vidéki általános iskola.
4: 17 évesen, vagy most ül először.
3: Középiskola, bocsánat. Középiskola. Igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
4: Na jó, ne!
3: Ezt én úgy fordítottam, hogy

0: alszik, szerintem még harmadikba is izgulnak kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egy év múlva nagykorú, az felnőtt ember.
1: Ott 11, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
0: Tehát igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
1: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie. Júj!
0: Igen. Egyre valaki eszébe bevezeti a sorgatolosságot.
1: Le.
0: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát, drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk már meg sok mindent. De hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az ófő hazahozza. Reális egyébként, az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 kilométerről beül egy kocsiba, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
1: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
0: Addig azok meg azt amit akarnak. Igen.
2: De az elején mindent elkövet, hogy állambor ingassa. Mesét olvas neki, meleg a kaóthoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
0: Igen. Tanárhelyében mondta valahogy, hogy ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó Isten, voltak még kérdések?
1: Vagy volt ez, még volt, nagyon sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt. Ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de 3 csillagos, tehát minek menné nagyobba. 2 ágyas szobában fog aludni a gyerek. Itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni. Az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
0: Egy kétnapos
1: osztálykirándulásra kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték Szlovákiában, mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni mamájogból.
0: Unió, jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek a nyomozgóvák.
1: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi 3-szori étkezés biztosított. Azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekek, néha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát. És a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
2: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
0: A legnagyobb, hogy az sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulás. Tényleg.
2: Vagy a gyógyszereit.
0: Tehát, hogy a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzervéjén fog halni.
1: Igen, sajnos.
0: Tehát, hogy a szülőmozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilniakkel.
1: Érted?
0: De várjál, képzeld el, hogy abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ezt bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
1: Elmeséli
0: a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát, anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő mondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
1: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
0: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még 2 nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen, Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük el régen a szendvicsét, és ettük meg. Valaki. De tényleg a gyereket sajnálod. Tehát a gyereket is nehézbe teszi ezzel a kérdéssel, meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
1: Nagyon kemény, és még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
0: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni, nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. Jó fő az ívott velünk egyet, van, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást, érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
2: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
0: Ne
2: csináljátok balhét.
0: Igen, mert akkor balhét lesz, igen.
2: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
0: Az mire vonatkozik?
1: A mérőszalagot
2: gondolom.
1: De tudod, hogy még nem láttak ilyet.
2: Valószínű, hogy körbeadták, mint spanglitot.

0: Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeinkből le. Persze, kedves anyuka, berakjuk a közösbe a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te a barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár.
1: Tök normális, te ismerem a gyereket.
0: Láttad a gyereket? Tud tapsolni? Jó fej. Tud tapsolni?
1: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
2: Tudod, mi a szülő? Az a szal ebben,
1: hogy
2: minden 36-os osztály létszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az öt ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
0: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, szóval nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát mit figyeljen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a két napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kapkaj át napi háromszor.
1: De benne volt, hát és elmondta ott a fülem hallatára is. Mert lehet kérdés,
0: de elmondja napi háromszor étkezés, hát berakasz neki két töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
2: Figyelj, ilyen SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besélte az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e? Hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
1: Hogy ő elmenjen A-ból B-be.
2: Elmegy, viccelsz!
0: Azt a mindenség itt neki, úristen! Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta. Mire lesz szükség? Színes papír, szülő megkérdezi, jó, de milyen színű? Azért erre is készüljünk. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éhe hal az osztálykirándulás, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek a következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
2: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. Alsó tagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
1: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról. Anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
1: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő nagyon van.
1: Nagyon.
0: De csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Hát ezek teljes ered sem vannak ezek a szülők. Nem?
1: És így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
1: Hát mi bajod lesz semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóban hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
1: Ott már megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát a gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
2: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások. Egyetemisták ezt jobbára éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Te jó Isten!
1: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
2: Hogy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
1: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
1: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez egy jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt, és...
2: Ölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka. A 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
0: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A dadust. Azért az egy komoly trauma. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell.
2: A családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
0: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos, bográcsos milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra el tudtam motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
1: Ugye fölvette ez egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, mennyi persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, mennyi, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél, kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
2: vagy. A felelőtlen,
1: igen,
2: szar.
1: Hogy nem figyeltél rá.
0: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
1: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
0: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
1: Ja,
0: zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
1: De már, hogy ott is hülyék.
0: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kinyílik. Tehát a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet. De hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És valószínűleg lehet, hogy 10 fölszólalnak, akkor kicserélik a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a pics vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk rá egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
1: Hát a kettő között van nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
0: De életre valóbb attól lettél.
1: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
0: De majd a Steingenvargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha milyen lazában nőttünk,
2: akkor miért lettünk ennyire?
0: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
1: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
0: a hiányát
1: azt annyira túltoljuk, azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
0: Aha,
1: de
0: lehet,
1: hogy, de én azt ezt érzem mögötted, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz enni, az kész, gyerünk.
0: Valószínűleg ebben ez is, igen, ez is benne
1: és
0: van.
1: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túlgondolva, túlféltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
2: Hát meg túl sok az info. túl sok rémhír jön be.
0: Ez is benne, szerintem, ez is benne van. Ez is benne van.
2: A gyerekeddel.
0: Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
2: nap. Igen, meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
0: Igen. Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket teszik föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel halmozottak. Volt is biztos, hogy volt hülye szülő.
1: Igen, de ennyire én sem emlékszem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
3: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
4: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
5: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
7: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maketpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
11: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkez kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
12: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
1: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
14: Fontos határidő jár le holnap, óvjuk kedvenceinket a hőségben, ingyenesen strandolhatnak a kecskemétiek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fontos határidő jár le. Holnap éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a pótfelvételi keretében. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket. A magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű, alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek az intézmény tájékoztatása szerint. A jelentkezéseket a pótfelvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. Azok előtt elnyitva ez a lehetőség, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Kecskeméti Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
15: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állat. állatok, fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
14: Ingyenes strandolási lehetőséget biztosítanak a kecskemétieknek. A tartós hőség miatt augusztus 14-ig díjmentesen látogathatják a Széktói strandot és a Don Beach-et is a helyiek minden hétköznap délután. A kedvezmény kizárólag kecskeméti lakcímmel érvényes lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, írja a BAON. Dolgoznak az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás zajlik. A leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom, írja az Útinform. Még ma is csikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
16: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
17: Nem, veled szakítanak.
16: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
17: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
16: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
17: igen,
16: digitális formában.
17: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
18: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
16: Miért lenne haszontalan?
18: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
17: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
16: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
17: De akkor ott a vége. Durva. Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszállni, szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
18: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
17: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
18: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
17: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot. De te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
18: Így van.
17: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
16: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
17: nem,
16: tudod használni,
17: a gyászterápiát
16: borzasztó az beteg, egy, de...
17: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
18: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
16: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát éjjel vagy egy szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod a, berakod
18: de
16: a hangot.
18: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
16: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
17: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen. csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
16: Hogy egyfajta ahelyett, klón, ott, egyfajta klón.
17: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
18: igen, ez
17: nem mondjuk
18: az
17: már
18: egészben.
17: Arra azt, hogy ez pótol.
16: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
17: Dehogy nem.
16: Hát nyilván pótolják.
17: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
18: viszont
17: tovább.
18: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki meghúzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, mert egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
16: és
18: van.
16: És úgy beszél, és azt mondja, igen. és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
18: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
16: ott. Hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomó, nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
18: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül ne, olyan
16: te az enyém
18: leszel,
16: vagy.
18: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
16: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod igen, csinálni, hogy hangok, vissza. Üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
17: Most,
16: de neked üzenet, ott marad.
17: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
16: Elmentem vásárolni,
17: igen.
16: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
18: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjér lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
16: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
17: Igen, és beszélgethetne vele, üzengetnétek egymásnak.
18: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, hogy legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész így, úgy jön át, amilyen a valóság.
16: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
18: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentumfilmé fog válni. Hogyha...
16: És valójában ez van, igen.
18: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
16: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
18: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyéb még abból egyet.
17: Nem, nem vagyok ide azért.
18: Azért éhes hasa nem lehet lefeküdni, na gyere.
17: Így van.
18: Egy Prosecco még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy Prosecco-nak.
16: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
17: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy be lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
18: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
17: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
18: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
17: Igen, nem kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
16: Kész. Igen.
18: Hát, de sem van a műcsajom.
16: Megcsalásnak számít el, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
18: Ez kétségbeesésnek számít.
16: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
18: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, még azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik fél, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
16: Mint harmadik fél. Ne csináld.
18: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
17: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
18: Igen. Oh.
16: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
18: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
16: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
18: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
16: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
17: Hát az nem.
16: Nem
17: megcsalás, abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
18: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
16: igen, kérdezi, igen. Akivel megbeszéled, aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
18: Aki függ tőled anyagilag.
16: Igen,
17: ja, abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
18: Igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
17: Mindig van, fizetsz érte.
18: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának, egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyian sokat számít.
17: Ja, ja.
18: Érted? Tehát, hogy az...
16: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával. De más, hogy
18: neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
16: Mármint, hogy a férjének.
18: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
16: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmazd meg.
18: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmazd meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
16: Nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy
18: szíves. Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni
16: magadból. De baj, magad, hogy nem te írod,
18: igen, igen, igen, igen, igen, igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
16: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
17: És beüvöltözik veled az hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak azt, hogy nagyon
18: szabosok nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
16: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
18: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
16: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
18: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
19: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
20: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
21: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontás igazolása.
2: tárolással, elszállítással.
3: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
23: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
24: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: A szociális ellátórendszernél is nagy kihívás a hőség, keresik a legfinomabb lekvárokat, segíthet az edzés a csontritkulás megelőzésében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Városi Szociális Ellátórendszer Plusz feladatairól egyeztetett Kecskemét polgármestere a hőségriadó és az energiatakarékossági intézkedések kapcsán. Szemereiné Pataki Klaudia a Margaréta otthonba és a Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman utcai központjába látogatott el, derül ki a híres.hu beszámolójából. Előbbi helyszínen 240 időskorút látnak el, a közösségi terekben klímák működnek, a lakók számára pedig hűtött italokat biztosítanak. A Máltai Szeretett Szolgálat központjában a hőségriadó alatt 30%-kal nőtt meg a látogatók száma, naponta csaknem 100 rászoruló vesz igénybe a hűsölés, tusolás, mosás lehetőségét. A konyhán naponta 120 fő fordul meg, ők hűsítő limonádét és ételt kapnak. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén, még holnapig lehet nevezni az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület versenyére. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett a zöldségkrémek is külön kategória. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Turinform irodában lehet leadni, eredményt a Hírösét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
28: Azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték az edzés típusokat. Ezek labdajátékok, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
27: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: Hölgyeim és uraim! Balázs!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egyre több fiatalt vonz a szerencsejáték. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk ebben érintettek. Járjuk egy kicsit körben. Portugáliában végeztek egy kutatást, és hát brutális lett az eredmény, mert hogy rengeteg fiatal extrém módon sokan függtek rá a gyors menetű fogadásokra és játékokra. Egy felmérés szerint 40%-a már fiatal, az önmel 20 és 25 és 30 év közötti. Őket cippantják be legkönnyebben a gambling oldalak. És sportfogadások, szerencsejáték, kaszinó, minden van ebben igazából. Egyre inkább érintettek a fiatalok ebben.
2: Ebben hisznek a meggazdagodás reményében? Vagy miért csinálod?
1: Ez egy jó kérdés, miért hogy ebben emögött egyébként mi van.
3: Jó, hát bezárták a kocsmákat, mert nagyon nem
1: szorokoznak. Mellett.
3: Az Aldi mellett. El kell ütni az időt.
2: És ezzel. Jó, nálunk ki csinál bármit. Te lottózol, én is lottózom, ugye heti lottózás van, és én még a heti lottó mellé egy kaparósat beszoktam emelni. De például ez a sportfogadás...
3: Ez nem, de tüske a sörhöz.
2: Pontosan, igen. Csak a hatása nem olyan jó, abban jobban hiszek.
1: Igen. Tehát te nyomsz egy kis
2: lottó,
1: kaparósat.
2: Náluk van egy lottó, minden heti lottónk van, ugye, illetve kettő, mert Eurojackpot az...
1: Hát azért az egyszer elhozod.
2: Ott majd így fog sírni, mikor bemondom a
1: 60 millió euró. Azt mondjuk akkor igen. Akkor tényleg elbőgöm magam. Na, akkor bebőgök.
3: Nem elbőgni fogok, van egy jó befektetés.
2: És plusz egy kaparós van hozzá. De például az ilyen sportfogadásos cuccokban úgy valahogy én soha nem. Volt egy korszak, amikor a Janival belebonyolódtunk, mert jött egy csávó, arra emlékeztek, és azt mondta, hogy olyan szisztémám van.
1: A szisztéma. Igen.
2: Olyan szisztémám.
3: És jó szisztémája volt?
2: Úgy elbuktuk az összes berakott pénzünket, mint a veszedelem egyébként. Egy rohadt fillért nem kerestünk, de akkor ugye egy picit hittünk benne, hogy ez menni fog. Nem ment.
1: De itthon is ez lehet a szám szerintetek? Vagy itthon az van, hogy olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nincs nagyobb mit eljátszani? Vagy van egy ilyen lappangó fiatal réteg, akiről nem is tudjuk, és brutálisan szerencsejáték, meg online gép függő?
2: Nekem az a sejtésem, hogy minél szarabbul áll valaki, annál jobban hisz ezekben. Tehát minél minél kisebb a bevételed, annál jobban próbálsz hinni ebbe, hogy egyszer majd bejön a nagy pénz.
3: Hát a szerencse faktor, ugye? A szerencse, hogy a szegény kisfiúnak lehet-e hirtelen már szerencsé, és akkor megváltozik a sorsa, igen. Azt szerintem inkább az van, hogy a kitörés egy nyomasztó helyzetből az minden esetben egy ilyen gyors megoldásra lenne ideális, és ezt azért szerintem sokan megpróbálják, mielőtt rátérnek a nagy megoldásoknak a hosszú kivitelezést igénylő folyamatához. De amikor én voltam nagyon fiatal, már akkor is ment, csak akkor még a félkarúra blúzás. És akkor ott pörgették meg a százasokat. Igen, azt nagyon szerették csinálni, és képzeljétek el, volt egy évfolyam társam, aki félkarú rabló függő lett, és azt javasolták neki akkor terápiának, ezt mai napig nem tudom feldolgozni, hogy vegyenek neki otthonra egyet.
2: Mert akkor nem hordja be a kocsmába a pénzt.
3: Esküszöm.
2: Egyébként nem
1: bedobod lakattal, kinyitod.
2: Kinyitod, visszadobod a százast. Hát nem rossz.
3: Igen, és hogy vegyenek el, és vettek is neki egyet otthonra, és kiderült, hogy jó, de hogy mindegyiknek van valami ilyen, nem tudom, ilyen jellege, vagy egy minden, tehát mint hogyha lenne egy ilyen algoritmus, ami szerint működik egy gép, és megunta. Úgyhogy megint elkezdett járni máshova.
2: Meg abból nem tudsz nyerni a sajátodból.
3: Hát tudsz nyerni belőle, hát, csak nem olyanokat.
2: Mint... Hát igen. Igen. De ott ugye azt a pénzt tudod megnyerni, amit saját magad bedobáltál. Pontosan. A kocsmába pedig azt nyered meg, amit más is bedobál.
1: Amit igen, hát azon nincs kereset. Igen, valószínűleg nem nyered meg, mert a félkarú meg minden az elviszi. Igen. Gyermekem apja havi 60 ezeret játszott a Tipmixen, amit együtt voltunk. 60 ezer a Tipmix, gondold el, azóta nem tudom. Heti 2 Eurojackpot, plusz egy puttó, két plusz kb. Egy doboz cigiára. Aha, tehát mennyi a cigi? 1500 már így ott vagyunk, mennyi a cigi?
2: Ha! Nem tudom. Hol élsz, haver? Hol élsz?
1: Mennyi most egy doboz cigi?
2: 2005 majdnem.
1: Ne csináld!
2: 2002,
3: én a Cake Moon-t még annó 490 évet.
1: Hát, mennyi most a narancsárga multifilter? Ne csináld! 2005 egy doboz cigi.
2: 2000 alatt már nagyon szerintem nincs.
1: Tudod, mit gondolok? Úgy kell nektek.
2: Tudjuk, mi vagyunk a hibások.
1: Ezt gondolom, hogy emeljék csak föl, még jobban.
2: Úgy is megveszitek,
1: nincs ezzel vagy, igen. Múlt hét szombaton Tipmix Pro-n utolsó 467 forintomat feltettem 7 meccsre, 963 ezer forintot kerestem, minden bejött. 5-ös, 6-os, 7-es lottó, egy mező, egyszer nyertem 4,6 emmet. Azért a nagy átlag valószínűleg mínuszos, nem?
2: Biztos, igen.
1: Tehát azért ebből nem tudsz igazán jól kijönni. 4-5 éve nagyon keményen rajta voltam játékon, egy ideje már csak úgy megyek, hogy amennyi nem hiányozna a kasszából. Tönkre tud tenni minden. Igazából. Tehát csak azt hiszed el, ami nem hiányzik. Nem tudsz...
2: De szerintem ebben nincs olyan, ami nem hiányzik. Érted? Mert bukod. Tehát, hogy ő is, aki írta az SMS-t, ő is éveken keresztül bukott. az hiányzik, mert az sok pénz lesz egyszer. Tehát oké, hogy most van 5000 forintom, ami effektíven ma nem kell semmire. Na de ha ma is bedobom az 5000-et, meg hónap is, meg a jövő héten is, akkor az rengeteg sok pénz.
1: Akkor az lóvé. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkoholizmus. Teljesen. Meg ugyanolyan, mint a nem tudom. Abban.
2: Majd mesélek.
1: Tehát ez...
3: Ne telrendelés.
1: Akár a nőknek a retelrendelés. Tehát ugye mini addikciói azért szerintem mindenkinek vannak. Nem? De, ezek a kielégülések, csak nem mondjuk a szerencsejáték nagy tételben, de hogy van.
3: Akkor válik ez problémává, amikor elkezded átpriorizálni a dolgaidat, és nem a gázszámla befizetésre lesz a fontos, hanem az, hogy meglegyen a tipmix. És szerintem valójában az, hogyha nem iszik valaki, meg nem jár el szórakozni, meg úgy mit tudom, és van egy ilyen felesleges 30-40 ezer forintja havonta, mert amúgy ez simán meg lehet, nem? Tehát, hogy ha tényleg nem kötesz semmi másra, akkor ez lehet egy olyan hobbi, amire azt mondod, hogy így jó, ez csak azért sem, mert most mit tudom, nincs más. De hogy onnantól kezdve, hogy amikor jön a fizetés, ez az első gondolat. Ott már nagyon el kell gondolkodni rajta, hogy ez így helyese. Mert ez pont olyan, mintha a piához nyúlnál rögtön, ahogy megkapod a lóvédat.
1: Abba a pillanatban, igen. Hát ez ugyanolyan függős, ugyanaz, persze, igen. 43 éves egyedülálló anyuka, 5-ös, 6-os lottó, 5-7-eset szoktam venni, néha kaparos. 2-esen volt Noah, néha deficites vagyok. Igen, de szép azért ez, hogy sokan mennyire rajta vannak, igen.

0: Aparóson 85 M-et, egy év alatt visszabukta.
1: Tehát megnyerte, és újra elkezdte eljátszani.
0: Persze,
1: hát ez a kaszinó lényege is, ez, hogy hiába nyersz, ott tartod a nyereményt, és visszaviszed. És másodikra már nem fogod megnyerni ezt az üzeget, és valószínűleg elbukod. Én nem nagyon találkoztam még azért itt pozitív történettel. Sehol. Igazából. Valahogy mindig az a vége. Nem a nagy, a nagynyerésnek. Igen. Soha nem nyertem semmit, írja valaki, bár nem is játszom. Igen. Eszter, azért mondjál már nekem öt számot gyorsan, kérdezi ő, igen. Tip mixből kaszálok, 1500 forintból 150 ezeret, azon kívül mínusz 1 millióba vagyok én is.
0: Na, ugye, hogy azt ír, hogy kaszálok, de azért a végösszeget megnézed, mínusz 1-en.
1: Igen. Egy barátom nyert 60 M-et, kriptókaszinó, nem tudom, hogy ez pontosan micsoda, minden elment, tönkretette utána az életét. Azt a mindenit. Tehát, hogy pozitívban vagy, de hogy még így is tönkrevágod az életedet. Azért ez nagyon kemény, nem? Egy szelvény hatos lottó hetente százalékosan arra van a legnagyobb esély, mert nem szeretek sokat kockáztatni. Párom szerint kidobott pénz, de mindig reménykedem.
0: Hogy hát, ugye? Mit szoktál mondani ezt, hogy a szegények adója, vagy?
1: Hát valami ilyes a lottó. Igen, hülyék adója. Igen. Ha kiszámolod, akkor azért ebből nagyon kevesebb.
2: Nem jönnek a nagy nyertes szelvények, már ne haragudjatok meg, de itt annyi ember kapott annyi ilyen cuccot karácsonyra, születésnapra, tehát ilyen tízes pakokat.
1: Annak mi az ideológiája, hogy én adok neked egy karácsonyit, vagy szilveszterit, vagy esküvőt? Te megnyered a tiéd, nekem került 200 forintba, neked meg legyen szerencséd.
0: Hát, meg ez a játék, tudod, hogy ott elkezdett kaparni. Itt van az első, mi kértük az esküvőre, 95 sorsélyet kaptunk, összesen 18 000 forintot nyertünk vele, a rohadt anyját írja Isti.
1: Ez azért szemét dolog, mert ahogy, hogy komoly lóvét adnál, beadsz mondjuk 1000 forintot, 1000-ből veszel őt kaparó sorsélyet, és rád bízott. Figyelj, ha nyersz, akkor te vagy.
0: Megvan.
1: Akkor megvan. Igen. A esküvő 400 kaparós, 130 000 forint nyeremény. A legnagyobb 8 000 forint volt. Feleségem, a kislányom születés előtt kapart le 50 ezret, abból vettünk kis ágyat. Jó, de azért szerintem ez nem a függőség kategória. Nem, hanem az, hogy kapartok egyet, oké, vesztek egy kis ágyat, csókolom. De hogy ettől azért te még nem vagy függő. Azért az már teljesen más, igen. Mi nagy kényszerre pénz helyett kaparó sorsélyet kaphattunk az esküvőnkre, semmit nem nyertünk. Tehát ők erőltették a pénzt, valószínűleg a rokonság visszadobta egy kaparós sors, és nem nyertek semmit. Azért a lóvé az jobb, nem? Tegyél a mennyasszonytánba.
2: Lefogyott a Viber. Úgy érzem, hogy rátapítottunk volt nek az a hillaszére.
1: Esküvőre kértük, 300 darabot kaptunk, 52 000 forint lett, így maradt Eger Szalóka nászút, érted? Tehát amikor ott ültök ketten az ágyon, és arra kaparsz, hogy hát, ha el tudtok menni egy szép nászútra, és 52 000 lett, Eger Szalók lett a nászút.
2: Hát,
1: 300 darabot kaptak az esküvőre.
0: És ott állsz a 300, még nem kezdtél le kaparni.
1: De nagyon mondod, várod, hogy megvan.
0: Vagyok. Na gyere, anya.
2: Akkor nem, statisztikailag nem hiszed, de legalább nem leszel nullán.
1: Igen, lesz benne egy 100 000-es, vagy nem lesz benne legalább egy 50, vagy egy 5 milliós. Azért a 300 darab sorsjegy, abból már azért valamit kell nyerned, nem?
2: Ugye nem tudom frissíteni a Viber-t, annyira írnak, annyira durva.
1: Nagyon durva. Igen, egyébként, hogy ki milyen nyereményt és összeget nyert, igen, elképesztő. Esküvőre 25 000 forint értékben kaptunk mi is, és 100 000 forint lett a nyeremény.
0: Ahhoz képest a 100 000
1: meg... És nem. Nekünk, de akkor úgy látszik, hogy nagyon megy ez az esküvő és kaparós sorsjegy. Augusztusban volt az esküvőnk, a kaparós értéke 115 000 volt, 58 000-et kapartunk össze belőle.
0: Jobban jártatok volna.
1: De nincs ebben valami nagyon szomorú, nincs ebben valamilyen borzasztó, nyomasztó, hogy ülsz és kaparsz, hogy legyen pénzed, és ezt adták a rokonok, akkor adjanak valamit tényleg, vagy tegyenek bele egy listát, és válasszák ki valamit. 300 000-ért kaptunk gyerekek, mi is esküvőre, nagyon sokan vannak ebben, 125 000 jött vissza. Hát 125 ezerért azért az nagyon nagy nászutat már nem lesz
0: már
1: belőle.
0: Már nem. Igen, nem? Meg főleg az, hogy 300 ezeret csesztek erre.
1: A rokonok, akik kis összegben viszont megúzták.
0: Volna.
1: Igen. Hello Laci, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
1: Ciao Laci.
3: Van egy olyan sztorim, az egyik ismerősöm összeházasodott a párjával, és mindenkit személyesen mentek el meghívni. De direkt azért mentek el személyesen, mert akit mennek és visznek ajándékot, annak fejébe vigyen a kaparósorsegyet. Tehát például, ha valaki mikrót akart vinni, ajándékozni, akkor annak fejébe vigyen kaparósorsegyet.
1: Jaj, értem, tehát ha 25 000 a mikró, akkor vegye 25 000 kaparósorsegyet. 100 000-es ajándékot, akkor 100 000-ért vegyen sorsegyet. Aha, és?
3: Így van. Tudjátok, van az eurós raklap.
1: Igen.
3: Az az 50-szer, 30-as vagy 40-es, az a nagy. Uh-huh. Egy olyan eurós raklap, fél eurós raklap nagyságú kaparósorsegyet gyűjt össze. Kaparták, hogy 5 hónapig. Ha nem látom, ezt nem hiszem el, mert ugye messziről jöttem, mert azt mondom, mit akar. A kaparós sorsegyeknek a 90% úgy bejött, hogy még a gyerekeknek is a jövőjüket megalapozták.
0: Nem,
3: nem viccelek, nem viccelek.

0: Mi volt az összeg?
1: Több millió. Olyan házat húztak a nullából, hogy úgy képzeljétek el, hogy előtte szinte holnapról holnapra éltek. Összet az esküvő, meg stb. És akkor hirtelen a semmiből lesz nagy jövő, jövőkép.
0: Láttad a házat? Ott voltál a házban? Milyen ház volt, Laci? Nagyon nagy.
1: Hát figyelj, én, ahogy téged ismerlek, és hogy láttam a házadat, hát...
0: Ott volt ilyen... a házamnál, Laci.
2: Laci, te mindenki Laci, házát ismered.
0: Tudnád, hogy mi is kaparosból csináltuk, Laci?
1: Létezik, nem tudni. Nem
0: milyen
1: tudni,
0: színű volt a ház?
1: Szürke.
0: Szürke, hát egy jó drága, szürke.
1: Szürke, színezett vakolatos.
0: Aha.
1: Hát ez az a full-full modernes.
0: Full-full modern. Hát ha full-full modern volt, Laci, akkor tényleg nagyon megszaladt neki.
1: A másik, ti biztos fogtok rá emlékezni, volt, amit már levettek a boltok polcairól, a porcelet, a papírcsomagolás.
0: Mennyit nyert belőle? Csak mennünk kell, azért vagyok erről, hogy mennünk kell.
3: Volt egy fickó, eltolta az autót a teljes erejével, miután megtartott.
0: Mennyi volt a lóvé, hogy gyorsabban mennünk kell, Laci?
1: Igen. És ugye volt benne
0: mennyi volt a pénz? Mit nyert?
1: Ja, mennyi volt a... Fogalmam nincs, nem tudom, nem voltam a fázal, nem kérdeztem.
2: Nagyon nagy Jari beszélő vagy.
0: El kell mennünk hírekre, vigyázz magadra! Köszi! Na várj, akkor ezt még azért mondja el, nem?
2: De jó.
0: Mondja el. Laci, hiányoztál!
1: Na, tőzi, azt mondja, hogy minden nap titeket hallgatlak.
0: Na, szóval hogy volt a sportszelet?
1: Volt egy olyan része, ami hogyha felbontottad, bele volt írva az, hogy nyert vagy nem nyert. És hogyha nyert, akkor visszavittad, kaptál megint egy sportszeletet.
0: Igen? Aha. És akkor így volt a nyert, és nem nyert. Igen?
1: És akkor elmentem kenézőre a postára, bementem, vettem egyet, és akkor kibontottam azt, hogy nyert. Hát visszavittem. És ezt úgy képzeljétek, hogy négyszer egymás után, és már a negyediknél azt mondta, hogy fiatalember, maradjon itt, bontsa ki, mert azt mondja, hogy ki fogja hűteni a postát.
0: Laci, hát te jó sztori. Én ezt még most jobban szeretem, mint az előző történetet. Ettél négy sportszeletet egymás után?
1: Na igen.
0: Ne csináld, megőrülsz, ne csináld, komolyan.
3: Hazamegyek.
2: Várja, erre mondtad, Laci, hogy nagy nyeremény?
0: Ez volt a nagy nyeremény, Laci.
1: Hát ez a számom nagy nyeremény.
0: De hát cuki vagy.
2: Laci, várja, és a szürke házhoz, amit a haverod épített a nyereményre.
1: Tessék, igen.
2: Ahhoz volt medence?
1: Biztos, nem tudom fogalmi.
0: Mivel foglalkozol, Laci?
1: Állatkertben dolgozok, Miskolcon. Állatgondozó vagyok a tanyás és patás közöttbe.
0: A tanyás és patás közöttbe állatgondozó vagy. Hát ezt így nem mondtam volna.
3: Én már elsőre hallottam a hangodon, hogy ilyet a patásokhoz.
1: Ja, azt mondod.
2: Laci, még egy dolog. Mondjál már 1-től 90-ig 5 számot.
0: Na.
1: 12.
2: 12.
0: De ne egyet, Laci. 5-öt. De szeretlek. Mondjad számot! 12! Szevasztok! Leteszem! Mennem kell, várnak a patások! Laci!
2: Következő?
0: Igen?
3: Ne sugjanak!
0: Hát kúszvőből mondd ezt az öt számot, Laci!
3: Így magadban! Te vagy az a fickó!
1: 90-ig?
0: Persze!
2: Ja.
3: Tudod?
1: Hát 12!
0: De már mondtad az előbb! Hát szeretlek, ezt mondtad az előbb!
3: Jó, ez kétszer volt 12!
0: Jó, fölírom még egyszer 12! Igen?
1: 6!
3: Ez csak egyszer kéred?
0: Igen, egyszer legyen.
1: 8-as.
0: 8-as, igen.
2: 8, 12.
1: 22-es.
2: 22.
1: És 99-es.
2: De nem jó! Laci, 99 nem lehet.
0: 1-től 90-ig, Laci.
1: 15-ös.
2: 15-ös.
0: Jó, Lacikám, egy gyöngyszem vagy, nagyon örülünk, hogy rátaláltunk. Lehet néha megcsörgetünk, hogy vagy, jó?
1: Oké, rendben van, benne vagyok.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsavbaktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maketpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége, amivel nem csak az iskola kezdést tehetett könnyebbé, de a világot is jobb helyé varázsolhatod. Csatlakozz a Plazma Center életmentő közösségéhez augusztusban. Sikeres alkalmassági vizsgálatot követő első 4 plazmadásoddal 150 000 forint juttatásra tehetsz szert, miközben életmentő gyógyszerek előállításához járulhatsz hozzá. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
9: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Még ma is tikkasztó hőség vár ránk, fizetős lesz a parkolás szombaton, ismét akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még marad a forróság, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség mindenkit megviselhet, különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Kiemelik a folyadékfogyasztás fontosságát, és hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Kecskemét önkormányzata többféleképpen igyekszik felfrissülési lehetőséget biztosítani a hőség idején, közölte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Működnek a párakapuk, hűtött vizet kínálnak több helyen, továbbá az intézmények klimatizált helyiségeiben nyitvatartási időben lehetőség van pihenni. Ilyen a Hírös Agóra, a Városháza látogatóközpont, a közösségi házak nagy része vagy a Katona József könyvtár is. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton, ezen a napon a fizetős parkolókban díjköteles lesz a parkolás, hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városrendészet. Az ügyfélszolgálatuk viszont zárva tart, ezért pénteken hosszított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva augusztus 20-án és 21-én szintén zárva lesz az ügyfélszolgálat, ezeken a napokon ugyanakkor ingyenes lesz a parkolás. a szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
11: Még ma is csikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
14: Milyen olyan nagy lehetőségek kapujában voltatok, amiből nem lett semmi, és itt most tényleg nagy lehetőségeket keresünk. Olyan lehetőség, amikor pénz állt volna a házhoz, amikor kaptatok egy olyan állást, amikor elutazhattatok volna valahova, de hogy valami nagyon durván közbe jött. Ugye a lottó nyereményes híreket mindig szeretjük, olvassuk, és most találtunk egy hírt, ami arról szól, hogy egy felfoghatatlan összegű nyereményt nyert meg egy nő. És tudta, hogy az ő számai azok, tudta, hogy megvan, tudta, hogy milliómos lesz, ez nem Magyarországon történt. És ugye ő a kabát zsebébe tette a lottószelvényt. Ugye? Berakod a kabát zsebedbe a lottószelvényt.
15: Logikus lépés.
14: Teljesen logikus lépés, gyerekkor, és kiderült, hogy eladományozta a kabátot, gyerekek. Eladományozta a kabátot, én nem tudom, hány millió eurót nyert volna, de hogy tudta, hogy megnyerte, tudta, hogy az ő számai, tudta, hogy megvan a szelvény. Hazament, és kiderült, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor, 4-5 nappal előtte a kabátot eladományozta, de ugye nem tudta, hogy benne van a szelvény.
16: Most nem ment oda, akinek azt mondta, hogy valami
14: közösségi adományba ment a kabát, a közösségi adományt azt felszippantották, tehát azt beadta valamilyen bálába, ahol berakják a kabátodat, azonnantól kezdve nincs. Az a lottó nyeremény az nem lesz meg valószínű.
16: Hát ha csak nem akad rá az új tulajdonos a kabát zsebbe a lottószelvére.
14: De mennyi az esély, hogy beakad, kiveszed, leellenőrzöd, megnézni?
16: Hát persze, talán... találsz egy lottószelvényt, az olyan isteni szerencse egy feladott lottószelvény, hogy már csak azért is.
14: Biztos. De vele, mennyi idő után nyúlsz be a belső zsebbe? Mennyi idő után talál ez a ruha gazdára?
15: Kettőköt olyan 4 év.
14: Igen, a kabát belső zsebébe. És hazament a nő, összetört az élete, azt mondta, hogy ő már fejben elköltötte, hogy összeroppant, hogy ő nem tud ezzel a terrel élni, hogy 3 vagy 4 millió eurót nem nyert meg, mert rájött, hogy a szelvény ott van a kabátjában.
15: És, durva,
14: és valóban a számok igazak voltak. Tessék?
15: Gondolom, egy hajlítan megkapta ezt a kabátot, aki soha nem fog benézni be.
14: Nem váltják be ezt a szelvényt? Ugye van azért 90 napot, 120 napot, nem tudom mennyi, de hogy
15: nem,
14: van lehetősége.
15: Ez
14: a szelvény, ez köddé vált.
15: 1000%.
14: Soha nem volt a tiéd, ezért nem nagy teher, egy ilyen együttéléssel megbolondulsz, és mindennek az árát nézed, és Lambókat és Maldív-szigetet vizionálsz, túllépsz rajta egy hét után, és azt mondod, hogy oké, nem, soha nem volt az enyém, nem érdekes, vagy megáll az életed, és csak erre gondolsz.
16: De a tiéd volt, megnyerted, csak még nem vetted át. De a tiéd volt.
15: Én ilyen mániákus fázisba lépnék.
14: Terhes, ez egy terhes sztori? Tehát durva lenne.
16: Nagyon.
14: És itt milliárdokról van szó, mint a 800 millió, 1 milliárd, tehát körülbelül ez az összeg. Beleőrülnél?
16: Bele. Hát tudom képzeld, hogy van.
14: Szerintem te nem, tehát szerintem te pont nem.
16: Van 1 milliárd forintod, és nincs.
14: Hát, szerintem te azt mondtad, hogy könnyen jött, könnyen megy, gyere béka, ígyunk egyet. Szerintem te nem vinnéd ezt sokáig, te nem vagy egy ilyen típus sokáig cipelő.
16: Most úgy azt gondolom, hogy azért rágnám a
14: kettő MRD. Ott van az 5 darab szám. Hazamész, és kiderült, hogy ellopták a kabátodat. Betörtek Velencére, és kiraboltak, miközben oda szartak a küszöbre.
16: Persze, megbelegúgyoztak a tóba is, világos.
15: Én egy álmofutásba kezdenék. Igen? Elkezdeném az ember, hogy lerángatnak a kabátjaikat. Ez is az enyém!
16: Mutass a belső zsebet!
14: De megszörnél? Azt mondja, hogy neki tönkre ment az élete.
15: Én őszintén, valószínűleg észre sem venném, hogy megnyertem a lottót.
14: Igen, mondjuk...
15: Te meg az én tűnösen. Csak elnézem a számokat.
14: Mi addigra azt is elfelejtjük, hogy feladtuk.
15: Igen, igen. Én mindig akkor tudnám, akkor visszavinnem, hogy ja, megint igen, oké.
14: Gyűl, mit csinálnál? Mi lenne a reakció? 2 milliárd. Hazamész, tudod, hogy hol a személy, rátod a számaidat, összehasonlítod, mosolyan mész hazá. Nem kaptad meg. Nem volt a tiéd.
15: Csak egy pillanatig.
14: Csak egy pillanatig a tiéd volt, 2 milliárd, és eltűnik, és nincs meg a szelvény. És azt mondtad, hogy kész, nem találod. De tudod, hogy a tiéd volt. Tehát itt a nő tudta bizonyítani. Fogalmad nincs?
15: Nem.
16: De benne
14: ülnél? Szerintem te elmennél a Tátrába.
17: Szerintem nagyot túráznék.
14: Leülnél egy padra.
15: De egy ilyen Forrest Gumpos nagyot tudod, ilyen 6 hónapos.
14: Elővennéd a hátizsákodat, innál a kulacsodból.
17: Magamat az erdőbe.
14: Az erdőbe üvöltenél kettét, hazamenni, és azt mondtad, hogy ez is egy jó nap volt. Nem? Zsültörre meg talán a legkevésbé. Talán a legkevésbé.
16: Igen, sétálgatna egyet.
15: Egy azt itt a végekét.
14: Igen. Hasonló, mint a srác, aki a bitcoin szemetet kutatja, ugye? A személytelepes srác.
16: Igen, igen.
14: A személytelepes srác.
15: De most miért nem csinálják már meg valahogy ezt a szelvény témát? Hogy miért nem lehet az, mint hogy a DÁP-ot ugye bevezették, hogy akkor ha vesz egy lottót, akkor hozzárendelik a személy, az ügyfélkaputhoz.
16: Van, játékos és akkor... kártyát kell kiváltani, és azon rajta van.
15: Na,
16: minden.
15: Akkor meg szedjük össze magunkat, most már annyi ez.
14: Ma már miért nem lehet ez sima applikáció mindenféle kártya nélkül megcsinálni? Lehet, hogy meg lehet, még nem adok föl nagyon utoljára ebére fogadtam. Igen, de nagyon sok ilyen sztori van. Nagyon sok ilyen sztori van.
15: Túl sok, ennek véget kell vetni.
14: Véget kell vetni, igen. Na írjatok, drága hallgatók.
16: Akkor gyerekek, Luxor Selvin dobta ki itt a hallgatónk. 19 millió volt rajta 12 éve.
14: És kidobja.
16: Idegölő volt, elengedte, bekattan az ember.
14: Bepirosozott hát azon, a föl tudja hívni. 19 millió? És tudod, hogy volt 19 millió.
16: Igen, hogy az már tiéd, mert tehát ha hivatalosan nézed, ugyan nem vetted át.
14: De az a tenyere.
16: De ott a szelvényed, rajta a megfelelő számok és a 19M.
14: Igen. Ne, szerintem nem cipeled azért olyan sokáig. Attól függ, hány éve, ugye? Tehát 19 ére, miért 10 éve még
16: éve volt
14: felvásároltad félkasszás dűlőt. Ma már 19 ére, aztán, hogy takar van öreg, egy 35 négyzetméteres garzon csak kapsz meg. Tehát
15: most néztem meg, úgy van, hogy leszűrtem az ingatlan.com-ot a Ferencvárosra, hogy mit tudnék venni 40 millió forintból, csak így kíváncsiságból? Semmit.
14: Semmit, haver, tudjátok? Semmit. Hát igen, ezért mondom, hogy mikor ez a 19 millió. Igen.
15: Mondom nektek, egy 40 négyzetméteres lakás, ami az azt jelenti, hogy vagy van hozzá egy szoba, vagy nincs.
14: Igen.
15: Tehát az 80 millió forintba kerül.
14: Igen, tényleg durva. Na írjatok, drága hallgatók, de nézzük meg azt, amikor nem csak pénzről van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy most buktatok lottószelvényt, vagy nem vettétek át, hanem amikor valami nagyon nagy lehetőség, hogy abból hogy jön ki az ember, legyen ebben valami olyan pozitív, hogy de túl vagyok rajta, de kijöttem, de megtört az életem, de fölálltam, de nem tudom. Utazás, munkalehetőség, nagy fizetés, nagyon nagy lehetőség, álmaitok, hajóútja, mit tudom, én nem tudom. Tehát most direkt nagy dolgokat mondok, amikor valami nagyon nagy lehetőségnek voltatok a kapujában, de elúszott. Hogy mennyi ideig cipelsz egy ilyen terhet? Most nyilván egy utazás, vagy egy hajóutat azért leteszel. Bukod, nem tudsz elmenni, lesz tornózod, mit tudom én. De mi az? Például egy állás lehetőséget azért viszel?
16: Igen,
14: egy,
16: a nagy lehetőségek.
14: Egy átköltözés az... lehetőséget, egy felkérés lehetőséget, egy visszamondott lehetőséget, azért azok a cipeled egy ideig, hogy nem mertél beleugrani, mert gyáva voltál, de kaptál egy IBM-es állást Amerikában, Washingtonban, de nem utaztál el, nem merted megtenni, életed lehetősége volt, itt állsz most nyéklátházan.
16: És tudod,
14: én ilyen sztorikat várok.
16: Igen, és jobban is bántám, mint a lottószelvény.
14: Valószínűleg
16: mert
14: igen.
16: A lottóban ugye benne van ez a véletlenszerűség, hogy X, nem tudom mi az aránya, hogy megnyerheted. Tehát meg, jó idő, megnyertem, oké.
14: Okay. De az ilyen benne vagy, te mondtál nemet.
16: Igen, az ilyen elmulasztott lehetőség az keményebb.
14: Igen.
16: Az keményebb.
14: Igen, amikor megvolt, nem volt bátorságod, nagyon nagy lehetőség volt, kiugrottál belőle, nem mentél, nem költöztél, nem hoztál egy fontos döntést az életed egy fontos szakaszában, de ezáltal talán az is lehet, hogy kihat a mostani életedre.
15: Nincs ilyen gondolod benned, hogy ez egy ilyen, tudod, az élet részre egy ilyen...
14: A fantáziálgatás.
15: Nem, hanem hogy lehet, hogy elvesztettél valamit, ami nagyon jó lett volna anyagileg, de közben valószínűleg lehet, hogy megkímélt téged valamit, ami nagyon rossz lett volna.
14: Aha, tehát mondjuk egy azt mondta, hogy kaptál egy amerikai állás lehetőséget, nem mentél el 10 éve nagyon bánt, nem váltottál, nem mertél, de elütött volna egy 6000 köbcentis benzines Grand Cherokee.
15: Hogy az élet egyensúlyra törekszik, és akkor, hogy így itt elvesz, ott ad, és akkor...
14: Szerintem egy ilyen be nem váltott ígéretet, döntést azért sokáig cipelsz. Hogy ez a mi lett volna, ha, az szerintem halálunk egyik legnagyobb trauma. traumája, illetve a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája. A minél több mi lett volna, ha van az életedben, annál jobban megszenveded majd.
15: De neked van
14: a halál előtti idő,
15: nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak egyszer nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
16: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
14: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat, nem? Lehetőségeket, döntéseket. Na, vagy önnek úgyis SMS-ek, meg aztán arra, hogy ennek milyen kivetülés van az életre, ugye mennyi ideig cipelsz egy ilyen nagy lehetőség kapuján álltam, de 6 évvel ezelőtt lett volna a lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen. Lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam. Egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, 2 munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
16: Na, akkor
14: Ági,
16: mondom.
14: Mondom meg, hogy ki volt.
16: Kicsit buvárkodjunk. Csávó.
14: Csak a monogramja.
16: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót.
14: És megbánta.
16: És nem boldog.
14: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
15: De amúgy, ha káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
14: 2011-ben az üzlet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Igen, nézd, ezt az apartmant vettem belőle Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
16: Hát, az mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
14: Jelenlegi áron. Jelenlegi.
16: Hát nem tudom most mennyi, de volt ilyen.
14: 80, 40. 82.
16: De az dollár, ugye?
14: 82 ezer dollár. Ha az akkor... mostani áron nézd, 80, az 60, nézd, 640 ezer dollár. Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az 5-ös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió. Jött a telefon, teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Azért az is kemény. Engem itt 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
16: Há, most te lennél az Adél.
14: Jól van, nem tudom, láttátok-e itt az április elsői tréfálkozásokat, ugye mi is foglalkoztunk ezzel tegnap, hogy bejelentett a fővárosi nagy cirkusz, hogy megszűnik, aztán mégsem, ha-ha, meg voltak ilyen kiírások, ugye emlékeztek? Mi vicceskedtek ezek a nagy cégek egy kicsit, humorizáltak, megvicceltek minket, Ferinek összeszorult a szíve, hogy bezár, igen, a fővárosi nagy cirkusz. Aztán kiderült, hogy nem zár be a fővárosi nagy cirkusz.
15: Ne könnyebbültél.
14: És a Lidl is beszállt, egyébként szellemesen, tehát hogy nincs ezzel semmi baj.
16: A Lidli.
14: Igen, Lidl, már most még Lidl, igen, de hogy közkívánatra nevet váltanak. Igen, közkívánatra nevet váltanak. Semmi baj, picit meg előre szaladtál, nem érdekes. Tegnap nem mondtad a point. Nem baj, nem érdekes, hát ez már az 55 körül.
16: Gyakorlunk, gyakorlunk.
14: Hát egy laza demenciában vagy itt, már nem érdekes. Fűzöm a témát, nem elem, húzom fölfele, mondd be nyugodtan a megoldás azonnal a mondatot.
16: Jó vagy.
14: Nincs ezzel baj. Nem is akkor a poém, mert ugye ők, ami Feri is mondta, hogy Lidlről Lidlire változtatták, és ezt kiírták tegnap, hogy közkívánatra Lidlik lettek. 8300 like, még 440 hozzászólás. Szellemeskednek ezek ott te. Ugye az ötletet nekünk az adta, hogy biztos, hogy nagyon sokan vagytok, vagy hozzátartozók, nagymamák, anyukák, mindenki, aki hát máshogy mondja valamilyen nagy terméknek, gyártónak, bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a nevét, mint ahogy azt ejteni szokták. Ugye, és nagyon szevesen nevetünk mi anyukákon, nagypapákon, nagymamákon, akik hát így tulajdonképpen rosszul mondják, de hogy beépül valahogy a köztudatba. De mindenki családban van ilyen, nem? Aki nem tudja rendesen vagy jól elmondani ezeket a márkaneveket.
15: Ez én vagyok nálunk.
14: És hát te vagy? Te
15: vagy? Ez én vagyok, igen.
14: És hát magyar tévénézők is azért nagyon szépen emlegetnek tévéműsorokat, aminek nem tudják elmondani a nevét. Fogalmuk nincs, hogy az micsoda. Nektek van a családotokban ilyen nagy félrebeszélő?
16: Hát, a nagy klasszikus az a anyámnál a Lamborghini helyett a Lamborghini.
14: A Lamborghini, azt ugye, én nagyon sokszor hallom, így, hogy az Lamborghini.
16: Gyógyszereinek úgy van, mindig föl van írva, hogy hány milligrammos. Tudod, hogy 1 milligramm van benne, vagy 2 milligramm hatóanyag, az nála nem mindegy, nála az milligramma.
14: Édesem, milligrammal. Lehet, hogy szeret milligrammát, tudod?
16: Igen, 2 milligrammásat hozzá, fiam.
14: Mamánál van kresszfelügyelő. Kresszfelügyelő. Mi az eredeti egyébként?
16: Rex felügyelő.
14: Igen,
15: Rex. Minden tudod ki van.
14: Nem tudtam, mi az eredeti. Tehát tudtam, hogy nem Rex, de hogy Rex felügyelő. És Vakker a kopó. A CSI Miami-ra, ugye a Chi Miami, hát az évtizedekig mondta így a magyar, hogy 7-kor leülünk megnézni a Chi Miami-t. Facebookot valakinek a családjában Bucs-Bucskunak mondják.
16: Bucs-Bucsku? Jó, találd ki, mi a Nesgui.
14: vagy Nesquik?
16: Nesquik.
14: Mennyi, amikor ránkömlöttek ezek a nyugati cuccok, és tényleg temérnek meg is, mert elánasztották. Nulla nyelvtudása, a Nesquik-t el tudom képzelni. Munkatársam Tobi Hilfiner helyett Tony Hilfiner mond. Mi folyamatosan? Tony Hilfiner. Amikor fingod nincs a márkára, Tony Hilfiner. HBO volt a nagymamámnál nagyon sokáig a HB.
15: Euronix, tudod?
14: Azt az hiáználnak, megőrülsz olyan szenvedés.
15: Euronixbe dolgozik? Euronixbe dolgozik?
14: Nagymamám szedni kell nukukain. Nem egy afrikai csávok kezdve, hogy nukukain. Mebukain. Így van, nukukain. Jó, faterom folyamatosan Netflix.
16: Hát ez, hiszen a Flexet ismeri az vidéki
14: a
16: ember,
14: Flex,
16: ugye?
14: Az neki megvan.
16: És akkor Netflix, tök jó.
14: Nagyon jó. Film, nagyon szeretjük, Jurassic Park. Megőrült.
15: Reiter.
16: Reiter?
14: Reiter. Mi a Reiter?
16: Várjál.
15: Át kell hívni a Zsült, hogy beállítsa.
14: Router. Router. Megőrülsz.
17: Jatubi.
16: YouTube.
15: Na, YouTube az nagyon.
14: Nincs ilyen gyerekek. Jatubi.
15: A Jatubi is jó, meg a YouTube. Tudod, annak is mondták nagyon sokan, de nem értette, hogy YouTube. Meg a YouTube-i.
14: Mondanám.
18: Rossmanra hallottam.
14: Rossman, nagyon jó.
18: Rossman.
14: Igen, Rossmanék. Itt vannak
18: a Rossmanék. Nekem a személyes kedvencem viszont a... Feribok.
14: Ez Facebook.
16: Az a Facebook.
14: Ez is Facebook.
16: Feribok.
18: Feribok.
14: Igen. G-point gyújtó. Azért ez is elég erős, nem? Ajánlát tüzet, van egy G-point gyújtód. Úgy eszhetem, neked volt?
16: Persze.
14: Nekem is volt. A Marketplace-re a Melrose Plénum, az valami egészen... Miskolcon a Dijkman, az Dijkman. Persze, jó, persze.
16: Dijkman.
15: Majd elmegyek a Decathlonba.
14: Menj a Decathlonba.
16: Jó, és vegyél egy Blazeboy sapkát.
15: Ez Blazeboy?
16: Blazeboy. Blazeboy sapkát.
14: Nagyon már a 9-es végén az aerobikot mondta erotiknak. Unokára járt oda, unokája járt oda mindig. Unokája erotikra járt. Na igen.
15: Jägermeister. Amúgy sokkal jobb név.
14: Egyébként szeretem. Jägermeister, az bírom. Az egy jó név szerintem.
15: Te Jägermeister. Nyáron.
14: Balázs a Last of Us-ra. Last of Us. Hát az Last of Us. Hát az Last of Us. Azt így mondják, ez egy HBO-s sorozat volt, ugye?
15: Bordás Marcsi. Az öreg Bordás Marcsi.
14: Szegény Borbás Marcsi, azért ezt hallaná, hogy...
15: Nem hiszem, vannak... hogy a Bordás Marcsi az egy foglalkozás is. Igen. Itt van a Bordás Marcsi.
14: Vannak családok, a fixem a nevedet szarul ejtik, tudod? Milyen karrier.
13: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenore Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport, a multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
15: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
17: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
18: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
19: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
6: mosás.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
20: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és Hiperkarmas Lágerek Swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
23: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
23: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
23: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Fontos határidő jár le holnap, óvjuk kedvenceinket a hőségben, ingyenesen strandolhatnak a kecskemétiek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fontos határidő jár le. Holnap éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a pótfelvételi keretében. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket. A magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű, alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek az intézmény tájékoztatása szerint. A jelentkezéseket a pótfelvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. Azok előtt elnyitva ez a lehetőség, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Kecskeméti Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
26: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartották. Állatok, fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
25: Ingyenes strandolási lehetőséget biztosítanak a kecskemétieknek. A tartós hőség miatt augusztus 14-ig díjmentesen látogathatják a Széktói strandot és a Dome Beach-et is a helyiek minden hétköznap délután. A kedvezmény kizárólag kecskeméti lakcímmel, érvényes lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, írja a BAON. Dolgoznak az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás zajlik. A leállósávot elkerítették. Két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom, írja az Útinform. Még ma is csikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim! Balázsék!
1: amelyek jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Júli, ugye titkos ügynöki, megszavaztuk, hogy elindul valahova. Kivételesen nem Tesszalonikivel, de még nem mondtad el, hogy milyen volt. Hol voltál? Én azt se tudom.
4: Ja, Istenem.
5: A guruló dollárokból?
4: Elkészítettem a fotómat a kézmosó folyadék mellett.
3: Egy kézmosó folyadék
4: a
3: mellett.
4: A falra szerelt kézmosó folyadék mellett.
3: Ja, az, amiről beszéltünk a szállodat.
4: Nem pazarolnak, nem voltak kirakva kis üvegcsékben.
3: Mi volt a destináció?
5: Nem, Júli, nem azért, mert olcsó hotelbe mentetek.
3: Igen,
5: megint
3: olcsoskodtatok.
5: Nem azért nem volt, mert nem pazarolnak.
3: Hova szóval, mentetek?
4: Szóval ez a születésnapi ajándéka volt a Mirónak, ezt adtam neki ajándékba, és nektek is elmondtam, hogy ez tök meglepi volt. Annyit tudott, hogy megyünk valahova, otthon találkoztunk, mert még volt egy óránk, mondta, hogy tegyen el jégeralsót, mert hogy ő arra számított, hogy valami nagyon hideg zord helyre megyünk. Nem. Nizzába.
3: Mondom, hogy ügynök. Egyértelmű.
5: Guruló dollárok.
3: Most már tudjuk, hogy megvette Brüsszel.
5: Ennyi.
3: Eddig sose mentek Nizza. Tesszalonikiből mentek, meg Marcaliba.
5: Soros pénz, ez kis csaj.
3: Ilyen hülyeségek, érted? Nizza. Monte Carlo.
4: Nizzába. És az volt a szuper, hogy a Miroslav egyáltalán nem számított erre a desztinációra. Tehát az azt hitte, hogy jól sejjel visszaviszem őt Tesszalonikibe, talán visszamegyünk esetleg Barcelonába, vagy, ami nagyon esélyes volt, ez Berlin. Úgyhogy ezért aztán kiszedettem vele a jégeralsót. Srácok, ez a város, ebben minden megvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Mikor meg...
3: De?
5: Igen.
3: Igen. De? Bocsánat, de.
5: Annak, aki igen. Hát úgy áll hozzá.
4: De? Megint sikerült befoglalnunk azt.
3: Jó, ez... Ja, ez
5: Júli, miért nem kérdezel?
3: Komolyan mondom, Júli. De neked ez már fétised.
4: De nekem az... De valószínűleg így lesz kerek.
3: De mi nem megy ezen a szálláson? Mi olyan nehéz?
4: Ők azt mondták, hogy... illetve a leírásban az volt, hogy udvarra néző. És én azt gondoltam, hogy az udvar az egy ilyen zöld, egy ilyen buja.
3: Úri, de miért nézel Nizzába egy udvarra nézőt? Miért nem nézel egy tengerre nézőt?
4: De voltak utcára nézők is, az nagyon kis szép volt, meg voltak udvarra néző szállások. Az utcára nézők azok nagyon kis csinik voltak, én meg ottam, hogy hova fognak beraknak minket.
5: Tehát az a
4: nem, hát semmi, ez elsőre ráklikkel.
3: Persze, magyarul lefordítva szövegbuborékba, jó lesz az udvarra néző, olcsóbb.
5: Igen.
4: Nem volt olcsóbb.
3: Olcsóbb az udvarra néző, mindig olcsóbb, mint az utcára vagy a tengerre.
4: Mindig az elsőt foglalom le, felkínálták. Na hát...
3: Jó, még nem voltatok sokat a szobában, tehát azért ez nem ront annyit rajta, de ez nem te vagy megint.
4: Úgy képzeld el, hogy viszonylag sokat voltunk.
3: De miért vagy Nizzába a szobában?
4: Megmondom miért. Azért, mert életemben először kipróbáltam az Aperol spritzet. Én korábban nem, valamiért elkerült még engem ez az alkohol.
5: Hány éves vagy te?
4: Nem tudom, hogy ez eddig miért nem jött még szembe, de úgy indítottuk a napot, hogy...
3: Nincs fejfájósabb pia a világon az Aperolnál.
5: A világ legnépszerűbb itala, érted?
3: És nem a legfinomabb. Túlértékelt ital.
4: Szerintem ez egy nagyon jó kis koktél, és a lényeg az, hogy hát reggel 9-kor, 10-kor már így indítottuk lent a plázson. Van egy 7 kilométeres plázs, nem hiszed el, és olyan színe van a tengernek, hogy megőrülsz.
3: Igen, tengerpart van ilyen.
4: Csodálatosan szép volt. Szóval, hogy annyit aperoloztunk, hogy volt például mind a két napon dél egy óra magasságában egy pont, ahol azt mondtam a férjemnek, hogy vissza kéne menni egy kicsit ledőlni és rákészülni a
3: délutáni aperolra.
4: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon laza, ilyen nagyon pihenős, nagyon, nagyon kellemes hosszú hétvége volt.
3: Mentetek valóban Nizzából?
5: Nem, hát most mondta, berúgtak, aludtak.
3: A környékére azért el lehet menni, ott van egy csomó minden.
4: Elmentünk Monte Carlóba.
3: Na.
4: Hát, srácok. Én olyan kell...
3: Ugye, hogy nem csak a Skoda Octavia? Ugye, hogy azért vannak itt nagy csodák?
4: Én olyan először... Tehát kiszállsz ebből a vasútból, kilépsz ebbe a Monte Carlóba, és az elején nem tudod, hogy miért van ilyen kicsi diszkomfort érzeted, aztán utána elkezd dühíteni azt, amit ott látsz.
3: Dühíteni?
4: Nem, igen.
3: Miért?
4: Nem arról van szó, hogy én irigylem
5: tudod,
4: az emberek
5: gazdagságát. Tudod, mi van? Személygazdagok.
3: Kispolgári.
5: Személygazdagok.
3: Mi dühít rajta?
4: Az, hogy olyan szinten kirakat, olyan szinten habzsidőzsi, olyan szinten harácsolós, pénzszórós.
3: Hát azért mész oda, hogy ezt megnézd.
4: Hát de közben meg folyamatosan azon jár az agyad, hogy mennyi minden értelmes dologra is el lehet
3: költeni
4: azt a pénzt,
3: mekkora,
4: amit látsz elfolyni.
3: Mekkora túl overthinker vagy, te jó Isten?
4: De...
3: Miért nem tudsz csak úgy egyszerűen azt mondani, de szép, ez tetszik, ez jó, úristen, emberek így élnek. Ennyi?
4: Sétálgatsz
3: benne. Dühít, hogy mennyi mindenre lehetne elkölteni a milliárdos jaktokat.
4: Igen, mert megállsz ott a milliárdos jaktok felett, így lenézel erre a kikötőre, ahol állnak a 2-3-4 emeletes jaktok, és így azon gondolkozol, hogy nem elég neki az egy emeletes, neki már 3 emeletes
3: kell. Istenem, milyen,
4: az egy emeletesen is boldog lenne. Így van. De hogy a 3 emeletes kell neki a medencével, hogy azon is gondolok, rákerestünk csak az egyikre, hogy a legkisebbikre. 25 millió euróba kerül.
3: Tök jó. És?
4: Hogy, de... Basszus, hogy...
3: Mi vele a baj?
5: Hogy az a hány lelket lehetne megmenteni.
3: Hagyjatok már ezzel a helyzet. Hülyeség. Elmész Monte Carlo-ba bosszankodni. Ez a legkispolgári gondolkodás. Nem viszem el. Így áll egy aperolt, akkor még egyet.
4: Iszom egy aperolt, de én életemben először találkoztam ezzel a fajta...
3: Gazdagsággal.
4: Nagyon,
3: ez felfoghatatlan.
4: Nagyon durva gazdagsággal. Ahol ennyire nem tétel az, hogy te aznap mennyit költesz, mennyit veszítesz a kaszinóban,
3: megállsz a kaszinó előtt,
4: oda bekanyarodott valami McLaren, amiből így kiszállt így egy habsi, és úgy nézett végig az embereken, mint a darabszarokon, érted?
3: Aha, vagy azt gondoltad, hogy úgy néz rád?
4: Nem. Kiszállt, így végigmerte egy a közönséget, így bepittyektette a kocsit, és így besétált. És tudod, mint amikor az óriások a hangyákra így ránéznek.
3: Ugye? Istenem, de édesem, itt de cuki vagy az óriások a hangyákra. Édesem, nem lehet könnyű neked. De miért? Tehát ez csak prekoncepció, ez csak a te fejedben zajlik. Miért nem azon gondolkozol, hogy csinálta meg? Mi lehet a vállalkozás? Hogyan? Boldog egy ilyen jakton? Mit ad neki? De jó lehet. De ez ugyanakkor jó látni, ezen bosszankodni, vagy ez hülyeség? Hát ez nálunk azért jóval szerencsésebb történelmi fejlődési országban jóval gazdagabb emberek vannak. Ezt látni egy óriási csoda. Az a krémje, gazdag, az a világkrémje ott.
4: Igen, az nagyon fura, hogy ott a leggazdagabbaknak is számot kell tépni ahhoz, hogy ott bárhol labdába rúghassanak, érted? Tehát, hogy nem
3: is tudsz már nagyon se ingatlan tenni semmit. Igen,
4: nem láttam még ezt a fajta csillogást, ezt a fajta végtelen gazdagságot, ami ott...
3: És mit váltott ez ki belőled?
5: Hűlöletet, ahogy hallom.
3: Dühöt.
4: Mérget,
3: de miért?
4: Azt, hogy szerintem egy emeletes jakton is ugyanolyan boldog lenne, mint egy három emeletesen, és ő ahelyett, hogy ezt a pénzt, amit mondjuk egy jaktba beleöl, jó dolgokra fordítaná, érted?
5: Lehet, hogy ő adakozik, lehet, hogy egy csomó jó dolgot csinál, csak van egy három emeletes jaktja is. Most tételezzük már föl.
4: Ezt nem? Is feltételeztem, igen.
5: De korlátolt,
4: hetedik kerületi.
3: Érted, elmész nyaralni. Egy végig mehetnél egy mosolyal, hogy
4: mondod azt, hogy én
3: itt vagyok. Duzzogva. Hogy megnézhetem a kanyar

0: Ez rettenetesen rossz ezzel szembesülni, hogy lehet így is élni, igen, és hogy ezeknek
1: de miért rossz? Tehát mi a rossz ebben szembesülni? Hogy neked nincs, vagy nem, neki nem, van, nem, vagy nem, hogy tudom. Pazarló a jaktya, hogy
0: igen,
1: két tonnát tankol?
0: Pazarló a jaktya, igen. Az, hogy ezt a pazarlást...
1: Ha neked ennyi pénzed lenne, ha lehetne egy McLaren, és ott élnél Monte Carlo-ba, te egy motorcsónak, egy kicsi motorcsónak kajánál?
0: De mi már erről beszéltünk egy párszor, hogy nekem azért nem való a sok pénz, vagy én azért nem tudnék ezzel mit
1: neked kezdeni. Nem.
0: Mert nem tudnám élvezni, mert minden pillanatban lelkiismeret furdalásom lenne. Amiatt, hogy nekem ennyi van, a másnak meg ennél sokkal-sokkal kevesebb.
2: Nagyon
0: messzire menni ahhoz, hogy pontosan tudjam, hogy az, hogy mi elmehettünk Nizzába, az nagyon sok embernek egy álom, és nem teheti meg. Tehát, hogy óriási kontrasztok vannak ebben a világban. Csak ott így szembesülni ezzel, hogy egyébként így is lehet élni, és lehet úgy élni, hogy...
1: De miért ne lehetni? Szerintem maga a világ ettől szép, hogy elmész egy erre, és látod, hogy jött neki össze, hogy ez milyen leszületés, hogy ő ebben boldog-e, hogy de jó, hogy ezt megélheti, hogy úristen, micsoda gazdagság. Látsz ilyet? Látsz szegénységet? Látsz középréteget? Sok helyre születhet, sok színű a világ. Ők ezt megcsinálták, létreztek. Valamiben azért valószínűleg ügyesek. Valamit jól vállalkoztak. Mindig, amikor ilyen kikötőben vagyok, én azon gondolkozom, hogy mit csinál? Mi volt az ötlet? Tudnék a tulajjal beszélni csak egy órát hadd üljek le veled beszélni. Hogy indítottad? Mennyi pénzed volt? Mi volt a startup, amit elkezdtél? Mit csináltál? Milyen örököltetted? Csináltad szüleitől halmadra? Egyenesen leágazottja? Vagy hogy csináltad meg? Ott állsz egy előtt, hogy haver, oké, létrehoztál valamit. Szép. Nézzük meg, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mi a mindset mögötte? Hogy vagy azon a hajón, amikor ott ülsz a feleségeddel? Boldog vagy valójában? Érted? Egy csomó izgalmas kérdés. De dühöd és frusztrációt érezni, soha nem szok. Nem fölösleges. Hát...
0: Ez nem egy ilyen kicsinyesség, nem erről van szó. Tehát nem
1: de a kis ember elmegy háborogni, megnézni a nagyokat Monte Carlóval.
0: Nem, én leginkább mondom, azon buktam ki, hogy csak elképzeltem, hogy például, hogyha ez a hajó egy medencével, kevesebb lenne, és azt a pénzt, amit ő erre elköltött, mondjuk elkölteni...
1: De a világ nem így működik. A világ nem erről szól. Tudom, a világ önző, kapzsi és mohó.
0: Hát... Azért mondom, hogy én nem vagyok való ilyen helyre. Tehát, hogy Monte
1: Carlo... Minek mentél oda?
0: Azért, hogy megnézem, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nagyon durva.
2: Az a tiéd, Thessaloniki.
1: Mi az Istennek mész oda?
0: Nem, nagyon érdekes.
1: Hogy feküdtél le? Mi volt benned, mikor lefeküdtél?
0: Sehol, tök érdekes volt. És nagyon izgalmas volt belepillantani ebbe a világba. Engem életemben először ért ennyire markánsan csapott meg a gazdagságnak a szele. Amikor arról beszélsz, hogy Dubáj az mennyire más világ, akkor azt gondolom ezek után, hogy nem biztos, hogy nekem való. Mert hogy
2: ezt megmondtam volna előtte, hogy nem a tiéd.
1: De figyeljetek... nem kell ott élned, nem kell így élned, de egyszer látni és megnézni, hogy a pénznek micsoda ilyen fantáziája és utopisztikus gondolkodása és mérhetetlen pazarlása van.
0: Mérhetetlen pazarlása, igen, de én
1: hogy,
0: ezt láttam.
1: Igen, de hogy ebben szerintem nincs düh, hanem egyszer csak azt mondta, hogy wow, valaki egy ilyen életet választott, mi van vele, mibe él, látod, hogy kiszállnak a kocsiból, bemennek a kaszinóba, ott vagy borzasztó kicsinek, elveszettnek és csórónak érzed magad. Nagyon. De hogy az mind a te önértékelésed, amit ebben nem szabad beletenni. Tehát neked nem kell ezzel összemérni magad meg velük, nem is tudod, nem is kell. Mennyit töltöttetek Monte Carlóba egy délután?
0: Hát egy 3,5-4 órát körülbelül. Aha. Igen. Én egy jó nagyot sétáltunk, lementünk a partra, akkor ott lefotóztuk a kanyart.
1: Bizonyos kanyart.
0: Igen, ott, mert mondjuk mondtad, ilyen helyen be kell ülni valahova, hát mi is beültünk, megittunk egy proszekót, vagy mi ez, az aperolt, bocsánat.
1: Aperolt, ott is.
0: Ott is egy aperolt.
1: Rálátva kikötőre a hajókra.
0: A kikötőre nézegettük ott a hajókat, aztán utána visszamentünk.
1: Jó, te legdurvább, egy McLaren, amit láttatok, egy nagy hatalmas hajó, tehát amit tényleg azt mondod, úristen.
0: Én szerintem ami a legdrágább, az igen, a hajók, igen, ezek a 3-4 emeletes jaktok, ezek a luxus jaktok, amik így egészen elképesztőek. És most itt egyébként nézem az SMS falat, és mindenki azt mondja, hogy idióta vagy.
1: Nem, mert csomóan egyetértenek veled, hogy
0: megy ez ilyen, meg mennyi haza, meg mennyi vecsésre.
1: Igen, Juli csak elmondta hátam, aki nem hallott, hogy bosszankodott, hogy micsoda gazdagság, pazarlás, és hány dolgot lehetne ebből megcsinálni, és hogy medence van a jakton, és hogy téged ez inkább bosszantott, és felhúztad magad. Igen. Ugye ezt mondtad el, hogy irritált.
0: Tehát egy nagyon jellegzetes emlékem van ezzel kapcsolatosan, hogy így lenéztem onnan fentről, hátul a tatom volt egy ilyen mahagóni, kézzel készült bútorszett, meg volt terítve porcelánokkal, meg akármikkel.
1: A jaknak a hátulján.
0: És nekem az jutott az eszembe, hogy ha csak ezt az egész szettet megfognám és aladnám, akkor abból mondjuk egy gyereknek a gyógykezelése kijönne. És ez a fajta összehasonlítás bosszantott engem rendszeresen. De most mondhattok, igen, Monte Carlo az nem az én helyem, mert minden pillanatban az

0: a szembesít, hogy végtelenül igazságtalan
1: a világ. Hol jött
0: a
1: szolongás először a kaszinó előtt?
0: Igazán a kikötőben.
1: A kikötőben.
0: A kikötőben. Aha. Igen. Aha. Na mindegy, de nizza. Hát
1: de tudod, hogy például abból a vízből, amit te a WC-n lehúzol egy hónapban, hány afrikai gyerek maradna meg?
0: Minden relatív, persze.
2: Na, az ami kaját mi kidobunk a saját hűgünkből, abból ezer kilométerre a rép konkrétan kit lehetne megetetni. Tehát ez nagyon relatív.
0: Nem kell ezer kilométerre menni, tehát elég, hogyha ha ezt az utat nézem, és elmegyek Borsod vagy bárhova, akik nem mozdulnak ki a falujukból, már az is óriási harácsolás.
2: Kérdezik, hogy mi volt annak a nagy hajónak a neve, amit láttál? Andy? Ával, de jó, ával, Andy.
0: Nézze, az félelmetesen szép, és iszonyatosan jó időnk volt, 23 fok.
2: Ugye ott már nem bosszankodtál. Ott egy kicsit jó volt.
0: Mindenhol jó volt. Az egész nagyon-nagyon kerek volt. Beleszaladtunk este egy ilyen óriási partiba, ahol az összes jegyet eladták, úgyhogy kint táncoltunk a kerítésen kívül a Miroszlávval. Baromi jó hangulata volt az egész városnak. Ugye van egy nagyon hangulatos óváros része, nagyon jó beülőkkel, nagyon jó fej emberekkel, tök jó fejek voltak a franciák.
2: Szóval akkor Nizzába hevertétek ki Monte Carlo sérelmeit és bántalmait és dühét és a kisember minden haragját, amit Monte Carloba ott egy McLaren mellett ökölbe szorított kézzel tett volna szét a tulajt, hogy rohadjon meg, hogy neki van egy...
0: A frusztrált kis, tök főzelékszagú kislány ellátogatott Monte Carlóban.
2: Én azon szoktam gondolkozni, amikor ilyen nagy hajókat látok, hogy ez a hajója, ami csak, akkor mi van, tudod,
0: tehát
2: ott áll mondjuk egy 30 milliárdos, 50 milliárdos hajó, tudod, mi a többi? Mi az, ami emögött még van, mint fundamentum? Tehát, hogy érted, tehát, hogy mi gyár, sem az, hogy magánrepülő és háza a kis ingóságok, hanem, hogy mi mögötte a know-how? Tehát, hogy mi a cég, mit tud, mit csinál, milyen bizniszeket bonyolít, kriptósok, tehát nagyon érdekes. De te ott a krémet látod azért, az valami felfoghatatlan.
0: Ha én erre ránézek, akkor én mindig valamiféle ilyen ügyeskedést, vagy valami tisztességtelen magatartást látok a háttérben.
2: Neked a pénzhez biztos... való viszonyodat kéne nekem megváltoztatni. Neked biztos... nem jó a pénzhez való viszonyod. Ez valamilyen gyerekkori...
1: Nincs.
2: Van egy csomó pénzzel kapcsolatos rossz gondolatod, ami csak oda vezet, hogy van egy hiedelmed a pénzzel kapcsolatban, de azt nem írod fölül, akkor nem is az, hogy nem lesz, csak meg kell változtatni a pénzhez fűződő viszonyodat.
0: Én úgy érzem, hogy én nem érdemlem meg a pénzt.
2: Na itt van.
0: Nem érdemlem, ha másnak nincsen, akkor én miért érdemlem meg?
2: Ebben van egy önbüntetés, egy önvád, egy lelkiismert furdalás, egy bűntudat, de meg kell nézned, hogy miért ez a pénzhez fűződő viszony, hogy én nem érdemlem, meg nekem nem jár. Mi a közös benned, a pénzben és a bűntudatban? És ez honnan jön? Igen. Gyerekkorból? Ez az anyád? Ez az apád? Az apád mondta sokszor, hogy nem érdemeljük, meg az anyádtól láttad ezt. Honnan van az, hogy a pénz rossz, a pénz gonosz, én nem érdemlem meg, ha pénzem van, bűntudatom van.
0: De ez tök érdekes, mert hogy nagyjából ugyanabból a körből indultunk, te is egy panelban nőttél fel, én is egy hetedik kerületi bérlakásból. Tehát, hogy nem tudom, hogy nekem mi siklott félre.
1: Nem lehet, hogy fiatal korodban elvállaltál valami csúnyaságot készpénzért?
0: És nem fizették ki.
1: És azóta nem. Is ez volt. Jaj.
2: Itt a szüleid viselkedése a pénzzel is benne van. Itt az anyád, hogy dúl a pénzhez. Itt az a mondat is benne van, hogy mossák kezet, mert koszos. Tehát, hogy itt ilyen fixációk is lehetnek szintén. Tehát, hogy ezért igényel némi kutatómunkát. De igen, én is érzek valamiféle bűntudatot, vagy lelkiismert furdást, ahogy te mindig a pénzről beszélsz. De ebben benne van a szállásfoglalásod. Nem érdemlek meg jobblat, tűzfalra nézek 26-ot szóra. Érted? Ez ide vezethető vissza. Ez okoz aztán egy önszabotást, egy kisebb szobát és egy hangos ventilátort az egyhetes nyaraláson tűzfalra. Tehát, hogy van egy viszonyod a pénzzel, nem veszek jobb szobát, nem érdemlem meg, bűntudatom van, jaj, ha én ennyit költök erre, jó ez nekem, mennyire lehetne másra költeni. Lesz egy szobád, ami tűzfalra néz, ami nem baj, mert nagyon szórakoztató, meg nem a szobán számít, meg nem a tűzfalon. Boldog vagy, és jól érzed magatokat a miróval, akkor egy tűzfalra nézve is lehet nagyot szexelni, proszekózni, és ki nem szarja el, hogy hova néz a szoba. Nem erről szól, nem arról szól, hogy legyen 100 négyzetméter és tengeri néző $4000. De hogy mindig ezt csinálod, hogy mindig odafoglalsz, ez mindig azt jelenti, hogy nem engedhetem meg, nem tehetem meg, nem való nekem, nem jár nekem, vagy ha megcsinálom, bűntudatom lesz. Inkább foglalok ilyet, hogy ne legyen, mert már tudom, hogyha megteszem, jön a bűntudat. Érted? Ezért jó ez a szoba nekem. Nem érdeblek többet. Na ezt kell átdolgozni, hogy ez mi? Ez honnan jön? Mi akad be? Ezek nagyon érdekes programok.
0: Nekem ezen...
2: Ezért nem lesz pénzed soha.
0: Nem lesz.
2: Meg kell változtatni. Ahogy beszélsz a pénzről, ahogy oda mentél egy kicsit, most nem dühöngeni, értjük, hogy nem dühöngtél, de kiváltotta ez belőled, ez benned ott van. Mert ez dolgozik.
0: Engem leginkább az igazságtalanság része az bosszant. És ezért sem engedem meg magamnak a luxust, mert tudom, hogy meg másnak nem nincs. Tehát, hogy nincsen, érted? És ez
2: engem, de ha nem engedem meg a másnak a luxus, mert nekem nincs, az azt jelenti, hogy neki nem lesz, nekem bűntudatom van, hogy nekem lehet. Tehát téged, ami vezérel, az a bűntudat. Neked bűntudatod van.
0: Bennem ez a
2: Miért viselsz bűntudatot? Miért viszed a bűntudatot? Bűntudat lehet egy nem vár terhesség, hogy ha beszélgetsz az anyáddal, és lehet, hogy elmondjon valaki, hogy igen, az első egy hónapban gondolkoztam, hogy nem elvetetlek. Az elvetetés gondolata a magzatban hozhatja az, hogy nem vagyok rám méltó, bűntudatom van, élni akarok, más terhére vagyok, nem akarok más terhére lenni, bűntudattal születek meg, mert átéltem egy majdnem vetélést. Már onnan is jöhet bűntudat magzatkorból. Tehát ez nagyon durva. Nagyon nehéz a bűntudatot cipelni, de érdemes kigyomlálni, mert minden pillanatodban mindig megjelenik a bűntudat. Leülsz egy proszekóra, és egy kicsit bűntudatod vagy neked most jó. Ez az önszabotálás, hogy nem lesz jó. És akkor is van bennem valami nyugtalanság, amikor a legjobban kéne lennem, de mindig bűntudatom van, amikor jól kéne, hogy legyek.
1: Az aperolnál
2: ez
1: nem
2: egy,
1: volt neki.
2: Ez egy nehéz érzés. Ez egy nehéz hátizsák. Én ezzel dolgoznék. A bűntudat ez egy nagyon kemény dolog. És mindenkiben van.
0: Ezért szörpözök folyamatosan.
1: Igen, viszont...
2: Ja, és akkor hát igen, innentől kezdve próbáljuk elfedni. Hát oké, ez a teljesen természetes.
1: Júli az ideális munkavállaló, mert sose fog fizetésemelést kérni.
2: Igen. De nagyon jó, mert sokan egyébként tökre nem tudják megfogalmazni, hogy de érdekes, bűntudatom van, csak van egy rossz érzésük. Ha te már eljutottál oda, vagy bárki, hogy igen, bűnt, már nagyon jó a hely. Ja, mert az már egy nagyon mély önismeret.
0: Hát csak itt vagyok, egy 45 éves szarkopás.
2: Így van, ez hülyeség. Nem. Az önismeret az egy mélyebb fokán vagy, ahol el kell kezdeni dolgozni, mert rájöttél, hogy mi a drive-od, és az egyik drive-od a bűntudat. Ez ne, te nem vagy szarkupat. Dehogy is. Nem vagy. Nem vagy.
1: Dehogy is.
2: Hogy kell egy Monte Carlo élménybeszámolóban megsinálni valakit
1: bele a homokba.
0: Kínülök majd a teraszon is szívót.
2: Nem vagy szar. Nem vagy szar. Nem, abszolút. Nem, de érdemes vele foglalkozni, hogy honnan jön. Ki lehet szedni, ki lehet gyomlálni, meg lehet ölelni a bűntudatot, meg lehet bocsátani magadnak a bűntudatot. Szóval ez van meló, de ez már egy nagyon mély fázis az önismeretnek, ahol rájövök, hogy azért nem tudok teljesen boldog lenni, mert ha boldog vagyok, jön a bűntudat is. És a boldogság és a bűntudat sokszor együtt jár. Nem lehetek, nem érdemlem meg, nem kaphatom meg, nekem nem jár, ha másnak se. Izgi.
0: Bizonyos dolgokban viszont nincsen bűntudat.
1: Hoppá!
2: De akkor jó volt ez a lényeg.
0: Nagyon,
2: jó volt.
0: Isteni volt, óriási.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: A szociális ellátórendszernél is nagy kihívás a hőség. Keresik a legfinomabb lekvárokat. Segíthet az edzés a csontritkulás megelőzésében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Városi Szociális Ellátórendszer Plus feladatairól egyeztetett Kecskemét polgármestere a hőségriadó és az energiatakarékossági intézkedések kapcsán. Szemereiné Pataki Klaudia a Margaréta otthonba és a Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman utcai központjába látogatott el, derül ki a hírös.hu beszámolójából. Előbbi helyszínen 240 időskorút látnak el, a közösségi terekben klímák működnek, a lakók számára pedig hűtött italokat biztosítanak. A Máltai Szeretett Szolgálat központjában a hőségriadó alatt 30%-kal nőtt meg a látogatók száma, naponta csaknem 100 rászoruló vesz igénybe a hűsölés, tusolás, mosás lehetőségét. A konyhán naponta 120 fő fordul meg, ők hűsítő limonádét és ételt kapnak. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén, még holnapig lehet nevezni az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület versenyére. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett a zöldségkrémek is külön kategória. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Turinform irodában lehet leadni, eredményt a Hírös Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték az edzés típusokat. Ezek labdajátékok, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi.
6: Wow.
5: Hobbira van szükségem.
6: És mit találtál? Kötés.
5: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
6: Kertészkedés.
5: Nem.
6: Kötés.
5: Nem.
6: Horgolás.
5: Nem.
6: Tűzdománcozás.
5: Nem.
6: Maszturbálás.
5: Igen. Langyos. Csoportos maszturbálás.
6: Csoportos maszturbálás. Terhestőkkel.
5: Igen.
6: Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
5: Ez egy nagyon szűk testudami réteg, de szeretném, ha hozzám tartoznának.
7: Hát ugye, olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
5: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
7: Igen. Aha, megvan.
5: Jó, szaxofonozni akarok.
6: Jó.
5: Szaxofonozni akarok.
6: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent, hogy tényleg.
7: Az jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családot meg akar ölni. Mire rendes, rendes tudom, hang jön ki belőle.
5: Új lakásba kell költözni.
6: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang. Csak hamis és csak rossz.
5: De nem, igen. Látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettő között, és csak előre kell szakszofonna.
6: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz, és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
5: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezzel együtt el tudjam játszani. Hogy ez, de egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel van a pezsek. Mennyi idő, aki tud szakszofonozni?
6: Figyelj, eszem.
5: És most jövök.
6: Hozz a szakszofon.
7: Bal kezed van, Fúli. Bal.
5: Nem mondod, mert mi van, Fúli.
6: és szerintem ez nem nehéz.
7: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
6: Tényleg?
7: Persze.
6: Nem tudjuk bonyolultnál.
7: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
5: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
7: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
5: de nem látok engem egy csillogó váltaméses kosztümben, ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből, hajnal kettőkor.
6: És megfújja.
7: Ez milyen klub?
6: És nagyon megfújott. És ott állunk, és nagyon megfújott.
5: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
7: Holnap jössz?
5: Jövök.
7: Hozok neked szaxofont, jó?
5: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
7: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
5: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolog, de a legjobb azt a világon.
6: Elmondom neked.
7: A szaxofonhoz nincs csokizni.
6: 10:05 fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mész. No, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegé pályára. Tök jó, tehát valami kell.
7: Ami... Balázs, csillagászod, zongorázod.
6: Egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy három éve elhatározom meg. Ugyanilyen fellángolásom volt.
5: Nem mondod komolyan.
6: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
5: Soha a macskák fekszenek rajta.
6: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, mához egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
5: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
6: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
7: Girl, ez lesz a neved. Sexy girl.
5: Sexy girl.
6: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
7: Hát sokat segít, ha tudsz.
5: Micsoda?
6: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
5: Ez még a régi iskola.
6: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
5: Excessive dohányzásba kezdek hozzá.
6: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
5: Igen, nagyon sok jó, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
7: A berobbanó energia.
5: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
7: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
6: Erre szemmásítek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szaxofonozott, nem?
7: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
6: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja nagyon.
5: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
6: Az nem is állna jól, neked inkább a szaxi.
7: Nem, szerintem jól állna neki, képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
6: Úgyhogy nagyon más csinál a balkéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
5: én, ha előhúzok egy nyalókát a farpofájunk közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magam, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
6: Így van, a neved lesz Ráskó Szaxter.
5: Szaxti, Ráskó Szaxti.
6: A Ráskó Szaxti, ez lesz a neved.
5: Igen, és
6: úgy értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani. Így hát van. Ez a felnőttkor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat. Ami kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra húzza.
7: Egyszerűbbet citera.
5: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
7: Hogy
5: tudni fogjátok, hogy gyakorolok, megkeresztett ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és akkor egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
7: A Baker Street.
6: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy rajta, tehát, hogy minden...
7: Megszólaltatás, utána dallam játsz, tehát minden, tehát ott nulláról kell elindulnod.
5: Igen, de...
7: Azért mondom, citera.
5: És mi az a másik, amit tűzékkel kell, tudod, ilyen...
7: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
6: Nem, szakszokorozni kell, szakszokorozni kell. Figyelj, ez... meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát hogy úgy megvagy.
5: Egyébként
6: nagyon előveszed,
5: igen,
6: nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyat esik, úgy szól az a szakszokor.
7: Marcelina P.J.T.
5: Azt hiszem Marcelina, nem?
7: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni szakszokat.
6: Jó, én, ha elindítjuk, és becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod. Jó, hogy ez már te vagy.
5: Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell.
6: Neked nehogy
5: hívjam, én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Nem tudok figyelni valakire, akit ilyen, egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok, az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
6: Mit látnak meg Félma. Emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, 2 évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszert. koncert, amit sose tanultál meg.
7: Hogy nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Igen. Ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy te itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
6: Hogy kapj egy kis figyelmet, igen, egy kis karácsonykor figyelmet a családtól. Igen.
7: Na, de nálunk nincs ez, tehát
5: nem,
7: akkor honnan
5: egyáltalán
7: jön?
5: Nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshozni megtanultam.
7: De egyet jobbra.
6: Ha csárdáshoz az axizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
5: akkor ez én az
7: nincs
5: igazi magyar
7: menyecske.
5: Nem na, tudom, amúgy szerintem, szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, hogy öregi férfiak tapsolnak meg.
7: Tapsold vissza.
6: Tapsold vissza. Na tessék. Micsoda, a legjobb szaxofonos lesz.
5: Az, hogy már én vagyok.
6: Ó,
7: ő Marcelina maga.
5: Figyelj, figyelj, az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
7: Figyelj, figyelj, figyelj.
6: Eszter. Én ezt már holnapra szeretném kérni.
5: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
6: Van benne valami szexi, hogy nő szaxofonozik? És most nem orális ugye? Szempontból értem, csak hogy úgy, hogy...
5: Onális, onális, teljesen vittele hátulról.
7: Igen, de már jól nem szólal meg a szaxi.
6: Megengedett a behatolás. Mert a szaxofonra koncentrál, mindig olyan izgatnak a szaxofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
5: Ú, a Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
6: Jó, oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szaxofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, mikor megírták, Bari, most telt le az egy év, ma kéne zongorázod, egy év múlva jönni fog.
5: Ez arra nem ilyen boldog az, hogy
6: már ide is. Jönni fog a dátum, egy év múlva, Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
7: És egy akkor egy arany szaxofont átadunk.
6: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanul szaxofon. És megfújná.
5: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy cseroki dzsippe. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
6: Ja, Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba? Hány
5: na
6: ilyen
5: jó,
6: dolog
5: de mik
6: van?
5: De mik a legjobbak, mondjad? És hát én sem mondom sajátom.
6: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a Feri meg a hallgatók, egy, én nem is megvettem, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám, még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
7: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
5: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
6: 10 éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
5: Te nem vagy az, akkor te vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőve.
6: És van egy hatalmas távcsőve, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
5: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szaxofonos ébresztőtök. Majd akkor,
7: először
5: majd
7: jön a Baker Street.
5: És megnéztem, és nem annyira drágák a szaxofonok. Tehát,
6: mint hangszer?
5: Igen, na, ez az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásokon.
6: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
7: Igen, csak mi megvalósítottuk.
6: Dolomitokban motorozik ki éppen a szaxofonról álmodozik.
5: Neked csak ennyi volt, csak a motorozás?
7: De a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
6: De nem volt, hogy valamit nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
7: Gitáros voltam. Te.
5: Jó.
7: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
5: Akkor innen ismered a Marcellát?
7: Marcella!
5: Marci!
7: Holnap, holnap mit fogsz sírni?
5: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
6: Meg kell, holnap meg kell fújni.
7: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
5: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
7: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kell lenni, feketébe, fehérinkbe.
5: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
7: Miért lenne már haszontalan?
5: Hát de merre tudsz harsonálni?
7: Mindenfelé.
6: Vannak értelmetlen hangszerek. Tehát, vannak azért.
7: Na nem mondjátok már, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
5: De szinte látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
6: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, egy kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
7: komoly zenésznek azt szerintem.
6: Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki
7: választotta. Mondom neked, mert a tolóharsona hamarosan a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos, hogy
5: mint a húzós hangszereken, ugye ez dolos.
7: Így van, nálunk ugye pontosan kell állítani a kis...
6: Hogy meddig tolog azt a kard.
7: Be kicsit, arrébb tolod, már hamis vagy.
5: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni ilyen izé.
6: Ha távolátó vagy, akkor bajba vagy.
5: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
6: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50-esen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja, kitált a motorcsónak vezetői vizsgát akarok letenni, csak úgy.
7: Jó. Mondjuk azért a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
5: Jó, az abszolút. Igen, az abszolút
7: soha életemben nem volt még.
6: Nincs az embernek motorcsónak, nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer hogy majd
7: akar,
6: legyen.
7: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
6: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem, én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
5: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
6: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam. Én hajóztam a Dunán sokáig.
5: Csak előjönnek ezek a dolgok.
6: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
5: Kivihetném most a szigetre.
6: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem tudta, nem engedtek kikötni. Kivittem olyan a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó kötheti.
5: Kiúszhat, ki kell úszni.
6: Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorul sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és úgy elhajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa bögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mit történt?
5: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lili vasz írt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
6: Beraktál valami jó muzsikát?
5: Igen.
6: Lili vasz írt, na mutasd, igen. Akkor az hogy
5: ez
6: szól?
5: De szólóhoz kell titeketet?
6: Ez te vagy már ezt tett?
5: Ez vagyok én. Ez Feri gitárra kísér.
7: Ezt lemondom. Na,
5: ez már én vagyok.
7: Csináljuk. Tessék, egy év múlva ezt el kell játszani.
6: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom. Végre ez... nem én csinálok magamból hülyet, hogy megérek valamit, amit nem teljesítek.
7: Okay. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
5: De ez én vagyok, ez a hangszer.
7: Ez te vagy, ez maga a szakszofon, te maga a szakszofon.
5: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
7: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és akkor, tehát derítsük ki, mielőtt ezt
5: megéri. Vagy a kapacitása a tüdőnek, nehogy aztán kesszon beteg legyek, olyan hasonló.
7: Az van. Olyan kapacitás van szívem.
5: Ez a belem nem a tüdőm, tesó.
6: Kapsz egy PTC-t, összeomlik a tüdőt, tudod. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtem az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
5: Jó, de lehet,
6: ha még élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
5: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás tömeg.
7: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
5: De valami ez a 80-as évek végére.
7: Ez oda a kevés lesz.
5: Az oda kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
7: Lassú.
5: De figyelj, egy életen 15 másodperc lesz.
8: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: wave after wave, slowly drifting.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
16: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fényvásoló papírral, ami bizalomkártya 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
15: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
17: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
18: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
19: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
20: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos villamos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
21: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
22: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7.000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7.000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld Áruház online felületein és osztályain.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
1: 7 perccel 10 óra után ez a Rádió 1 Gong itt Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon az internet segítségével bárhol radio1gong.hu. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós, és ez így is marad 14 óráig, addig együtt játszhatunk, rádiózhatunk, és az igazi mai slágerekkel nyerhettek is akár egy Szenkor 2-1-ben álló porszívót és családi belépőt a Jakabszállási Magyar Kertbe. Megint sorsolunk majd délután 4 és 5 óra között, hiszen napi nyereményekről van szó, a feladat pedig továbbra is az, hogy az óra slágerét figyeljétek, találjátok meg. Megjelölök egy dalt, és hogyha megvan ez a dal címét, előadó nevét kell megjegyezni, és közben elküldeni majd, ha nyerni szeretnék üzenetet az SMS Viber számunkra 29 414 020-ra. Így tudtok tehát nyereményjátékunkra ma is jelentkezni. Ez a nyerőgyár a Rádió 1 Gongon. Ez pedig már Zigaladala, a Riptide. Kellemes napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, és hát a Google szerint egyre többen használják a keresőt úgy, mintha beszélgetnének vele. Az úgynevezett AI mód lényege, hogy nem csak rövid kulcsszavakat írunk be, hanem hosszabb, természetes kérdéseket is feltehetünk. Például nem azt, hogy nyaralás Horvátország, hanem azt, hová menjünk kisgyerekkel autóval nem túl drágán augusztus végén. A vállalat adatai alapján az emberek gyakrabban keresnek képpel és hanggal is. Ez hétköznapi helyzetekben hasznos lehet, lefotózzunk egy növényt, egy alkatrészt, egy ruhát, vagy egy furcsa hibajelzést, és a kereső segített elindulni a megoldás felé. Fontos azonban, hogy az AI válasz nem ugyanaz, mint egy hivatalos döntés vagy szakértői vélemény. Jó kiinduló pont lehet utazás, vásárlás, főzés, szerelés vagy tanulás előtt, de komoly egészségügyi, jogi vagy pénzügyi ügyben továbbra is ellenőrizni kell a forrást. A változás abba az irányba mutat, hogy az internetes keresés kevésbé lesz kulcsszavas találgatás, inkább olyan lesz, mint a pontosabban elmondanánk, mire van szükségünk. Ettől egyszerűbbé válhat az információ keresés azoknak is, akik nem szeretnek bonyolult kereső kifejezésekkel kísérletezni. A jó kérdés azonban továbbra is számít, minél pontosabban írjuk le a helyzetet, annál használhatóbb választ kaphatunk. Ez pedig időt takaríthat meg.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongol.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Mielőtt nyári szünetre vonul a Széchenyi István közösségi ház, még egy utolsó élményekkel teli nyári hétre várják a családokat, és ma is holnap még kreatív foglalkozások, játékok, különleges vendégek és közösségi élményekkel találkozhatnak a gyerekek és családjaik. A program részleteit keressétek a Széchenyi István közösségi ház Facebook oldalán. Csiribi címmel ovisoknak szóló játékos angol foglalkozásra várják az érdeklődőket holnap délután 4:30 a Katona József könyvtárban. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyár programja, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton majd 9 órától alakformáló tornát tart Domokos Hédi. Szombaton este pedig Lajos Mizsén az iskolatónál 7:30-tól a Jump Rock Band lép majd színpadra. Kecskeméten sokan érdeklődnek a Hírös Hét Fesztivál iránt, a dátum már megvan, és a programok is kikerültek egyébként a Hírös Agóra felületére. Augusztus 20 és 23-a között lesz Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz!
2: Sophia,

0: Rádió egy gong, csak igazi mai slágerben. Egy autósok, figyelem, az M5-ösön biztos, hogy ma is torlódásra kell számítani, mert egyébként több helyen végeznek napi munkákat. Budapest felé a 43-as 20-as kilométerek között Újhartyántól egészen Gyálig haladva a külső sáv zárása mellett burkolati jeleket festenek. De a 64-es kilométertől a 60-as kilométerig sövényvágás miatt Lajos Mizsés Táborfalva között a belső sáv lezárására került sor délután 6 óráig. Ez így is marad, illetve Szeged irányába a 71-es 73-as kilométerek között Lajos Mizsés Kecskemét között portáltábla építését végzik. 12 óráig a belső sávot zárják le, majd déltől egészen délután 4 óráig pedig a külső sávba állnak át dolgozni, úgyhogy valószínűleg várható tolódás is, de mondjuk mindig a legfrissebbeket, és tőletek is várjuk a friss közlekedési információkat a 29-414-020-as SMS Viber számon keresztül.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: És SMS Viber számunkon keresztül tudtok a játékunkra is jelentkezni, nyerőnyár a Rádió egy gongon. Ma is napi nyereményként sorsolunk családi belépőt a Jakab-szállási Magyar Kertbe, valamint egy Szenkor 2001-ben álló porszívót. Az óra slágerét kellett csak felismernetek, és remélem megjegyeztétek a dal címét és előadó nevét. Mindjárt sorsolok is egy hallgatót, de előtte még itt van a Shouse, és ez a Love Tonight.

0: csak mondjuk.
1: Nekik ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Megnyerte a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzését a Ferencváros. Borbély Balázs együttese hazai pályán Marius Skorbugójával a lengyel. Gornik Zsabzse ellen győzött 1-0-ra. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik. A Premier League-ben és a Bundesliga-ban is szerepelt rutinos védőt igazolt a labdarúgó NB1 címvédője az Eto'o FC. A németországi születésű 46-szoros nigériai válogatott Leon Balogun legutóbb Cipruson játszott, de korábban megfordult a Hannover, a Werder Bremen, a Mainz és a Brighton csapatainál is. A 38 éves középhátvéd szabadon igazolhatóként érkezett a győriekhez. Azok után, hogy 10 kilométeren ezüstérmes lett, az 5 kilométeres távon is második helyen zárt a nyíltvízi úszók Európa bajnokságán Mihályvári Farkas Viktória. Hasonlót produkált Betlehem Dávid, aki szintén ezüstérmes lett a 10 kilométeres táv után 5 kilométeren is. A rövidebb futam során Rasovszky Kristóf a 7., Kovács Seres Hunor a 21. helyen végzett. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Bibi Rexa, a Faithless és az idei nyár egyik fesztivál himnusza, a New Religion következik itt a Rádió 1 Gongon.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, hogy kinél, mindjárt megtudjuk. Haló, haló, Faragó Miklós a Rádió egy gongból telefonál, és Ági a vonal túlsó végén, ha jól hallom.
1: Igen, igen.
0: Ági, hogy van ma?
1: Nagyon szépen köszönöm, jól.
0: És még jobb lehet, hogyha megmondja nekünk, hogy mi volt az óra slágere.
1: Szerintem ez Sirentől volt az Ajzíza.
0: Szerintünk is, úgyhogy egyre gondoltunk. Bekerült a napi sorsolásba, Ági.
1: Tessék?
0: Igen, a napi sorsolásba bekerült.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nyerhet egy állóporszívót, meg a Jakabszálesi Magyar Kertbe egy családi belépőt. Ezek a nyeremények, délután 4 és 5 között sorsoljuk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tudom, mert hallgatom önöket reggeltől estig.
0: Jaj, de jó, nagyon köszönjük. És hogy bírja ezt a kánikulát?
1: Hát, elbírom.
0: Van valami
1: majd
0: praktika?
1: Majd télen meg az a bajunk, hogy fázunk.
0: Igen, télen az lesz, akkor meg hideg lesz, valóban. De van valami praktika, ami a könnyebb elviselni? Van valami tuti bevált recept, amit ön kipróbált és használ?
1: Nem szoktam tulajdonképpen, csak így el vagyok idehaza. Én jó. Nem szeretem a klímát sem, nem szeretem a ventilátort sem.
0: De a jó zenéket csak igen.
1: Azt szeretem, azt igen, azt szeretem.
0: Ági, figyelj a délután is a telefonját, hát ha csörgünk. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
0: Pár perc múlva 11 óra, a friss híreket követően a téma órájában a vízfogyasztásról lesz szó, hiszen Kuri Viktor lesz a vendégünk, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatója, és ezzel a dallal indulunk majd. Purple Disco Machine és Hertz jól ismert közös dala. A Wonderful Life 2025-ös köntösbe érkezik majd itt a Rádió Gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy Gongon. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy Gongon. A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
5: Ismerős a hang, amikor a...
6: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
7: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
8: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
7: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
10: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
11: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Még ma is tikkasztó hőség vár ránk, fizetős lesz a parkolás szombaton, ismét akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még marad a forróság, meghosszabbított a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség mindenkit megviselhet, különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Kiemelik a folyadékfogyasztás fontosságát, és hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Kecskemét önkormányzata többféleképpen igyekszik felfrissülési lehetőséget biztosítani a hőség idején, közölte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Működnek a párakapuk, hűtött vizet kínálnak több helyen, továbbá az intézmények klimatizált helyiségeiben nyitvatartási időben lehetőség van pihenni. Ilyen a Híres Agóra, a Városháza látogatóközpont, a közösségi házak nagy része vagy a Katona József könyvtár is. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton, ezen a napon a fizetős parkolókban díjköteles lesz a parkolás, hívja fel a figyelmet a kecskeméti városrendészet. Az ügyfélszolgálatuk viszont zárva tart, ezért pénteken hosszított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva augusztus 20-án és 21-én szintén zárva lesz az ügyfélszolgálat, ezeken a napokon ugyanakkor ingyenes lesz a parkolás. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiunkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
12: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szél, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

0: a rádió egy gongon.
1: Rádió egy.
0: Ez a rádió egy gong.
1: Rádió egy.
0: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is közelebb kerülhettek a napi nyereményhez, és a kalapba kerülhet a név, a nevetek. Amennyiben megtaláljátok az óra slágerét, amit megjelölök. Jelentkezni SMS-ben, Viberen tudtok, a 2094140-20-ra kell küldeni majd a nyerni szeretnék üzenetet. Egy Szenkor 2001-ben álló porszívót sorsolunk a Sotvadkerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, illetve a napi nyertes kap családi belépőt a Jakabszálási Magyar Kertbe is. Most pedig Docsi dalát hallgatjuk, aztán indul a téma.

0: stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk arról, hogy mit mutatnak az értékek, mennyire fogy a víz itt városunkban, mennyire használják az emberek, hiszen ugye több napja tart ez az extrém hőség, és ha visszautalunk, egy hónappal ezelőtt is volt ilyen nagyon meleg, hogy esetleg viszonyították, hogy akkor mennyi víz fogyott, mennyit fogyasztottak, illetve most mennyire nőtt meg, még jobban megnőtt.
1: Gyűlnek az adatok, gyűlnek a tapasztalatok, ez már az idei évben a második olyan tartósan meleg és vízhiányos aszályos időszak, amit átélünk, megélünk, és amelyben szükséges biztosítani a Bácsvíz 58 településén az ivóvíz szolgáltatást. Az első ilyen kánikula időszak még június végén érkezett, akkor azt gondolom, hogy amúgy is az embereknek a motivációja nagyobb a kiskertek életben tartására és az ott lévő haszonnövények, dísznövények gondozására, és ez is indokolta talán azt meg a hosszabb nappalok, hogy akkor magasabb fogyasztási csúcsokat regisztráltunk a kecskeméti vízellátó rendszeren, mint manapság. Akkoriban 33-35 ezer köbméter körül volt a hálózatba betáplált víz mennyisége egy napra vetítve, a kapacitásunk több mint 41 ezer köbméter, tehát akkor sem fenyegette víz kapacitás oldalon veszély a ellátás biztonságát. Veszélyt talán leginkább az jelenti, hogy ha nagy átmérőjű csőtörés van, ha nagy kiterjedésű áramszünet áll be, vagy ha olyan tűzeset van, amelynek az oltóvíz mennyiségi igénye meghaladja azokat a tartalékokat, amikkel rendszer rendelkezik. Szóval ez volt a júniusi kánikulai hőkupolás helyzetnek a legfőbb néhány adata, majd jött ez az augusztusi meleg, amikor is azt érzékeltük, hogy 31 ezer köbméterre azért így is fölment a település vízigénye. A település alatt értem még Helvícia és Ballószög településeket is, hiszen ez a három település alkotja a kecskeméti vízellátó rendszert. Viszont múlt hét pénteken, amikor a kormány kiadta azt a felhívást, figyelmeztetést, hogy a vízkészletek végesek és a vízzel való gazdálkodás közös felelősség, és erre rácsatlakozott több önkormányzat is, a vízművek is országosan. Érzékeltük azt, hogy áttörtünk a közvéleménynél egy olyan küszöböt, hogy egyre többen rádöbbentek arra, hogy a víz bizony egy véges természeti erőforrás, és a vízzel való gazdálkodás, felelős használat az mindenki számára fontos. És amikor kijött ez a pénteki közlemény és hozzá a szélesebb kommunikáció, szombatra körülbelül 10%-kal csökkentek a vízigények. Nem csak nálunk, hanem szerte az országban, erről már sok adat áll rendelkezésre. Ha jól emlékszem, miniszter úr posztolta is, hogy átlagosan 9%-os fogyasztás visszafogást érzékeltek ezekben a napokban, ami fönt, úgy lehet mondani, hogy ezt fönt tartottuk szombatra, vasárnapra, és a hét eddigi napjain is látható, hogy kevesebb a vízigény az adott településen, mint múlt hét csütörtökön volt például. Holott a csapadék nem esett, az időjárás még inkább melegedett is az utóbbi időszakban. Úgyhogy ennek mindenféleképp örülök, hogy ez így bekövetkezett. Örülök annak, hogy sok kérdést is kapunk felhasználóktól, hogy mit szabad, mit nem szabad.
0: Mert... ezt pont én is akarom majd kérdezni, úgyhogy a zene után szerintem térjünk tényleg erre rá. Egy rövid zene, aztán innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Bácsi Víz ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke, Kudi Viktor a vendégünk. Témánk ugye a vízfogyasztás, és hogy a lakosság jelesre vizsgázott mondhatni, hiszen a múlt heti közlemény kapcsán, ugye, ahogy említette, tényleg odafigyel mindenki a víz felhasználásra. És igen, ahogy említettük, mit szabad, mit nem, ugye az elmúlt napok kérdése volt, és még mindig. Öntsünk tiszta vizet a pohár, vagy akkor most hogyan is használhatjuk a vízkészletünket és a vizet?
2: A mit szabad, mit nem, az utóbbi egy hétben kiegészült azzal is, hogy mikor szabad. Tudnélik azzal, hogy az aszályos helyzet miatt a Duna vízállása a rekord alacsony szintre csökkent, és a paksi atomerőmű működése is veszélybe került. Jelentős figyelem fordult a magyar villamosenergia hálózat stabilitása iránt. Ez is volt az oka annak, hogy a minisztérium kiadta a takarékoskodásra vonatkozó közleményt, hogy még azokon a településeken is, ahol van vízkapacitás, mert van víz elég, azokon is szükséges a fogyasztás visszafogása azért, mert minden egyes megtermelt és eljutatott víz az villamosenergia felhasználással jár. Árammal működik a kútszivattyú, a magasnyomású szivattyú, minden árammal működik egy vízműtelepen. Vagyis, hogyha valaki vissza tudja fogni a víz igényét, a vízfogyasztását, akkor ezzel energiát spórol, energiát takarít meg, vagyis ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az elektromos hálózat stabilitása az megmaradjon az országban. Tehát itt az összefüggés a között, amit sokan felületesen csak legyintettek rá, de kimutatható, hogyha országos szinten van egy 10%-os fogyasztás, vízigény, visszafogás vagy átütemezés, az igenis komoly megawattokban mérhető teljesítményt jelent az áram oldalon, és ez nem mindegy, hogy ez megvalósul-e vagy sem. Vannak települések, ahol elrendeltek vízkorlátozásokat, ahol ez a szolgáltató kezdeményezésére történt, körülbelül 200 olyan település volt érintve az idei nyáron, tehát ez vonatkozik az első hőkupolára és a mostanira is. Tehát látható, hogy a 3200 településből azért nem a többségről beszélünk, de kellően sok településről beszélünk ahhoz, hogy a témával foglalkozzunk. Ennek két összetevője, két fő összetevője van. Az egyik az, hogy megváltozott a lakosság szám és a vízigény, és ezzel a megváltozásra, ami 10-20 év alatt következett be, nem tartotta a lépést a rendszer kapacitás növelése. A másik pedig az, hogy a talajvizes kutak vízadó képessége lecsökkent. Azzal, hogy csökken a talajvízszint, azzal, hogy sok kút kiapad, ezek a házi kutak, ahogy így a köznyelv mondja, és mivel a csapvíz sok helyen elérhető és megfizethető, ezért az ingatlan tulajdonosok akár a dísznövények, akár a haszonnövények öntözéséhez, csapvízhez nyúltak, és ezért lehetett kimutatni azt, hogy brutális mértékben és kizárólag a lakosságnál tapasztalható módon nőtt meg a fogyasztás a kánikulai napokban, a közműves vízfogyasztás. Úgyhogy ezért kellett mindenféle javaslatokat, vagy bizonyos esetekben, korlátozás esetén utasításokat, szabályokat hirdetni annak érdekében, hogy ne locsoljunk ivóvízzel betonfelületeket hűtési célra, ne locsoljunk pázsitot se tömlővel, se automata öntözőrendszerrel ivóvízből. Ne mossuk a tömlős automosás során ivóvízzel az autókat, amit csak lehet ütemezzünk át. Erre jött rá még a délután 5 és este 10 óra közötti szintén ajánlás, annak érdekében, hogy az elektromos lábát ennek a stabilizáló intézkedésnek megteremtsük. Szóval alapvetően ezekről volt szó. A Bácsvíz területén, ha jól tudom, a legtöbb települést érintő időszakban is 5-6 településről beszélhetünk, ahol az önkormányzat elővigyázatosságból a lakosság edukálása és a közvélemény irányítása szempontjából meghozta az elsőfokú vízkorlátozási intézkedéseket, amelyeket most véleményem szerint pénteki nappal fognak megszüntetni.
0: Téma. A Rádió Egy Gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Bács Víz Zrt. Elnök vezérigazgatója, a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke, Kudi Viktor a vendégünk. Ha jövőbe tekintünk, akkor meddig tarthat a vízkorlátozás, akkor ezeken az egyes településeken, de Kecskeméten ugye nincs, ezt hangsúlyozzuk ki, itt hallgatnak, főleg most minket. De azért, amint megszűnik ez a korlátozás, azért a továbbiakban is érdemes figyelni, nem?
2: Hogy mindenféleképp érdemes, és ahogy a szárazság növekszik, mert a most péntekre várt hidegfront vagy enyhe lehűlés, tehát a 38 fok helyett lesz 33, az nem fog úgy tűnik nagy kiterjedésű esővel járni. Vagyis a víz iránti kereslet az továbbra is aktív lesz. Ez teljesen érthető és jogos, hogy a környezetünkben lévő élővilágot óvni akarjuk. Teljesen jogos, hogy a facsemetékre vigyázni kell. Tehát a facsemete fog 5 év múlva, 10 év múlva árnyékot adó, hűsöt adó eszközé válni, és annak a néhány hetes vízkorlátozási vagy vízfelhívási dologban nem pusztulhat ki. Tehát ezzel maximálisan egyetértek, és nagyon fontos a talajtakarás, meg minden olyan zöld növénynek a megóvása, ami csak a jövőnket elősegítheti. De a szárossággal együtt jönnek sajnos a tüzekre vonatkozó kockázatok. Tegnap már Fülöp-Jakab közelében volt nagyobb kiterjedésű tűzeset, amelyhez a tűzoltók az oltóvizet nagyon nagy százalékban az ivóvíz hálózatról veszik. Tehát fontos tudni, hogy ha a tűzoltóknak vízre van szüksége, azok vételeznek, elviszik a vizet, és hogyha ez az esti csúcs előtt történik, és a vízműtelep nem képes visszapótolni ezt a vízmennyiséget, akkor beállhatnak lokálisan, vagy akár nagyobb kiterjedéssel is víznyomás csökkenések, vagy adott esetben vízhiányok. De hát tudni kell, hogy vannak prioritási sorrendek, ezeket be kell tartani.
1: Itt ugye beszéltünk az energiafelhasználásról, mint nagy vállalat a Bács Víz Zrt. Hogyan tudta korlátozni esetleg, vagy hogyan tudtak visszavenni az energiafogyasztásból, hiszen vízre viszont szükségünk van, úgyhogy egy kicsit még visszatérve erre a kis témára.
2: Igen, a eseménykezelő központnak napközben 4 óránként jelentjük mindig az aktuális státuszokat. Az egyértelművé vált, hogy magán a vízszolgáltatáson, a vízigények kielégítésén nem szabad takarékoskodni, és az is világossá vált, hogy az üzembiztonságból sem szabad engedni. Ez azt jelenti, hogy kánikula időszakban minden nap egyszer, ami csak van víztároló kapacitás, azt a maximumra kell tölteni. Annak érdekében, hogy az órai csúcsokat áthidaljuk. Minden más esetben épületek klimatizálása, díszkivilágítás, minden olyan átütemezhető elektromos fogyasztás esetében nálunk is érvényben vannak ezek a szabályok, ajánlások, a jógazda szemléletnek a széleskörű alkalmazása, amellyel igyekszünk az elektromos hálózatot tehermentesíteni. Alapvetően 4 órakor irodai munkakörnyezetben állunk vége a munkaidőnek, tehát az 5 és 10 óra között azt lehet mondani, csak az üzemeltetési feladataink mennek, ott pedig a magas hatásfokú szivattyúkkal, tehát zömmel magas hatásfokú szivattyúkkal látjuk el a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. Egyébként országosan az összes vízmű az több mint 800 gigawattóra energiát használ egy évben, tehát ez összemérhető akár a vasúttal is, például az országos vasút működtetésével, tehát nem kis energiafelhasználók a vízművek, és ebben benne van a szennyvíztisztításra fordított energia is.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, hosszasan még beszélgethetnénk, de azt gondolom a legfontosabbakat említettük a hallgatóknak. Egy mondattal összefoglalva, mit javasoltunk a hallgatóinknak?
2: Kérjük a türelmüket, a felelős hozzáállásukat, hogy érezzék, hogy a víz az egy véges természeti erőforrás, és érezzék át azt is, hogy ha nincsen áram, mert a hálózat instabillá válik, akkor nem tud működni a vizes szivattyú, vagyis akkor előbb-utóbb vízszolgáltatás sem lesz. Ez egy komplex rendszer, és ennek a rendszernek igénybevevői oldalon mindannyiunknak van felelőssége.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió egy gongon.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Tőletek is várom SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra, ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok. De jöhet a nyerni szeretnék üzenet is, ha tudjátok, hogy ki az óra előadója, mi az óra slágere. Hát annyit segítek, hogy a zene történetének legnagyobb bevételt hozó koncert előadójáról van szó. És most ő énekel itt nálunk a Rádió egy gongon. Na, kire van szó?
1: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió egy gongon!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió egy gongon!
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Szeged felé. Lajos Mise közelében portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot zárták le, a torlódás közel 2 kilométeres, írja az Útinform. Ócsa után a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak a 26-os kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett. Burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett, a munkavégzés mögött pedig torlódnak a járművek. Itt Kecskeméten pedig útszűkületre kell számítani a Ceglédi úton, pontosan a Kerkápoly utca és a Betlen körút közötti szakaszon a városból Kés befelé vezető úton is, valamint a Jókai utca 38 szám előtt a városközpont felé vezető sávban ugyancsak forgalom korlátozás és útszűkület. Mindjárt kiderül, ki az, aki közelebb került a napi nyereményünkhöz. Loi Get Lucky című dalát addig is hallgatjuk itt a Rádió egy.

0: Nyáron is a Rádió egy gongot hallgatom.
1: Miért a Rádió egyet hallgatják?
2: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ettől. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
1: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Annyi jó zene van, de csak a Rádió egy játsza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt dél, de játszunk, mielőtt indulna a két órás déli mix.
1: Halló.
0: Halló, Faragó Miklós vagyok.
1: Szia.
0: Szia. Rádió egy gongból.
1: Szia, igen, Dávid vagyok.
0: Hello, Dávid. Akkor jó helyen vagyunk, ezek szerint küldtél nyerni szeretnék üzenetet.
1: Igen, igen, igen. Szeretnék nagyon párom napont, most fog majd lenni születésnapja is, meg már aktuális is lecserélnénk a porciót is, meg így keresztgyerekeket szeretnénk elvinni ebbe a kirándulós helyre.
0: Jakabszállás Magyar Kert. Pontosan oda családi belépőt lehet nyerni meg, a 2-1-ben álló porszívót. Minden tudsz. Felkészült játékossal van dolgom ezek szerint, Dávid.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát akkor mondjuk meg, hogy mi volt az óra slágere.
1: Taylor Swift-től az Offline.
0: Hát, hogy ne. Nagyon könnyű dolog volt ezt kitalálni és észrevenni, de minden órában szerintem könnyen észrevehető, nem?
1: Igen, igen, igen, igen.
0: A dal előtt, meg után is felhívjuk a figyelmet, hogy igen, ez az a keresett dal. Te megtaláltad, fölhívtunk, szerencséd van, úgyhogy kalapba kerül, Dávid, a neved.
1: Hát, köszönöm szépen, remélem, hogy sikerül, majd, mert mondom, nagyon jó is jönne, meg
0: mikor lesz a születésnapja egyébként? A héten van, vagy jövő héten?
1: Jövő hét.
0: Jövő héten. Egyébként...
1: Ő is amúgy próbálkozik, tehát ő is próbálkozik, még eddig nem sikerült, hát meg szeretném vele, ha úgy lenne, meglepném vele, nem tudom, tehát...
0: Igen, igen, de mondjuk, ha megnyered, akkor hallani fogja lehet a rádióban, hogy na, akkor megnyerted, úgyhogy nehéz lesz titkolni, nem?
1: Hát...
0: Jól van, oké. Na, Dávid, hát reméljük. Szurkolok. Szurkolok neked
1: köszönöm.
0: Is, úgyhogy maradj vonalban, mindjárt fölírom az adatokat.
1: Rendben, köszönöm.
0: Közben mutatom, mivel folytatjuk majd. Kamrád és a Be Mine. Itt a Rádió egy gongon, mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Nincs még vége a nyári nyerem.

0: kapszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértradio.hu.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgy is tett!
15: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitó napján. Jazzfőváros.hu.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
19: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
23: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Fontos határidő jár le holnap, óvjuk kedvenceinket a hőségben, ingyenesen strandolhatnak a kecskemétiek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. fontos határidő jár le. Holnap éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a pótfelvételi keretében. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket. A magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű, alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek az intézmény tájékoztatása szerint. A jelentkezéseket a pótfelvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. Azok előtt elnyitva ez a lehetőség, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Kecskeméti Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állat. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
24: Ingyenes strandolási lehetőséget biztosítanak a kecskemétieknek. A tartós hőség miatt augusztus 14-ig díjmentesen látogathatják a Széktói strandot és a Don Beach-et is a helyiek minden hétköznap délután. A kedvezmény kizárólag kecskeméti lakcímmel, érvényes lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, írja a BAON. Dolgoznak az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás zajlik. A leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom, írja az Útinform. Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szép napot kívánok mindenkinek, kitartást, holnap jön egy kisebb felfrissülés, és a hidegfront hozhat 7-8 fokos lehűlést, aztán a hétvégén egy kicsit tényleg frissülünk, de jövő héten ismét 35-36 fokos csúcsokkal kell számolni. Nálunk pedig tart még a nyerő nyár nyereményjátékunk, ahol is ezen a héten minden nap egy Szenkor 2-1-ben álló porszívót sorsolunk, valamint családi belépőt a jakabszállási magyar kertbe. Az óra slágerét kell megtalálni. Figyeljetek nagyon, mert egy dalt megjelölök az elején és a végén is hallható, hogy bizony ez az a dal, aminek a címét és a dal előadójának a nevét jegyezzétek meg, és közben küldeni a 2094-414-020-ra nyerni szeretnék üzenetet, hiszen így tudtok nyereményjátékunkra jelentkezni. Úgyhogy van még két napi nyereményünk ma és holnap, aztán pedig jövünk még újabb játékokkal természetesen a nyár folyamán. Most pedig jövünk a 2026-os nyár egyik nagyon nagy eseményével, világeseményének, a dalával. Igen, a foci világbajnokságra gondoltam, és Shakira dala, ez a Die Die!

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Kongon!

0: ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: 29-414-020 az SMS Viber számunk, ahova jött a nyerni szeretnék üzenet, és az esély meg lehet arra, hogy elvigyétek tőlünk az állóporszívót, illetve a családi belépőjegyeket a Magyar Kertben. 4 és 5 óra között sorsoljuk ezt a napi nyereményt. Ma tetőzik a hőség, és 41 fok lesz a délutáni órákban. Tudom, már van, ahol most is 40-et mutatnak a hőmérők. Nagykörösön például, illetve Kecskeméten is 39 fok van. Itt a Daily Mixben most ATB Topic A7S, ez a jó.

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
2: Folyamatosan.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Sűrű napjuk volt a tűzoltóknak a tegnapi napon is itt Bács-Kiskun vármegyében. Összesen 6 tűzesethez riasztották őket. Kiskunfélegyház a külterületén melléképület és tarló éget, Fülöp-Jakabnál pedig több hektáron kapott lángra az akácos. De autó és száraz növényzet is kigyulladt a vármegyében tegnap. De most olvasom a legfrissebb hírt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Kiskunfélegyház és Kunszállás között tanyaépület gyulladt ki ma délelőtt az M5-ös autópálya közelében. A jó hír az, hogy a tűzoltók körül határolták a tüzet, és jelenleg is dolgoznak az eloltásán. Mindez szabad ég alatt, kint a 39-40 fokban, minden tiszteletünk a tűzoltóké és a katasztrófavédelem munkatársaié. Kitartás nekik is és mindenki másnak. Vigyázzunk egymásra, vigyázzatok és figyeljetek is oda a következő napokban is még. Teddy Swims dalát indítom közben, ez már a The Door, itt a Rádió egy gongon, a Daily Mix-ben.

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Mindjárt folytatjuk a Daily Mix második órájával. De előtte kiderítjük, hogy mi volt az óra megjelölt dala. Szia, én Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Szia, én Laura vagyok.
0: Szia, Laura! Éppen azt mondtam a hallgatóknak, hogy most kiderül, hogy ki, mi volt az óra slágere, és te meghallgattad, és meghallottad.
1: Igen, a Regálilitől a Hilmi.
0: Pontosan ez a dal volt, a keresett felvétel. Regálili bulián jártál már egyébként?
1: Igen, még régebben.
0: Annak idején még a Rádió egy gong születésnapi bulián is zenél, de hát rengeteg helyen zenél, hát újabban már külföldön, Majorkán, Ibizán, úgyhogy bekerültél a napi sorsolásba.
1: Jaj, de szuper, köszönöm szépen.
0: A nyereményeink, ugye a napi nyereményeink az állóporszívó, meg a családi belépő a kapszállási Magyar Kertbe. No, hát mennyire szoktál porszívózni?
1: Hú, elég sűrűn.
0: Sűrűn kell? Miért?
1: Igen. Hát szeretem a tisztaságot.
0: Na hát ez fontos. Azt hittem, hogy mindig valaki szétszór valamit, és akkor azonnal veszed.
1: Az elő. Is.
0: Azonnal elő kell venni a porszívót, nem? Jó, van. No, hogy telik a nyár?
1: Sok munkával. Lepróbálunk azért kikapcsolódni.
0: Na és hogyan sikerült már kikapcsolódni a nyáron?
1: A Balatonon voltunk.
0: Jó, hát akkor ott meleg volt a Balaton vize is, amikor ott voltatok? Tapasztaltátok?
1: Annyira nem.
0: Akkor lehet, hogy nem a hőségben voltatok.
1: Igen.
0: No, hát ha már strandolás, egyébként itt Kecskeméten is, nem tudom, hallottad-e, hogy ingyenesen lehet délutánonként strandolni?
1: Igen, hallottam.
0: Na, a hírekben mindjárt erről részleteket is hallhatnak a hallgatók. Te pedig majd figyeld 4 és 5 között a telefont, mert akkor hívjuk a nap nyertesét, úgyhogy hát, ha sikerül elvinni tőlünk a napi nyereményt, Laura.
1: Igen, már várom.
0: Én pedig várok vissza mindenkit a következő órában is, hiszen a Daily Mix folytatásában majd BB Rexa a Faithless közösével találkozhattok. Ez nem az óra sláger ez, hanem rögtön a Daily Mix második órájának a nyitódala itt a Rádió egy gongon. Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. És igen, az ingyenes strandolás mellett hallhattok a hírekben arról is mindjárt, hogy fontos határidő jár le holnap. Részletek pár perc múlva.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
12: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
13: Kattintson webshopunkra intersilver.hu. szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: A szociális ellátórendszernél is nagy kihívás a hőség, több mint 2000 gyorshajtót fogtak a rendőrök, segített az edzés a csontritkulás megelőzésében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Városi Szociális Ellátórendszer Plusz feladatairól egyeztetett Kecskemét polgármestere a hőségriadó és az energiatakarékossági intézkedések kapcsán. Szemereiné Pataki Klaudia a Margaréta otthonba és a Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman utcai központjába látogatott el, derül ki a híres.hu beszámolójából. Előbbi helyszínen 240 időskorút látnak el, a közösségi terekben klímák működnek, a lakók számára pedig hűtött italokat biztosít. A Máltai Szeretett Szolgálat központjában a hőségriadó alatt 30%-kal nőtt meg a látogatók száma. Naponta csaknem 100 rászoruló vesz igénybe a hűsölés, tusolás, mosás lehetőségét. A konyhán naponta 120 fő fordul meg, ők hűsítő limonádét és ételt kapnak. Csak nem 2300-an lépték át a megengedett sebességet Bács-Kiskunban, derül ki a rendőrség múlt heti összesítéséből. Volt olyan sofőr, aki Kecskemétbál területén 117 km/h közlekedett, az ellenőrzéskor pedig kiderült, hogy jogosítványosan volt. A 312.000 forintos bírság mellett így szabálysértési eljárás is indult ellene. Kecskeméten kiemelt ellenőrzést is tartottak, az összehangolt akcióban az illegális gyorsulások ellen léptek fel, valamint a hangos és szabálytalanul átalakított járműveket is kiszűrték a forgalomból. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
15: Azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték az edzés típusokat. Ezek labdajátékok, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
14: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
16: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, ez már a második óra, és az én utolsó órám a mai napon, hiszen 14 óráig tartok veletek. Faragó Miklós a mikrofonnál. Nyerő nyár, nyereményjátékunk pedig holnap még tart, illetve legalábbis egész nyáron, de ami a nyereményeket illet és a napi nyereményeket, bizony még ma is holnap tudunk kisorsolni egy-egy állóporszívót, csatolva mellé Jakabszállási Magyar Kertbe családi belépőt. Mit kell ezért tenni? Jelentkezni a játékra, a 29-414-020-ra írjatok, hogy nyerni szeretnék. És a kérdésem csak annyi lesz, hogy mi az óra megjelölő dala, mi az óra slágere. Megjelölök ebben az órában is egy felvételt. A dal elején és a végén is felhívjuk rá a figyelmet. És közben arról is beszélek majd, hogy holnaptól zúgógépek járják majd éjszaka Kecskemétet, hogy miért és ilyen hangosak, vagy egyáltalán mit csinálnak ezek a gépek. Ha velünk maradtok és rádióztok, akkor választ kaphattok. Most Axendalát indítom, ez a Don't Leave.

Itt a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy, és ez a Daily Mix, ahogy ígértem, elárulom nektek, hogy mikortól járják majd zúgógépek éjszaka Kecskemét utcáit, és hogy miért? Hát a kecskeméti városüzemeltetés növényvédelmi munkálatokra készül, és elengedhetetlen a vadgesztenyefák permetezése, amit éjszaka tudnak végezni. A munkálat szükségszerű, úgyhogy augusztus 7-e és 14-e között, vagyis holnap estétől indul majd Kecskemét területén a közterületi vadgesztenyefák permetezése. A jelenlegi jogszabályoknak megfelelően a permetező autó csak éjjel dolgozhat közterületen, így előreláthatólag este 10 és hajnali 4 óra között számíthatunk majd a megjelenésükre. A gép működése zajjal jár, amely miatt előre is elnézést kérnek. Közben azon gondolkodtam, hogy vajon az állóporszívó, amit ma is sorsunk 4 és 5 között itt a Rádió egy gongon, hogy milyen hangos lehet. Majd játékosainktól kérünk videót, jó? Küldjetek róla, hogyha porszívóztok. Köszi előre is. Lady Gaga-val megyünk tovább itt a Daily Mix-ben. Ez a Dead Dance.

A szokottnál sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információ. A 441-es főúton Cegléd és Nyársapát között burkolatot javítanak, félpályás korlátozás mellett lehet elhaladni. Az M5-ösön pedig több helyen is végeznek napi munkákat, úgyhogy Kecskemét és Budapest között is mind a két oldalon számítottok forgalom korlátozásra. De torlódik már eleve a forgalom, most Lajos Mizse közelében, ahol portáltáblát helyeznek ki, az új csomópont közelében és a Szeged felé vezető oldalon dolgoznak. A 72-es kilométernél a belső sávot zárták le, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, írja az Útinform. Mindjárt kiderül, ki kerül közelebb a nyereményünkhöz, az álló porszívóhoz és a belépőkhöz. De előtte még Alex Kenji.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.

0: legyen. Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Tiéd az álló porszívó!
2: Úristen! Jó, ide örülök, azt a minden! Nagyon szépen köszönöm!
0: Nyeremény sorsolás minden nap! Nyerő nyár!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt hívom is az óra nyertesét, de előtte valaki más a vonalban. Puha Évi kolléganőm. Szia Évi!
1: Hello, Miki!
0: Közlekedési információd van. Merre jársz? Mit láttál?
1: M5-ösön vagyunk, Lajos Mizse után Bozótot vágnak, hatalmas nagyot kell fékezni, úgyhogy hát nyilván ez a Bozótvágó ez halad előre így Örkény felé, úgyhogy majd így óvatosan. Ez volt az első dugó, de egyébként a Balatonig megyünk, Paloznakig, úgyhogy odáig még azért számítunk néhány ilyen fennakadásra, de ez volt az első, úgyhogy mindenki kicsit tájékozódjon, mielőtt útnak indul, meg legyen nálatok víz, meg három napig hideg élelem.
0: No hát jó utat és jó kikapcsolódást akkor.
1: Köszi, Miki. Jó munkát.
0: Én meg hívom majd mindjárt a nyertesünket. A Facebookon ugye láthattuk, hogy te küzdöttél a porszívónkkal, de hát most se tudok álló porszívót adni.
1: Nem is kell most már porszívó, Miki, én úgy döntöttem, hogy inkább rácsukom az ajtót a lakásra, és inkább 4 napig fesztiválozok, jó?
0: Oké, jó szórakozás. Szia, Évi, hello!
1: Hello!
0: És akkor megyünk is tovább, vagy mondtam, hívom is a nyertesünket. Tárcsáztam, és akkor mindjárt kicsörög. És akkor megnevezi az óra a slágerét, és már is a kalaba kerül az ő neve is.
2: Halló!
0: Halló, én Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
2: Szervusz, én István vagyok.
0: István, üdvözöllek. Te is úton vagy, jól hallom? Te is autóban hallgatsz?
2: Épp most igen, éppen állok.
0: Éppen, oké, a dugóban? Remélem nem.
2: Nem, ház előtt csak.
0: Ja, jó, mert az M5-ösön kisebb dugó torlódás van, épp az előbb Évi kolléganőnk is jelezte, hogy mindenki figyeljen. De oké, a ház előtt, mert indulsz, vagy érkeztél egyébként?
2: Mindjárt indulok, igen.
0: És közben is hallottad, még már akár otthon vagy, hogy készülöttél, hogy mi volt az óra slágere? István, mi volt?
2: Így van, Dua Lipa-tól volt a Break My Heart.
0: Tökéletes. Ha neved a kalapba kerül, nyerhetsz te is egy Szenkor 2001-ben álló porcivót, meg a Jakabszállási Magyar Kertbe családi belépő délután, hogyha a te nevedet húzzuk ki a kalapból.
2: Legyen úgy.
0: Király Andor fogja kisorsolni majd a nyereményt. Aki már meg is érkezett, átadom neki a stúdiót, az elmúlt 4 órában pedig Faragó Miklóst hallottátok. Találkozunk holnap ugyanígy 10 és 14 óra között itt a Rádió egy gongon. Kellemes délutánt, jó rádiózást, viszonthallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Nincs még vége a nyári nyeremény.

0: gyorsan! Nyerő nyár! A rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. Jazzfőváros.hu.
9: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
10: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
9: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
10: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Még ma is tikkasztó hőség vár ránk, fizetős lesz a parkolás szombaton, ismét akcióban a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még marad a forróság, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek évfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség mindenkit megviselhet, különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Kiemelik a folyadékfogyasztás fontosságát és hogy 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon. Kecskemét önkormányzata többféleképpen igyekszik felfrissülési lehetőséget biztosítani a hőség idején, közölte Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Működnek a párakapuk, hűtött vizet kínálnak több helyen, továbbá az intézmények klimatizált helyiségeiben nyitva tartási időben lehetőség van pihenni. Ilyen a Hírös Agóra, a Városháza látogatóközpont, a közösségi házak nagy része vagy a Katona József könyvtár is. Áthelyezett munkanap lesz augusztus 8-án szombaton, ezen a napon a fizetős parkolókban díjköteles lesz a parkolás, hívja fel a figyelmet a Kecskeméti Városrendészet. Az ügyfélszolgálatuk viszont zárva tart, ezért pénteken hosszított nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva augusztus 20-án és 21-én szintén zárva lesz az ügyfélszolgálat, ezeken a napokon ugyanakkor ingyenes lesz a parkolás. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiunkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
16: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
15: Még ma is rikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Mert csak jó zene szól rajta.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió 1 gong.

Ez továbbra is a Rádió egy Gong, ahol csak igazi, mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő három órában Király Andor. A ma délután folyamán is meghallgatjuk a legnagyobb kedvenceket, de senki nem ulassza el az óra slágerét. Ne engedje el a füle mellett, mert óriási nyereményeink vannak, álló porszívó 2-in-1 és családi belépő a magyar kertbe. Csak jelentkezni kell, amit megszólal. Az óra slágere, jól meg is jelöltem, hogy könnyű legyen felismerni. Jelentkezni pedig SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Annyit kell bepötyögni, pontosan 15 karakter, nyerni szeretnék. Akit pedig visszahívok, meg kell mondani, aki volt az előadó, illetve a dal címe, akár mindkettő. Ezen a csütörtökön pedig beszélünk az internet fontosságáról, leginkább az eredetéről. Tudja bárki is pontosan, hogy mióta van? Rátérünk, nem sokára. Most viszont forog a tekercs, arról is Ed Sheeran felvétele a Camera. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes, hűsítő délutánt, jó rádiózást!

sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai slágerek az első sorból. De lehet, hogy vannak, akiknek csak a háttérben szól. Egy biztos, hogy nélkülünk üresebb lenne a nap. Ebben bízzal játszom mindjárt Hörcék egykori dalát Purple Disco Machine feldolgozásában. Ez lesz a Wonderful Life, de akik úton vannak, kérném szépen picit a figyelmüket. Az M5-ös autópályán Röszke Szeged felé vezető oldalon a Lajos Mizse közelében portáltáblákat helyeznek ki az új csomópont közelében. Egyszer majd csak kész lesz. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás jelenleg 5 kilométeres. Talán jobb, hogyha Lajos Mizsénél bárki a régi 5-ös utat választja. Ez csak egy tanács. Mindenkinek sok türelmet, jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Gyönyörű idők van, tombol a nyár, csodálatos az élet. Pont erről mesélnek nekünk tehát Hörcék, Purple Disco Machine-nel, Tino Piontekkel közösen. Most itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ne hagyd ki semmit. A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Hát jó zenék vannak, feldobják napomat.
0: Rádió 1 Gong.

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így inti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Istennek nagyon szeretem a rádiót hallgatni. A rádió egy gong, és az igazi mai sláger megy.
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger.

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon.
1: Haló?
2: Király Andor vagyok, Rádió egy gong.
1: Szia, én pedig Orsi vagyok.
2: Szia, Orsi. Hogy telik ez a meleg nap?
1: Nagyon jól telik.
2: Tényleg, mit csinálsz?
1: Igen. Hát most itt vagyunk a kisfiammal, az unokatesóinál. Ők játszanak, meg sül a palacsinta.
2: Jaj, de jó. Milyen palacsinta lesz?
1: Hát kakaós, meg lekváros. Keresztlányom süti, igen.
2: Szeretem. A túrósat is.
1: Igen.
2: Na jól van, persze. Kérlek szépen, kérdésem van. Szeretsz porszívózni?
1: Hát lehet, hogy ki fogsz nevetni, de igen.
2: És milyen gyakran teszed?
1: Szeretek. Hát minden nap, kisfiam miatt.
2: Miért?
1: Mert hát ő ugye most tanult meg mászni, ő most 11 hónapos.
2: Aha.
1: És hát bejárja a lakást, és ugye önállóan eszik is, sokat morzsál.
2: Tappancs nyomok.
1: Nem tud szépen úgy enni. Igen, igen, és akkor így, hát minden nap porszívózok.
2: Hát akkor fel is kell mosni utána, nem?
1: Igen, igen.
2: Azért a lekváros palacsinta után a kis kéznyomok, azokat fel kell takarítani.
1: Hát mindenképp.
2: Na jó, van egy kérdésem van. A mi álló porszívónk mennyire segíteni a munkádat?
1: Hát nagyon, nagyon segíteni.
2: Megvan rá az esélyed, hogyha jó választatsz. Mi volt az óra slágerek?
1: Lady Gaga-nak az Abrakadabra.
2: Hát lehet, hogy elvarázsolunk öt előtt, ha téged sorsolunk.
1: Ó, nagyon jó lenne.
2: Addig is hallgattok bennünket?
1: Mindenképpen, szól a rádió.
2: Rádiózzunk együtt, ez az LGT slágere volt, ismerem, igen. De szóljon a rádió, igazad van. Találkozunk, lehet, hogy nem sokára. Szia!
1: Rendben, köszönöm, szia!
2: Néhány perc és egy újabb óra veszi kezdetét. Itt nálunk a Rádió egy gongon. Keressük még mindig az óra slágerét, az utolsó lehetőség a következő órában, hiszen 4 és 5 között sorsolom a porszívót. Minden mellé tudunk adni még egy családi belépőt a Magyar Kertbe is, Jakab szállásra. Aki nem csak ezért, hanem egyébként is velünk tart, annak igazán örülök, hiszen néhány perc múlva egy igazi kincs következik. Taylor Swift és az Hoplite.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A rádió egy gongon! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak.

0: szálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab szállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek? Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kasos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
12: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
14: Kezd újra a Plazma Centernél.
15: Régen találkoztunk utoljára,
14: de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha így teszel, az életmentés felemelő érzése mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal összesen 97.000 forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újraalkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
16: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
17: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
18: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Fontos határidő jár le holnap. Óvjuk kedvenceinket a hőségben. Ingyenesen strandolhatnak a kecskemétiek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. fontos határidőjár le. Holnap éjfélig lehet benyújtani a jelentkezéseket a pót felvételi keretében. A Neumann János Egyetem mindhárom karán összesen 42 képzésen várja a jelentkezőket. A magyar nyelvű szakok mellett angol nyelvű képzések is elérhetők. A kínálatban nappali és levelező munkarendű, alap- és mesterképzések egyaránt szerepelnek az intézmény tájékoztatása szerint. A jelentkezéseket a pót felvételén is kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén lehet benyújtani. Azok előtt elnyitva ez a lehetőség, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel sehova, vagy idén még nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A júliusban lezárult általános felvételi eljárásban 1564 hallgató nyert felvételt a Kecskeméti Egyetemre. Számukra a beiratkozást augusztus 24-e és 28-a között tartják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állat. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
19: Ingyenes strandolási lehetőséget biztosítanak a kecskemétieknek. A tartós hőség miatt augusztus 14-ig díjmentesen látogathatják a Széktói strandot és a Don Beach-et is a helyiek minden hétköznap délután. A kedvezmény kizárólag kecskeméti lakcímmel, érvényes lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, írja a Baon. Dolgoznak az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás zajlik. A leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom, írja az Útinform. Még ma is csikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szélét, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit! Ebben az órában is, és még a következőben a mikrofonnál Király Andor. Számítok mindenkire, szóljon a rádió, ahogy a múlt órában is elhangzott, hiszen ez hangulatot ad, de közben hagyja szárnyalni a gondolatokat. Nem sokára elmerülünk az internet világában érdekes tényekkel, de közben játszunk, hiszen nem kicsi a tét. Egy TUI van Szenkor porszívó, a Soltvatkerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, és van családi belépőnk is a Jakabszálási Magyar Kertbe. Ezek a napi nyeremények. Mit kell tenni? Észre kell venni az óra slágerét? Ebben segítek. Amit megszólal, várom az üzeneteket SMS, illetve Viber számunkra 2944-0-20-ra. Nyerni szeretnék? Ennyi? Akivel pedig már is folytatjuk. Lady Gaga szerintem az egyik legjobban sikerült slágere, a Bloody Mary a vízparton, ezzel csak óvatosan. Ez

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy, nagyszerű idők van, igazi nyár. Érdemes kiélvezni, de csak óvatosan. Magas az UV-sugárzás, legalább 50 faktoros naptej, védőkrém ajánlott, szerintem érdemes odafigyelni erre. De persze sok más információ megtalálható ezzel kapcsolatban az interneten, csak be kell ütni, hogy www. Vagy mégsem, manapság már enélkül is működik. De honnan ered a www? Mindjárt megfejtjük. Addig viszont bárki felidézheti a foci élményeket Shakira jóvoltából, hiszen ő adta elő a 2026-os FIFA VB dalát, ez volt a Die Die, és még mindig az.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol mindig próbálunk segíteni a közlekedésben. Az M5-ös kapcsán leginkább, hiszen Kecskemétnél a Röszke-Szeged felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, így csak két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. A 6-os és a 0 egymás mellett az egy 60-as tempót jelent, és fokozott figyelemmel figyelik, hogy ki tartja be. Különösen a nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen óvatosan, jó utat!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
2: Ez a Rádió 1.

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

0: Manapság pedig tudjuk, hogy az interneten bármihez hozzá lehet férni, hozzánk is, a Rádió 1 gonghoz. Csak be kell ütni, hogy www.radio1gong.hu, de manapság a www már nem is kell. De korábban miért volt ez így? 1991-ben vált elérhetővé a világ első weboldala. Érdekesség, hogy nem az internet született meg ekkor, az már évtizedek óta létezett. Ami újdonság volt, a World Wide Web, vagyis a www, ezt találta ki Tim Berners-Lee, hogy a számítógépen tárolt információkat hivatkozásokkal össze lehessen kapcsolni, vagyis a www nem maga az internet, hanem a rendszer, amin keresztül a weboldalakat böngészük. Sokan egyébként tévesen azt hiszik, hogy ő találta fel az internetet, pedig valójában csak a webet találta fel, csak persze, de ez az internet egyik ma már legfontosabb szolgáltatása. Szóval őt hívták úgy, hogy Tim Berners-Lee. Úgyhogy bárki kiböngészheti, hogy mi következik, de nem kell, elárulom, Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága. Ez a Save Me Tonight, 2 perc, és indítom.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint. Az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Rádió egy gongon.
1: Szia.
2: Király Andor, Rádió egy gong.
1: Szia, Hajni vagyok.
2: Szia, Hajni. Hogy telik ez a nagy meleg?
1: Igazából könyv csomagolások vagy füzet csomagolása, mert voltunk vásárolni a gyerekeknek füzeteket, és akkor azt csomagolgatjuk itt bent.
2: Már most?
1: De előre látom vagyok, igen, most van idő, itthon vagyok szabadságon, és most, meg most csináljuk.
2: Azt én értem, de a gyerekek nem annyira örülnek szerintem.
1: Ők nem várják.
2: Hogy már az iskolára kell gondolni, ugye?
1: Így van, de hát meg kell csinálni, úgyhogy most van. Most vagyok itthon szabadságon, így most van időm.
2: Aha, és ez olyan, mint a takarítás, nem?
1: Azt is meg kell csinálni, igen.
2: Arra is mindig időt kell fordítani, de hát van egy porszívónk, amit nem sokára egy órán belül sorsolok.
1: Jaj, hát várom majd, igen, a sorsolás.
2: Mi volt a jaj?
1: Hát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jó számot jegyeztem meg, vagy hogy a dal, amit kerestek.
2: És mi a tippet?
1: Sam Feltől a Heart Like Mine.
2: És miért gondolod, hogy nem ez a jó?
1: Nem tudom, nem volt úgy számomra egyértelmű a játékban a felhívás, hogy ez lesz az óra slágere, de bízom benne, hogy ez az.
2: Nem voltam egyértelmű, meg is jelöltem a dalt.
1: Csak én nem figyeltem, volt csak így menet közben.
2: Ennyire nem figyelsz ránk?
1: De ezt bízom.
2: Értem, hogy a füzetcsomagolás fontosabb, persze. Na jó, van viccet félretéve, igen, Sam Felt, Heart Like Mine, yes, persze, aha, igen.
1: Már megnyugodtam.
2: Tehát az esély megvan.
1: Jaj, bízom benne.
2: Jó, addig is rádiózzunk együtt, és lehet, hogy még egy órán belül csörgök, akkor tiéd a porszívó is.
1: Várom a hívásotokat.
2: Jó munkát, szia.
1: Köszi, hello.
2: Igen, a szokásos bejelenteni valón van, elfogytak már a lehetőségek. Holnap folytatjuk, de ma sem ér még véget, hiszen valakit megajándékozok nem sokára. Nem csak a porszívóval, nem csak a családi belépővel, hanem jó néhány olyan slágerrel, amik miatt talán szívesen vagyunk együtt. Egy újabb, egyben utolsó zenei óra kezdetén jön majd Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Ezzel folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
8: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
10: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8 890 000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: A szociális ellátórendszernél is nagy kihívás a hőség. Több mint 2000 gyorshajtót fogtak a rendőrök. Segíthet az edzés a csontritkulás megelőzésében. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A Városi Szociális Ellátórendszer Plusz feladatairól egyeztetett Kecskemét polgármestere a hőségriadó és az energiatakarékossági intézkedések kapcsán. Szemereiné Pataki Klaudia a Margaréta otthonba és a Máltai Szeretett Szolgálat Hoffman utcai központjába látogatott el, derül ki a hírös.hu beszámolójából. Előbbi helyszínen 240 időskorút látnak el, a közösségi terekben klímák működnek, a lakók számára pedig hűtött italokat biztosítanak. A Máltai Szeretett Szolgálat központjában a hőségriadó alatt 30%-kal nőtt meg a látogatók száma. Naponta csaknem 100 rászoruló vesz igénybe a hűsölés, tusolás, mosás lehetőségét. A konyhán naponta 120 fő fordul meg, ők hűsítő limonádét és ételt kapnak. Csak nem 2300-an lépték át a megengedett sebességet Bács-Kiskunban, derül ki a rendőrség múlt heti összesítéséből. Volt olyan sofőr, aki Kecskemét belterületén 117 km/órával közlekedett, az ellenőrzéskor pedig kiderült, hogy jogosítványa sem volt. A 312.000 forintos bírság mellett így szabálysértési eljárás is indult ellene. Kecskeméten kiemelt ellenőrzést is tartottak, az összehangolt akcióban az illegális gyorsulások ellen léptek fel, valamint a hangos és szabálytalanul átalakított járműveket is kiszűrték a forgalomból. segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
12: Azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
11: Még ma is sikkasztó hőségre számíthatunk, majd sok napsütésre készülhetünk. Kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből inkább a délutáni kora esti órákban alakulhat ki helyenként zápor vagy kisebb zivatar. Átmenetileg lehet élénk a szél, Kecskemét térségében maradnak a 40 fok körüli csúcsok. Holnap a napsütést már többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, az igazi felfrissülés azonban még várat magára. A legmelegebb órákban 39-40 fok várható majd.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Go!

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Már is elérkeztünk az utolsó órához, amit a mai alkalommal együtt tölthetünk. Szomorúságom határtalan, de vigasztal az, hogy a jövő héten újból találkozhatunk. Viszont nagyon fontos pillanat következik nem sokára, hiszen valakinek odaadhatok egy porszívót segítségképpen a háztartásba. Hölgykiresző, már sokára kiderül. Köszönet a Sotvadkerti Power Home műszaki boltnak és a Jakabszálesi Magyar Kertnek is, hiszen oda is van egy családi belépő, amelyről rengeteget meg lehet tudni az interneten, de élőben látni igazi csoda, hogy ez mekkora segítség, maga az internet, ugye? De mióta is létezik ez? Valaki tudja? 59, 69, 79 óta? Megfejtjük ezt is, nem sokára. Elindult a délutáni csúcsforgalom, mindenki legyen kérem szépen türelmes, óvatos, a nagy meleg mindenkit sokkal jobban fáraszt, lankad a figyelem. De legyünk éberek, egy kávé, vagy egy jó dal, bármi frissítőleg hathat. Remélem így lesz, hiszen a nyár egyik legnagyobb

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Azt mondták a meteorológusok, hogy pénteken záporok, zivatarok lesznek. Lehetnek az ország egyes részei. Nálunk, Kecskeméten, az Alföld közepén úgy tűnik nem lesz. Továbbra is a jövő hét végéig marad a 32-35 fok közötti maximum hőmérséklet. Hogy a hősége az oka, azt nem tudjuk, de nagy tűz keletkezett Kiskunfélegyháza közelében, Kunszállás térségében egy tanya épület gyulladt ki, a lángok pedig több hektár tarlóra és fás területre is átterjedtek. A helyszínen több tűzoltóegység dolgozik. A tűzeset miatt a Budapest-Szeged vasútvonalon is fennakadások vannak. Egy szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Amennyiben a környéken járnak, kérjük szépen a fokozott figyelmet. Érdemes lassítani a tempót, esetleg várakozásra is kell számítani. Bízunk benne, hogy a tűz megfékezése minél hamarabb megtörténik. Mi viszont muszáj, hogy folytassuk, csak azért is, hogy senki ne maradjon egy egyedül, ezért is jön a Never Walk Alone Blondistól és Stevie Appletontól itt a Rádió 1-en.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Azt mondták a meteorológusok, hogy pénteken záporok, zivatarok lesznek. Lehetnek az ország egyes részei. Nálunk, Kecskeméten, az Alföld közepén úgy tűnik nem lesz. Továbbra is a jövő hét végéig marad a 32-35 fok közötti maximum hőmérséklet. Hogy a hősége az oka, azt nem tudjuk, de nagy tűz keletkezett Kiskunfélegyháza közelében, Kunszállás térségében egy tanya épület gyulladt ki. A lángok pedig több hektár tarlóra és fás területre is átterjedtek. A helyszínen több tűzoltóegység dolgozik. A tűzeset miatt a Budapest-Szeged vasútvonalon is fennakadások vannak. Egy szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Amennyiben a környéken járnak, kérjük szépen a fokozott figyelmet. Érdemes lassítani a tempót, esetleg várakozásra is kell számítani. Bízunk benne, hogy a tűz megfékezése minél hamarabb megtörténik. Mi viszont muszáj, hogy folytassuk, csak azért is, hogy senki ne maradjon egyedül, ezért is jön a Never Walk Alone Blondistól és Stevie Appletontól.
2: Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
6: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
5: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
7: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, bizony elérkezett a mai nap egyik legfontosabb pillanata, hiszen valakit megajándékozok.
1: Halló!
0: Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Szia, én pedig Orsi vagyok.
0: Szia, Orsi, úton vagy, úgy hallom.
1: Igen, úton vagyok.
0: Kihangosító.
1: Hallom. Igen, kihangosító.
0: Ez így szabályos, mindenkinek ajánljuk, ugye?
1: Igen, mindenképpen.
0: Hazafelé mész, vagy esetleg máshová?
1: Boltba megyek.
0: Jó, van, nem firtatom félre, tovább. Főzés lesz este?
1: Nem, ruhaboltba megyek.
0: Igen, ha ilyen lehetőségek vannak, mindenképpen ki kell használni, főleg, hogy ilyen melegben szerintem kevesebben vannak a boltokban, nem?
1: Hát én is abban reménykedek, aztán majd kiderül, ha odaérek.
0: Azt hittem porszívót mész venni.
1: Nem, ruhát, a porszívóban reménykedem csak.
0: Igen, meddig?
1: Igen.
0: Meddig reménykedsz?
1: Hát, mondjuk mostanáig.
0: Még van 10 másodperced?
1: Van, mindenképp.
0: Nem várjuk ki. Mi volt az óra slágere?
1: Amivel játszottam veled?
0: Nem, most.
1: Hát most nem volt.
0: Igazad
1: ez
0: van.
1: Ez már a fődíj.
0: Ez már egy plusz apropó, hogy megérdemeld a porszívót.
1: Jaj, de jó, nagyon köszönöm.
0: Tuin van 2 az 1-ben, morzsa porszívó is, és hogy ne kelljen annyit görnyedezni. Úgyhogy álló porszívó, ez a tied.
1: Jaj, de jó, köszönjük szépen, nagy segítség lesz.
0: Használd ki, mindenképpen gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottál, és hallgass bennünket.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Milyen ruhát veszel?
1: Hát az ma még kiderül.
0: Majd meglátjuk.
1: Mindenfélét nézek.
0: Vagy nem.
1: Igen, okay. Egyben a szoknya, minden jöhet.
0: Szia!
1: Szia!
0: Már a véget ért, holnap folytatjuk, 10 órától jön Miki, 14 órától Kormos Zsolti, és ő is sorsol majd egy porszívót. Örülök, hogy ebben a nagy melegben is van, aki velünk töltötte az időt. Mindenkinek további szép nyarat, jó hűsülést, remélem, hogy van rá lehetőség. Nyaralás közben is, legyen ott a teló, hiszen azon keresztül is elérhetők vagyunk. Ugye? Az internet segítségével. Hamarosan 17 óra, jön a Rádió egy Live Mix, 2 órában Nyerlévén. Ehhez is jó rádiózást kívánok, az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, a jövő héten ismét találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, abból jó sokat, ahogy mondták, kellemes est.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. 2 termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, 4 termék vásárlásakor a 250 ml-es L energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal, mindössze 399 forint. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
12: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
18: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
19: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
20: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
21: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
22: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A műsor támogatója a Burger King.

0: Délután 5 óra van, hello mindenkinek, erős lesz nálunk a következő 120 perc. Jami Ráé nálunk a következő 2 óra, indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello drága Jami!
1: Így van, hello Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, menjünk az applikációban és a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Elképesztően jó zenék lesznek, nagyon kevés dumával, induljunk el!
1: Így van, és ha van egy jó témátok, ne tartsátok majd magatokban, tehát a következő 2 órában én vagyok itt veletek, indulunk Hypaton barátommal, ez pedig az Auta My Head, erre majd elmondom a sztoriát később, de nagyon szeretjük, hogy belekezdem a Rádió 1 Live Mixet.

0: 182 találkozása volt 2026-tal. Yazoo, Don't Go, Luca Debonair remixében. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Összeütközött két autó a fővárosban, az Árpád hídon Budáról Pestre is történt egy baleset az M0-áson is Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Kaptál egy verset, Jami, képzeld el.
1: Oh.
0: Nagyon rövid, a címe csak annyi.
1: Figyelj le.
0: Felni.
1: Ó, úristen. Jó, jöhet.

0: Egy apró nyom ugyan ott maradt, a jókedv viszont megmaradt. Szerezte Tomi.
1: Jó. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek a múltkori sztorira. Egyébként én kiraktam TikTokra is, de nyugodjon meg, tényleg mindenki, elmondtam azóta Petinek, ugye

0: tudnak, hogy úgy ne gyere ki belőle rosszul, és nagyon-nagyon jó tippeket kaptam, illetve jött is egy felajánlás egy cégtől, hogy ők nagyon szívesen megcsinálják a felnimet, úgyhogy igazából el se kellett volna mondanom, de elmondtam Petinek, aki pedig tök aranyosan azt mondta, hogy életem ez csak egy felni, majd megjavítjuk.
1: Jaj, de cukik vagytok, úristen, ez a legjobb dolog, amit Peti mondhatott.
0: Így van, igen. Úgyhogy köszönöm a verset, nyilván ezt is elrakom emlékbe.
1: Helyes 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
0: Így van, saját dallal megyünk tovább. Köszönöm, hogy szeretitek Jamina és Sophie közösen. Ez pedig a Holograms, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition. Mellettem a Jamina élőben a lemezjátszóknál. Csoda, szép napot nektek, ez egy üzenet. Engem ebben a mai nagy melegben ez a műsor élesztett újjá. Jaminához lenne egy kérdésem, mi lenne az az álomfellépés, amit akár pénz nélkül is elvállalna, csak hogy ott lehessen egyszer. Üdvözlettel, Charlie. Hú, de jó kérdés.
1: Úristen, és ha hiszitek, ha nem, már nincsenek olyan vágyaim, hogy én a Tomorrowland-en vagy ilyesmi. Inkább tényleg egy olyat mondanék most, hogy tettem is ilyen kijelentéseket, hogyha valaki

0: olyan bulit. Szóval valami ilyesmit azonnal elvállalnék, és azonnal mennék ingyen, és egy forintot nem kérnék ezért a fellépésért. Úgyhogy most valami ilyen dolog jutott eszembe.
1: De szép válasz volt ez, tényleg. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
0: Így van, megyünk tovább, méghozzá egy közönség kedvencünk jön, ez pedig a Turn the Lights Off Kató DJ Dark remixében, úgyhogy hangerőket magasra. Még itt vagyunk az első órában egy jó negyed órát veletek a Rádió 1 Live Mixben.

0: Mix. Egész nyáron, minden hétköznap délután 5-től 7-ig, ma Jamina a lemezjátszói mögött, ez pedig Regán Lili dala volt a Hilmi. Este jössz Jamina a Hajdúszoboszlóra? Akkor nagy buli lesz, írja Árpád.
1: Így van, igen, ráadásul Lilivel megyünk, tehát ne felejtsétek, ő van előttem, és én jövök majd éjféltől, úgyhogy tényleg ilyen ez,

0: ott minket. Szerintem nagyon jól fog elsülni.
1: Apropó Campus Fesztivál, erről találtok is egy videót a TikTokon, meg az összes online felületen, hogy hogyan kell átadni a lemezjátszókat egy ilyen bulin. Amikor ugye Jamina és Regán Lili követte egymást, na az egy tök jó videó volt. Azt én egy csomószor megnéztem.
0: Igen,

0: szerintem egy tényleg nagyon szép kis videó.
1: Még egy üzenet. Valaki azt írja a TikTokon, hogy augusztus 15-én lesz az esküvője, és a te új dalodra fognak kisétálni a templomból.
0: Most őszintén, én még ilyet nem hallottam, a Feel the Fire-ről van szó, ugye Tolvaj Renivel készítettük ezt a dalt, hogy valaki az esküvőjén lejátsza, az is már egy wow, vagy mondjuk a buli közben megy, de hogy a templomból vonulnak ki, a Feel the Fire-re, ez egy nagyon vagány esküvő.
1: Éljen az ifjú pár. Tartunk egy rövid hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet, iszunk egy csomó vizet Jaminával, aztán pedig jövünk vissza, és még egy órán át itt vagyunk veletek élőben,
0: yes,
1: jó?
0: Yes.
2: Támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenore Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
21: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
20: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
21: Szállás.hu.
20: Úgyis tett.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Mellettem még mindig Jamina, övé ma a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Jami, még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok.
0: Csak ezt az SMS-t figyeljétek itt a legelején. Kedves Jamina, minden tiszteletem a tiéd. Ilyen elismeréssel, tisztelettel beszélni egy kollégáról, ahogy te tetted Liliről. Na ezt csak az igazán őszinte emberek tudják. Nagyon sok sikert kívánok neked, zenéj még sokáig nekünk. Üdvözlettel egy Regán Lili rajongó, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: De cuki, ó, köszönöm szépen. Szerintem ez csak így lehet.

0: önismeretre és önfejlesztésre van szerintem, úgyhogy én ezen nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, úgyhogy tényleg ez csak is így lehet.
1: Így igaz, abszolút, adom, és hát Zsivány egyes, minden szabad, igaz, jön még egy órányi mix, megállás nélkül, hajrá!
0: Így van, igen, és Tóth Abigéllel fogok kezdeni, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy egy magyar kislánytól jön az indító dalunk, ez pedig a Sugar Daddy, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában Jamina a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, frissek, ropogósak és fontosak. 7 kilométeres dugó van egy karambol miatt az M0-ás autóúton, az M3-as felé a 18-as kilométertől. Van baleset a fővárosban is, a Budaörsi úton befelé a Pannonhalmi útnál, valamint a Kerepesi úton, a pesti oldalon szintén befelé a Barostér előtt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: kibírhatatlan itt
1: is. Van. Úgyhogy hidratáljatok, sok-sok folyadék, ez nagyon fontos ezekben a napokban. Lendülünk közben tovább.
0: Így van, tehát akkor ha már tényleg valaki azt mondta, hogy ugye a saját esküvőjén fog megszólalni a legújabb dalom Tolvaj Renivel, ráadásul a templomból fognak erre vonulni ki, hát hallgassuk meg akkor, és képzeljétek el, hogy erre fehér ruhába egy pár a templomból kivonul. Jön a Feel the Fire, Tolvaj Reni és Jamina közöse, itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ezt csináljuk. Két óránál tart a Rádió 1 Live Mix. Ma Jamina itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet. Jön egy újabb Hydration Break. Rövid lesz, alig 3 perces. Aztán pedig jövünk vissza, és fél óránál még itt vagyunk veletek. Jó?
1: Így van, maradjatok mindenképpen velünk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
6: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyem multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
7: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osanban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osan.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Balázsék lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester.
2: De téged esküldre tettél be valamilyen súlyelemet?
1: Nagyon szolid volt. Léggömböket engedtünk el a végén. Kívánság léggömböt.
2: Aha. És mit kívántál?
1: Tessék? Nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
3: De biztos, hogy nem jött be.
1: Az még nem esett le az a léggömb. Te nem lehet, volt, hogy... semmi nem volt. Volt
2: Balázs,
1: egy zenekar, zongorázó.
2: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
1: Lehet, hogy ez a madár a stégen ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kisgazdám. És az volt ráírva.
2: Én megyek a kíváncsi.
1: Nem volt nagy flancolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a rossz juhárt, két dalt előadott. Nem, semmi. Most... egy komágyba volt. Tök... Kettőkor még a Ringo Starr picit elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rád.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hálózást, amit ilyen jól csináltok, további jó munkát nektek, Emma.
1: Köszönjük szépen, Emma. Akkor Emma írt az előbb, igen, oké, megvan, akkor összeraktam én is.
0: És képzeljétek el, ugye megyünk a TikTokon is élőben. Lotfi Begi, drága kollégánk benézett a TikTok live-unkba, az Untold Fesztiválon vannak éppen, és Sting koncertre mennek.
1: Így van, azt mondja, egy tanulmányi kirándulást ejtenek meg, de Begi, még amire időd van neked, vagy energiád, inkább ezt mondom, mert Begi is rengeteget megy, rengeteg fellépés van, és tényleg ez a durva, hogy

0: hogy tök jó vagy, Begi. És ha már Begi, akkor nem? Kedveskedjünk egy picit?
1: Dehogy nem, menjünk tovább vele.
0: Amúgy nem játszottuk volna le, Begi, csak ha már itt vagy.
1: Eszünkbe nem jutott volna. De nem, ez egy tök jó dolog.
0: Így van, nagyon jól tudja a Begi, hogy mindenképpen játszottam volna, hiszen nemrég kaptam meg tőle. Lotfi Begi és Freddy közösével megyünk akkor tovább. Tehát ennek olyan alja van, Begi, tehát már csak ezt elhallgatnám. Most figyeljétek ezt a... Tehát már csak ezt elhallgatnánk, de menjünk tovább, engedjük tovább. Jön a Pain and Glory itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: órában, holnap ugyanekkor Regán Lili fog majd mixelni. Mi a helyzet a DJ tehetségkutató dalja, mint a Next?
1: Hú, elképesztő, mert pont most vágtam össze egy videót róla, hogy 87 jelentkező van.
0: Wow!
1: Ami nagyon durva, mert az első tehetségkutatómon 94 volt összesen, most pedig ugye másfél hét telt el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez számomra azt is jelenti, hogy megbíztok bennem, és hogy tényleg, hogy kíváncsiak vagytok egyáltalán a véleményemre azzal kapcsolatban, hogy ti mennyire értetek a mixeléshez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, és ne felejtsétek, hogy még 20 napon keresztül tart ez a mixbeküldés hozzám, amit megtaláltok ugye az e-mail címemet a social felületeimen, úgyhogy augusztus 26-ig tényleg nagyon nagy szeretettel várom ezeket a mixeket, hogy tényleg aztán találkozhassunk élőben zsűri előtt, ugye a legjobb 15 fog majd oda jutni.
0: Hajrá, hajrá, Jami, ma este van fellépés?
1: Hogyne, megyünk Hajdú Szoboszlóra, ugye Regál Lili lesz előttem, én pedig majd utána, úgyhogy én évfélkor kezdek Lili valamivel korábban, úgyhogy ott találkozunk, tényleg egy dupla dinamittal érkezünk innen a Rádió 1-be.
0: Dupla dinamit, de nagy, drága Jami, tegyétek oda, jó bulit nektek, mi pedig akkor jövő héten találkozunk újra, jó?
1: Ja, jó szórakozás és jó hallgatózás nektek még itt a Rádió 1-en, és kitartást ebben a melegben. Puszi!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Bibi Rexával és a Faithless-szel. És persze játék is lesz, parádi Remember jegyekért. Rögtön szól tovább a zene, ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu.
5: Úgy is te!
8: Elkezdődtek az Euronix hetek! Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Itt egy Orlen.
11: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
15: Aló, jó reggelt, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevettük Sajikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, az a nyomban.
14: Ő jó, adom.
15: Sajikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
16: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
14: Igen,
16: meg.
14: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
15: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
14: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk.
15: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 000-et.
14: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
16: Megvan, Csefu!
17: Esküszöm, ne!
14: Hagyjál már!
17: Megvan, kertész! Szia,
14: Csefu, tartsad! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
18: Sziasztok, sziasztok!
14: Te vagy az igazi Csefu?
18: Én vagyok az igazi Csefu.
14: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
18: Kék.
14: Így van, és hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
18: Hát régi barátom.
14: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
18: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számot sem tudom különben.
14: Jaj, nem tudod a számát sem.
17: Hát így nehéz
16: lesz. De hogy lettél Csefu?
18: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
14: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra! Okay,
16: vigyázz magadra!
18: Jó, vigyázzuk, ti!
14: Ciao.
17: Mi történt?
14: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Mi volt az igazi Csefut?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul! kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Teleszórom isteni zenékkel és játékokkal ezt a következő egy órát is. Hello, hello!
1: Gyuri vagyok, Pezgervigitől szeretnék kérni egy számot.
0: Szevasz Gyuri, kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki most úton van.
0: Te merre jársz, hol vagy?
1: Én az M3-ason, Vízes a mai magasságában.
0: Ott milyen most a forgalom?
1: Hát, tűnhető.
0: Hál' Istennek, jön akkor neked az Éden, Metzgervigitől, Nagybogitól és Miss Mútól itt a Rádió Egyen. És figyelem, indítom közben az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Rememberre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak pár hét van hátra a nyárból, viszont augusztusban is elviszünk titeket minden jó buliba, minden jó fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Geri! Detti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti! Mennyire vagy kiéhezve egy jó bulira egy 10-es skálán?
1: Hát, egy 10-es skálán, 12.
0: Azt a mindenit! Valahogy érzem a hangodon, hogy nagyon mennél mulatni.
1: Igen, mindenképpen.
0: Szeretnék jó ebben lenne segíteni. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Detti, bent vagy a parádi Rememberön, te vagy a 10.
1: Jó, de jó. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Nagyon várjuk már, barátokkal fogunk menni.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió 1-en. Nálunk csak

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és az most egy nagyon rövid megszólalás lesz. Halló?
1: Beáta vagyok, téről szinte szeretnék kérni, és a családom meg szeretnék küldeni.
0: Akkor ez a tiétek, The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mely Dóri Purple Disco Machine kéri, kinek menjen?
1: Páromnak mondjuk, mert még dolgozik ebben a nagy melegbe, kitartást is várom haza.
0: Szól is nektek a Substitution, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek a Parádi Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatóinkat szeretném elvinni a parádi Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Geri, jó estét! Csabi vagyok Budapestről, és egy szuper számot szeretnék kérni természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Csabi! Hát egyrészt kimondtad a tiltott mondatot, másfelől játék van.
1: Micsoda, nem mondod, pedig csak én egy számot szeretnék kérni, de jó, ha én vagyok a tizedik, akkor... Mondanám is a Rádió Egy szlogent.
0: Csabikám, hát így még senki nem vitt el tőlem két belépőt, ha tudja a szlogent, hallgatlak.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Csabi, ezt összehoztad, még úgy is, hogy kiestél, gratulálok!
1: Zseniális, nagyon szépen köszönöm.
0: Te hívtál tizediként. Te most szivadsz? Tényleg csak egy dalt akarták kérni mindenkinek, aki szereti, vagy a játékra jelentkeztél?
1: Természetesen a játékra szerettem volna jelentkezni, és csak szivattalak.
0: Azt a mindenit! Hát ezt profi módon csináltad. Figyelj, úgy nyertél, hogy közben kiestél. Szerintem ez még senkinek sem sikerült.
1: Hát mondjuk nem tudom, hogy volt-e már ilyen, aki ezt így lehozta.
0: Szerintem még soha. Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Úgyhogy Csabi, érezzétek jól magatokat, és imádtam ezt a játékot.
1: Én is nagyon imádtam, nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok nektek, és természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Betonja még egyszer. Csabi, nagyon köszönöm, hogy minket hallgat. Szép estét.
1: Köszönöm szépen nektek is, szia.
0: Játék holnap is lesz ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Jennifer Lopez jön David Gettával. Ez az.

0: Rádió 1-et halljátok, utánam diszkósít, úgyhogy én tartok egy hidratációs szünetet. Egy óra múlva találkozunk újra, a Juhász Geri kijelentkezik 9-től World is Mine Radio Show Regán Lilivel és Joer Juniorral a lemezjátszók mögött. A Hydration Break után találkozunk. Szép nyár estét, hidratáljatok, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác. Csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Itt egy Orlen.
13: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
16: Aló, jó reggel, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevetünk Saikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
15: Ő jó, adom.
16: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
17: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
15: Igen,
17: meg.
15: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
16: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
15: Vigyázz magadra! Nem örülünk, hogy beszéltünk.
16: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 ezeret.
15: Köszi, csáva, köszi. Na várjál, jön az Anna szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
17: Megvan, Csefu!
18: Esküszöm, ne!
15: Hagyjál már!
18: Megvan, kertész! Szia, Csefu,
15: tartsani! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
19: Sziasztok, sziasztok!
15: Te vagy az igazi Csefu?
19: Én vagyok az igazi Csefu.
15: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság.
19: Kék.
15: Így van. Hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
19: Hát régi barátom.
15: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
19: Nem, lottomilliárd. Hogyan? Számot sem tudom különben.
15: Jaj, nem tudod a számát sem.
18: Hát így nehéz
17: lesz. De hogy lettél Csefu?
19: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
15: Jó, vagy Csefu, vigyázz magadra!
19: Jó, vigyázz, ciao!
18: Mi történt?
15: Megtaláltuk az igazi Csefut, érted? Ő volt az igazi Csefut.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
21: Diszkó!
22: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
23: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt megjelenem a publikum, ez a diszkosít Radio Show, Rádió 1-en, csak igazi mai slágermely, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
24: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, már csak kettőt kell aludni, és jön az év legnagyobb szenzációja és bulia, 65 ezer emberrel cirka, DJ Oti Undi Freund, méghozzá az Óbudai Sziget nagy réten. Bárány Attila vagyok, jó szórakozást!
23: Én pedig DJ Junior vagyok, szép estét mindenkinek, és nagyon készülünk, igen, DJ Ottira, már csak azért is, mert az összes ilyen rendezvényen, amely idáig volt DJ Ottival kapcsolatban, mi mindig ott voltunk és részt vettünk ezeken.
24: Szívesen.
23: Úgyhogy még azt akartam, hogy egy kicsit több pénz, és egyébként akkor jókat is fogok még mondani.
24: Abszolút támogatom! Én mindig egy követ fújok a Juniorral. Mindig.
23: Ezt észrevettem.
24: És ha már egy követ fújunk, akkor már is indulunk Hype-tól lemezével itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgeti, tényleg ezt elmondom neked, beszéltünk telefonon, kérlek szépen vasárnap. Hát miről kellett vele konzultálnom, amikor felhoztam, hogy David Guetta és feldolgozás számok, de ez lehet egyébként szombaton volt, még mindegy, valamikor beszéltünk a hétvégén. Az első dolog, amire kitért, mi volt szerinted?
1: Na.
0: Hát ezt én mondtam neked először. Ezt nem hiszem el. Mondom, nem erről volt szó.
1: De fontos. A Juniornek ez mindig fontos.
2: Ez így van.
1: Látta, ki hallotta, ki mondta, ki játszott.
0: Mert ha ő az.
1: Mindig így volt.
2: És mire jutottatok egyébként?
0: Semmire. Arról, hogy nem erről beszélünk.
1: Arra, hogy ezt sem akart érteni megint. Ilyenkor nem érti, jó? Én nem figyelt, próbáltam. És mondja tovább, érted? De hiába mondod neki, hogy de én, ha háromszor mondom, akkor sem érti.
0: Próbáltam erről a retróról beszélni, de nem sikerült.
2: Nem tudod.
1: De mondta ő nekem, érted? Ugye, igen.
2: Amúgy erről legmás győzködt.
1: Igen, újat játszik,
2: hogy most akkor kiszokjol a régiről. Egyébként szerintem szokjatok lenni ketten.
1: Én egyébként hívhatjuk retrón is, de én cover songokat játszom.
2: És ha már ennél tartunk, hogy kijátszott először a következő dalt, és még hármat az előadótól a világon, klubban és rádióban az eredetiből hosszúban én játszottam először. Jön Imál Angel, ma este az első, az I'm Alive itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is sláger megy a diszkos stúdió showban.

0: Ne idegesíts.
1: És én azért megyek oda korán, hogy bejussak.
2: Csúriba volt.
1: Ő a kasszánál fog állni.
2: Nem kell, már elvonodom.
1: Tudom, viccelek. És azért megyek egyre, mert csak hajnali 1 óra 40-kor zenélek.
2: Most mennyire fognak utalni? Most mennyire fognak? Így ideig is rohadt sokat gyűlöttek. De most, hogy elmondtad, hogy én állok majd a kasszánál, szerintem
1: most kiborultam. Most ott kell, hogy legyen.
0: Oké, Jézus Szentség Mária. Miután egyébként az After Bullit, majd én kezdem valamikor 22 óra 40 környékén, vagy ez ott változik, nagyon-nagyon sok újat fog játszani. A következő tuti fix jön, a vadonatúj, illetve az egyik vadonatúj a 21 közül Hugeltől, Big Seannal, a

0: csak igaz, ma is Lager Mely Diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Pichivel.
1: A héten négy fellépésem lesz, holnap Csorváson kezdek, és aztán évfélre érkezem Hajdúszoboszlóra, 15. kamionos találkozóra. Szombaton pedig az egész napomat tulajdonképpen az Óbudai szigeten fogom tölteni, ugyanis mi szervezzük a DJ Oti und die Freund megabulit, 65 000 emberre számítunk kb. És óriási örületre. Nagyon-nagyon fontos emberek, a héten már többször beszéltünk erről. Miután a hidak áteresztő képessége óránként 16 000 ember, ez azt jelenti, hogyha mindenki 6-ra érkezik,

0: még nem kell konferálnom. Én ugyanis műsor vezetek vagy.
1: Engem azt érdekel, hogy ki érkezik oda leghamarabb.
0: Én biztos, hogy nem.
1: Én. 12:59. Na, annyit akartam mondani még, hogy de tényleg érkezzetek időben, mert akkor lesz még olyan meglepetés, aminek örülni fogtak. És csak beszéljünk így egy kicsit, nem tudom, hogy szokták ezt mondani így?
0: Hazabeszél,
1: az is igaz, igen. Meg annyit akartam még mondani, hogy a DJ Junior videó csatornám eredeti valódi, meg kaptam rá egy ilyen pipát, vagy nem tudom milyen ilyen hangjegyet, ott megtaláljátok az összes eredeti valódit, és én fogom játszani az afterpartin ezekben nagyon-nagyon sokat.
2: Jut eszembe, az imént kamusztam, nem az volt az első Imál Eringel ma estén, hanem a második, és most jön a harmadik, a Drive Me Down itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai slágermegy, a Diszkosi Trédia Show-ban.

0: brain cells. Diszkos itt minden este 8-tól 9-ig a Rádió 1-en, az igazi mai slágereket játsszuk. Tessék, itt a válasz. Diszkos itt igazi mai sláger. Semmilyen retro, ja. Semmi cover.
1: Ez milyen meggyőződésem
0: meg, volt. Megdőltetek, igen, megbuktatok 20 év után. Ennyi. Igen,
2: ti. Ti, akik a régiket így újra dolgozzátok. Ja. Meghencs. Csuriba se kellene, mi ugyanjátok?
1: Ja, azért nálad is vannak
0: ilyen.
2: Nagyon-nagyon kevés.
0: Nagyon kevés. A lényeg az, hogy igazi ma itt kell játszani, úgyhogy tessék.
1: Igen.
2: Igen.
1: Én szoktam ilyeneket.
2: Ne beszéljetek róla.
1: Meg az jutott meg eszem, hogy a Hamvai kezd olyan lenni, mint a Hugel volt ott a izébe, ott a Vin Casinónál, hogy így a 21 album bemutatni, egy ülés, akkor így tudod játsza az új Hugel albumot, ő E-Mile Angel izé lett most. Bemutató?
0: Nem ez bemutató ember lett.
2: Fia, számomra megtiszteltetés az összehasonlítás. Lassz meg az
1: boltulat, mit húgat. Ezeket a zenéket, mert én ezeket nem
0: szerintem,
1: kaptam meg.
0: Szerintem csak a pénz kevesebb.
1: Igen, nem, de most komolyan.
2: Ugyanannyi, csak hát nála dolláron a háttérben meg euró.
1: Hol jelentek meg ezek a zenék egyébként?
2: Ezek még sehol. Na. Így hosszúban sehol.
0: Akkor küldjál. Kinek? Neked?
1: Na
0: neked
1: küldjál. Persze.
0: Új és...
1: Káverszongokat játszunk.
2: De én már tudom, hogy minek. Elteszi, és 20 év múlva előszedik.
1: Káverszongokat játszok, érted?
0: Ezt beszél meg a haveroddal.
2: Egyébként a következőt mind a ketten fogjátok érteni. Valamikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogyha jól tudom, akkor Armin van Buuren már előszedte, ugyebár Van Halen és a Jump. Na most ez egy vadjúj, és ez retro, az eredeti rock and roll. Ez szenzációs Bass House Remix következik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trade Show-ban.
1: Retro.
0: Káver.
1: Rock retro.
0: Káver,
1: rock retro.
0: Rock retro.
1: Rock retro. Rock retro.

0: ez a Rádió Egyes is olyan diszkos, itt rádiós, itt vagyunk veletek 20 éve, és hogy ne csak mindig cover dalokról, meg retróról, meg bármiről is beszéljünk, hanem újdonságos, igazi mai slágerek. Meg arról, hogy a diszkos itt van, és 30 darab fellépés idén is legalább, úgyhogy egy csomó helyszínen találkozhatunk.
1: Én ezt nem bírom.
0: Mindegy. Szóval találkozhatunk velük sokszor is, hogy egyébként még vannak ilyen hétfőket, szerdáink, hogyha esetleg úgy van, akkor céges rendezvények, magárendezvények, arra is szívesen, bármilyen zenét tudunk játszani.
2: Figyelj, egyébként tehát csak az Attila tudja, hogy most akkor melyik diszkos itt, melyik névvel, mit játszunk,
3: hogy játszunk. Kérdezzetek, bátran elmondom.
2: Tehát az, amikor ilyen nagyon sok poén van, játszunk régit is, meg újat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagy ágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
1: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Játszói mögött az elmúlt hetekben három fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt, mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Brain still.

0: Mennyire cool, mennyire menő ez a zene. Green Velvet és a La La Land, ez egy idei Medusa remix volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nyár végén pedig Zamárdiban jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok velünk minden este, és ugye a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

Ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: Egyes a Word is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne, a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lilia lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Rádió 1-et halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-311-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba, fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Edge of Desire, ebből jövünk éppen kifelé. Mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Sunfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádiói születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Sunfeld, you're listening to The World is Mine Radio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: In Radio Show-ban a Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackjét játszottam ma. JJ, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy monumentális dark pop zene, amit annyira szeretnek a Rádió 1-esek, hogy a top 500-as listánk legelső helyére szavazták be tavaly. Az igen, úgyhogy ha még emlékszünk rá, volt egy jó kis Lady Gaga hétvégig. Én nagyon szeretem egyébként a top 500 hétvégeket, de kell vajon várom már a következőt is. Úgy látom a kristálygömbömben, hogy közeledik. Lady Gaga, Abrakadabra, ezt azon most az éjszaka

vagy csak igazi mai sláger, mert most egy nagyon menő brit DJ Stigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Stigala és a Riptide.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa, de Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamrától a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Metzger Viki a folytatásban, és az új dal, a One Kiss. Természetesen Viki is ott lesz a Rádió 1 stage-en, a Strandfesztiválon, ami augusztus 19-én startol majd Zamárdiban. Hát addigra túl leszünk a lehűlésen, talán egy-két frissítő záporon és zivataron is. Az első nap line-upját mondom, diszkósít Lotfibegi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger Viki, Nyubik, Jauri, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klipforgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltélt Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a rádió.